0: Autó. Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dick. Rólunk, neked. Roma Szalon.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Soki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. február 17-e kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Sárközi Kleó József, klarnétos a mai vendégem ismét, aki számos neves prímás zenekarában játszott, az utóbbi több mint 6 évtizedben. A mostani beszélgetésünk második részében mesél nekünk a cigány muzsikusok életéről és a 8. kerületi Mátyás tér jelentőségéről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
2: Utána följöttem, hát volt egy nagy néném, az odabett 6 hónapig ott Burkához eltmentünk, mert anyám az pesti lány volt, hát úgy pesti, hogy itt nőtt föl. A Jussi néni, a Burka Sándornak a felesége, barátnője volt. Szeretném, ha a fiam tanulna, az a fiam fújja. Hát elég ügyes kisgyerek, most mit a koromhoz képest ügyes kisgyerek, hangom is, technikai. Szóval jó van, azt láttuk benned, fiam, csak gyakoroljál majd meg minden. Hát szóval vállalja tanítani. Akkor 1200 forint. Hatalmas, havi fizet. Hát, azt mondja, nincs nekünk. Majd hozok paprikát, azt mondjam, viss a fejemre öntsem a Burka. Na most, de rendes volt, áldja meg az. Na jó van, azt mondja, figyelj de fiam, vegyél egy kotta füzetet, leírok minden hatos akkordot, mol szeptin, dur szeptin, nótát, egy pár nótát, a koncertsárdásokra, a variációkat. Ennyi volt a tanulás. Igen ám, de ott volt a Mátyás tér, ott kint, az nyáron, egyik helyen. Ez a brancs hegedűt, hogy gyakoroltunk. A Miskó jött, az már előrébb tartott. Szóval miket fújsz, ez nem jó, nem az az, stb. Ez az egyik. Na most akkor úgy indult meg a lehetőségem, hogy lett egy kis pénzem is, hogy a Beke, a Farkas Gyula áldja meg a jó Isten, ahol nyugszik, mert legalábbis én csak a jót tudom. Ezek mondták, ne menjél be, hogy tanulónak valahova. Bemegyek. Azt mondja, ki fog dobni, bemegyek, utáltam, hát fétem. Na, gyere be, fiam, de fa, én kisgyerek, hiszem, ki biboldog formán volt. Azt mondja, na mi van? Mondom, hát szeretnék tanulni a klarnétot. Azt mondja, fiam, én nem tudom, hogy te mit tudsz, de szimpatikus vagy. Ott volt egy nyíregyházi nevezető, ilyen szolgaféle volt, ilyen. Az a gyere be, nyíregyházi, azt mondja, hív fel a ki a legkedvenc prímás? Azt mondja, járok a Sándor. Az azért a Sanyit hív fel, egy szimpatikus gyerek fog menni máma tanulónak. Ő azt hitte, ugye a művelségem megvolt, a szókincsem, mind a kommunikációs készségem, hogy én, szóval te kinek a fia, te pesti gyerek vagy? Á, mondom, nem vidékre. Vidék? Akkor van egy jobb, de ott már tudni kell. Ismered a Kottát? Hát mondtam, hogy a Kottá intézet, stb. Na azt mondja, jó, azt mondja, Angyalföldön van egy ifjúsági zenekarról, fizetésed is lesz. Hát az Albert Pista tanított bennünket, hát ott az egész haveri kör ott volt, és hát mindjárt föl is vettek. Akkor azért mondom, abba az érebb az átkosba, én nem vagyok politikus, nem politizáltam. De nem tudok rosszat mondani, mert utána a stúdióba be kellett menni, hogy regisztert kapjunk. Mindjárt a regiszter legnagyobbat megkaptam, ösztöndíjat, azt a tehetségre láttam, hogy olvasom, akkor ösztöndíjat mondtam, a Herer Pali, akkor a Zsolnai Vili operaház klarnétos, ezek voltak a pedagógus, Bongráz Zoltán az el, hát ottan komoly, Európa szintű, világszínvonal volt, és ugye ott is 2 évet kellett, de azt aztán elkerültem, azok az évek nem voltak jók, mert hát az az igazság, hogy 6 hónapig ott voltam a nagynénem, aztán albérletek, aztán hosszú, nagyon hosszú, egy regényt lehetne. Volt olyan is, hogy még enni se ettem, a barátok, de akkor haverok voltak. Na, ettél máma már, na gyere, gyere. És minden nap volt egy program, ott ültünk, fillérekből lehetett szórakozni, az az igazság. Öltözködni is. Bizományiba fölöltözködtünk, jöttek úgy a cigány gyerek, cigány lányok, hogy ez osztályon felül. És akkor volt ugye az ifjúsági park, Csengeribe, hát elmentünk hajtani, hát csajozni. És szerettük egymást valamilyen szinten. Ez az életforma, ez a konstruktív kohézió, ami van, volt, ma nincs. Ma kellene legjobban összetartani. Ma nagy az irigység. Nagy az unszimpátia egymás után. Csak a rosszat. Ez az én meglátásom.
1: És ez miért van, Kleó bácsi? Hogy látja? Mert azért komoly élettapasztalattal rendelkezik. Tehát, hogy ez a szocializmus alatt, tehát mondjuk az, hogy a 90-es évek előtt, vagyis a rendszerváltás előtti időszakban, ez egészen másként ment, hiszen nyilván az, hogy mindenki valahogy hasonlóképpen élt, nem voltak nagyon gazdagok, nem voltak rettenetesen szegények sem az emberek, hanem mindenki hasonló színvonalon élt. Ez valahogy összetartotta a társadalmat? Míg esetleg a rendszerváltás utáni időszak az megváltoztatta nyilván az egész gazdasági szerkezetet, megváltoztatta az emberek gondolkodását, és egyfajta verseny alakult ki az emberek között. Vagy miből lehet ez a probléma?
2: Elmondom, mi van. Elsősorban a szakmai hierarchiák működtek. Tehát akkor titokban, vagy nyíltan is arra törekedtünk, kis fiatal gyerekek, fiatal emberek, hogy kitörni ebből a szegénységből, és csak egy út vezetett oda, hogy gyakorolni, tanulni, és az egymás a szakmai tisztelet magával hozta, például, hogyha ezek a nagy romák, nagyobb zenészek elfogadták a köszönésemet, hát akkor jó napom volt. Ma ezek a tiszteletek, ezek egyszerűen ki, nem tudom, hogy minek a hatására, nem. Hát nekem meg egy nagyon nagy szerencsém volt, hogy föl kell hoznom a feleségem családját. Hát ugye az Otto, a német Otto, ez egy kiváló címben a Honvéd Művész Együttesben volt már 17 éve, meg nagyszerű, 12 éves korában már Rakmai Prelődöt szimbalmazta meg az összes klasszikus. És egy zenekarban voltunk, azt följártam, hát ők gondoskodtak rólam. Evett máz a gyerek, szegény anyósó. Tehát ezt máma már, ha újra kezdeném, ez már itt éhe halna az ember. Itt ez az empátia, ez nem működik sajnos. Hogy minek megváltozott a világ, minden megváltozott. Meg ez egy olyan erős közösség volt, ez a Mátyás tér és környéke, Szerdahelyi utca, Nagyfaros utca, az egész Teleki tér. Napi szinten találkoztunk, beszélgettünk, ha tudtunk, segítettünk egymást. Az összeveszés az 5 percig tartott. Úgyhogy ez történt.
1: Számtalan híres primással játszott már. A kezdetekben, ha jól emlékszem, Vörös Kálmán is az egyik primások között volt.
2: Az volt az első prominens.
1: Így van.
2: Gyakorlatilag a Vörös Kálmánhoz úgy kerültem, itt is az Isten hova irányít. Egy ilyen filmbe, tévéfilmbe statisztáltunk, és a Csacsi, Sárközi Sanyi itt repült a Badacsony étterem, a régiek, azok még tudják, az Üllői úton volt, reggel 4-ig volt, ő ott repült.
1: Az azt jelenti, hogy éppen oda?
2: Igen, és hát a nyakig lába bőgös, hát ismeri mindenkit. Szóval menjünk már a Csacsi után le, jó? Hát ő vele nem volt klárt, vedd ki már a klarnétot, nem is kellett, már vettem ki. Hát kiült ott, hát nagy név volt, Vörös Kálmán, halál elegáns, akkor jött Rómából, vagy tudom én, szivarozott. Azt mondja, fújjál, akkor elég ügyes voltam. És akkor lassan, gyere ide.
1: Mutatta.
2: Persze, mutatta, de az a gesztus, hát az csak ő tudta. Azt mondja, akarod, hogy sztár csináljak belőled? Hát meg sem mertem szól. Azt mondja, mit fogyasztasz Csáringernek nagyon lassan? A kollégámnak is azt mondja, a Hennessyből a legjobbat, Vörös, köszönöm. Szóval a lényeg, azt mondja, menjél be a Bekéhez, és azt mondja, írd alá szerződést. Hát akkor aztán kik voltak ott? A Füles, akkor a Kacsesz, hát belső, az az igazság, hogy az ember belső remegés, de az az izgalom, hát az ember még fiatal, akkora rálátása van az embernek, meg a tanulási ingerek működtek, muszáj volt. A Kálmán az nem volt nagy hely, de ízlésesen muzsikált magyarul is, rengeteg külföldi szám, amerikai szám. Már ő akkor muzsikált a San Francisco, meg ilyen régi, minden amerikai slágerokat, a külföldre járt. Tehát lehetett tanulni. És jó zene, ott voltam vele egy évig, és utána jött, ő kiutazott, jött a Kati Horváth Lajos, hát az meg aztán az öreg. Hát az olyan volt, hogy olyan hegedűs, meg olyan értelem, hát ott volt egy olyan, vagy anekdotát elmondok, a Fóti zenekar, ez egy jó zenekar volt, farsang volt, és hát egy órát ők, egyet mink. És le volt téve a gitár, hát mi se tudtuk, hát a Lali bácsit nem nagyon. Szóval Flegmán oda szól, ő kérdezi, azt mondja, megengedi kollega, hogy játszok a gitár. Azt mondja, ott van, vegye föl. Bekapcsolta. Elkezdett egy amerikai téma, basszus, rázás. Hát elájult a csávó. Azt mondja, maga kicsoda. Hát azt mondja, most ezután én mit kérdezik? Csak nyugodtan. Hát én most kezdek. Azt mondja, csak nyugodtan gitár. De nem csak az. Hát olyan értelem volt. Nem cigán szinten. Hát ő benne volt abban a Jó Szomszédság zenekarában, és ahol a Banyákék voltak, meg a Korvin áruház, hátam mögött volt a Korvin kávéház. Hát ott voltak a legnagyobbak. Hát ő volt utána a primás. Mert elment a Csányi Matyi, meg ezek. Hát egy olyan korszak volt az 50-es éveknek, ugyanaz, mint a fotballban. Hatalmas géniuszok voltak, hogy mi háború utáni, meg az előző metódi, az elődök olyan nagyok voltak már abban az időben is, ugye. Meg a Mátyestéről el kell mondani, apám mesélte, a 30-as években apám itt muzsikált, és volt egy Mátyás művész kávéház, éjjel 12-kor nyitott, előültek a kocsmai zenészek, középült a kávéházi, és leghátul a hotelos. Tehát működött a hierarchia. Véletlen át, bocsánat, szóval ez el kellene most is, hidd el.
1: Nem lehetett vegyülni akkor.
2: Nem. Az nagy dolog volt, ahol befogadtak maguk közé, azért bizony, amikor már voltak ilyen, mint a Hankó, meg egy páron, ezek a nagyobbak, amikor kérdezem, milyen a gyerek, azt mondja, használható. Már azt mondták, használható, akkor az már szavuk szent. Az biztos úgy volt.
1: Szóval beszélgettünk itt a metódusról, igaz? Hogy másként tanultak akkor a zenészek, mint manapság. Nyilván más volt a motivációjuk is, de az, hogy mondjuk a Rajkó mellett, vagy a Rajkón túl, mondjuk így,
2: igen,
1: volt lehetőségük arra, hogy a Mátyás téren mondjuk egymástól tanuljanak, vagy olyan zenekarokba bekerülni, ahol aztán fejleszthették magukat ezek a bizonyos zenészek, ezek a tanulók. Ez óriási dolog és lehetőség. Én ezt ma már nem látom.
2: Elfelejtettem az előbb mondani, ami hiányzik. Tanulónak menni. Én a Petrik Jósi bácsinál voltam a Kömüves étteremben. Na most aztán ott meg lehetett sok mindent. Volt egy szegedi Oszkár nevezető énekes, nem volt egy nagy énekes, de az tüsköd bogarat énekelt, és akkor bizony a hallgatóság is, a vendégek is, volt egy műveltségi szintjük. Ott az operettől kezdve a régi slágereket beleértve a 30-as, 40-es karádi számoktól kezdve. Hát ott sokat tanultam, meg a lakodalmak. Hát a Mátyás tére jöttek ki, Pest környék Vászról, innen-onnan, jöttek a romák. Na, gyerek, szombaton ráész? Mentünk le. A Lagziban meg az eredeti magyar nótákat, csárdásokat a parasztoktól. Hát olyan lakodalmak voltak, hogy el se tudják képzelni ma a sátorba. 40-50 tyúk rotyogott az üsbe. Akkor volt egyfajta, tehát az, hogy enni való, az nem volt probléma. Semmilyen szinten a magyar embereknek.
1: Kleó bácsi, beszéltünk itt arról sokat, hogy miket játszott, miket tanult, miket játszottak akkoriban a primások. Tulajdonképpen mi ez a cigányzene, amiket játszottak?
2: Na most az alaptézise a cigányzenének, ugye a magyar nóta, csárdás, verbunkos, operettek, nagy valcerok, kis énekek, nemzetiség, amit most is kell nekem muszadikálni, minden nemzetnek tudtak már az öregek is muzsikálni. és a legkisebb primásnak is, a legközepes. Volt olyan, például oda került az ember egy primáshoz, ha nem is én, mások is. Mit tetszik játszani? Tessék mondani. Nagy valcert. Strauss valcert, Déli rózsáktól, Mesél a bécsi erdők. Lehetne sorolni. Hát ezek kellettek, igényelték a nagy operetteket. Ugye Lehárt, Kálmán Imrét. Akkor ugye hát operett nagy hatalom volt Magyarország. Hát akkor hiába, hogy ordították, vágyom egy nő után, egy, minden. Mulattak az emberek. Olcsó volt a mulatság. Fillérekből jó érezték. Nálunk ugyanaz a helyzet volt az akkori gyerekeknél. Fillérekből lehetett szórakozni. Vannak, akik még emlékeznek, hogy kell beszélni Soha Kálmán zenekaráról. Én 1977-78-ban két évig voltam. Most érdekes a dolog, hát ők játszották Magyarországon a legjobb szalonzenekar. Hát egy csomó kottával kellett be, ugye Naila Valcertól kezdve Éljen a tánc, Traviatta, Költő és paraszt, opera részletek, a Szevillai Borbé, mindent muzsikáltak. Tehát egy, és kottából, hát nem a hasukra, hát ott azért valami kottát kellett valamilyen szinten olvasni. És akkor ez mellett ugye a magyar nóta is, hát. Tehát minden muzsikáltak. Hát most épp olvasom a Lakatos Sándor, a Déki adott nekem könyvet, mikor vele voltam a tévében, hogy volt be, és adott egy könyvet a családról. És a repertoárja fő van írva a nagyapjának is. Hát ott kérem szépen, ott tényleg opera részletek, a Rákóczi Marstól kezdve mindent, sok mindent kellett játszani. Sok mindent. Rengeteg Robert Stolz, Oscar Strauss, Sauber, hát ugye meg a Lakatos Sándorról nem beszélve, az meg totálisan annyit muzsikált, annyi, ami tehát a túlélési mechanizmusa a cigán zenének tulajdonképpen a 19.-20. században az volt, hogy ez nem cigán zene. Gyakorlatilag cigán származású emberek, muzsikusoktól tolmácsolt zene, mert ez nem cigán zene. Hanem akkor a kornak megfelelő igényeket kielégítettük. Ebbe beletartoztak az operettektől, rengeteg nóta, hát Sasnácitól kezdve Murgács Kálmán, Tegzegerber, a legnagyobb a Dankó Pista, később a Sallai Misi, hát lenne reggel nótából nagyon sok van, amiben sajnos most a maiak hiába tetszik, nagyon szegény. Mert egy akkora agymosás történt most a kultúrába, ha egyáltalán kultúrának lehet nevezni. Itt most az igény a szórakoztatni maximum 20. Kérik a, mit tudom én, a Kicsinyfalu, akkor a Füredi Anna bál, egy pár olyan, mit tudom én, a Macskajaj, meg ilyen semmit mondó dolgokat.
3: De nem a mi feladatunk zenészeknek, hogy mi is valahol azért neveljük az embereket?
2: Na most a lényeg a lényeg. Itt nem mi vagyunk a hibásak. Ugye a legnagyobb problémát én ott látom. Ugye ez az úgynevezett hatalomátvétel, rendszerváltás, bárminek nevezzük, ez magába hordozta azt, hogy megszűntek az éttermekbe az élőzene. Ez átvették Amerikában, mindenhonnan átjötte. Megszűnt a koncert, már mondtam, a koncert, interkoncert, az Ori, az OSK, kinek kizárólagos közvetítés, monopól helyzetben volt, kizárólagos közvetítési joga volt. Na most ugye ott ABC kategória, regiszterek, az Orinál ugyanúgy, tehát volt egy összetartó erő, rendszerbe volt foglalva, mert ami nincs voltak szabályok, most nincsenek szabályok. Szabálytalanul működhet bárki, aki, hogy ez a Kóka nevezetű, nem tudom minek, nem akarom kompromitálni, mert miért bántsam.

0: amit ő csinált, hogy nem kell kategória, semmi nem kell, nem szakma ez. És ez egy nagy érvágás volt.
1: Valahogy a közgazdaságban is van egy ilyen tézis, hogy a laissez-faire, tehát hogy a láthatatlan kéz irányítja tulajdonképpen a pénzügyi mozgásokat. Lehetséges, hogy a kultúrában is van egy ilyen láthatatlan kéz, ami irányítja az embereknek az igényeit, a gondolkodását, vagy ez egy irányított kultúrpolitika tulajdonképpen, ami most folyik?
0: Láthatatlan és mégis látható. Aki kicsit odafigyel, egy kicsit benne volt, van összehasonlítási alapja. Most tegyük félre a politikát, ami az 50-es, 40-es, 50-es, 60-as években volt, vagyis a 20. században, mondjuk 2000-ig, mert utána lavinaszerűen összeomlott ez az egész. És persze, hogy látható. Az egésznek ott látom a hibát, az úgynevezett szórakoztató zenének mondott valami, a média lehozza. Nem akarok nevekbe bocsátkozni. Na, hát minek? Hát az életben kottát nem láttak. A gép dolgozik, ott van az a szintetizátor. Hát én ezt büntetendő cselekménynek látnám. Hát ez ilyen nincs, ez nem szabadna. És ide jutott, hát sajnos. Ez látható. Direkt módon. Még azt sem mondom, hogy rasszizmus. Nem. Mert ma egy górinak nem lehet megmondani, az kérem, vegyen ide 5 embert. Nem. Én nem panaszkodok, mert még ez jó pár évvel, ez a 6 évig egy zsidó üzletben, a Dobocába, a Doblóba voltam. Most ezen a hajón vagyok, novemberig, egész novemberig. Tehát meg itt-ott az ember. Vannak koncertek, de hát kellett egyfajta váltásnak is történni. Az embereknek a kultúrigénye szinte nullára ment. Nulla. Hát most kit érdekel a mai embereknek egy Leányvásár operett? Vagy egy Vígözvegy, a legismertebbet mondom. Vagy ott van például a Cirkusz Hercegnő. Hát azelőtt ez napi renden kellett játszani, és énekelték, és kérték. Vagy egy János Vitéz. Hát szóval a kultúrigény tudatosan lett meg, egy agymosás történt, erre mind a média a legnagyobb probléma, hogy a média mit hoz le. Mert amit lehoz, az a divat, kész. És az igazság a könnyű zenébe is. Volt egy-két kimagasló, Balázs Feszótól kezdve voltak, Dobos Attila, ezek nagyon Szenes Iván, hát ezek még mind a múltból ragadtak itt, de már ma könnyűzenőben is hulló csillagok vannak. Hát az ember hallgatja sokszor a számoknak a zenei oldalon megközelít, nem haz mély nyomot, se a szöveg, semmi. Azt mondták régen, hogy álszentimentalizmus van. Például ilyen tűzpiros virág volt, minden, hát az életről szólt, a szerelemről, és ez egy nagyon nagy dolog volt. Hát akkor nem véletlen, hogy minket úgy hívtak, hogy ironiával, hogy hangulat tisztviselők. Igen, mert ez logika volt. Igen. Például csak így mondom, nem cigánzenébe gondol, kiváló bárzongoristák voltak presszókban. Uh-huh. Például valaki összeveszett a barátnőjével, vagy a feleségével, bement a presszóba, elkezdett ének, gyere ülj, kedves mellemi, már szemezett a másik asztallán, ő átküld. Már mentálisan orvosságot kapott, gyógyszert, és miatta a gyógyszert, kérem szépen, a zene hullámhosszán mentek a dolgok. És nagyon sok szép sláger volt. Nagyon. És az tényleg ez, mi joggal neveztek bennünket hangulattisztviselőnek.
1: Egy picit térjünk vissza a médiához, hiszen én a napokban láttam Esze Jenőt, a híres zongoristát, elmélet tanárt, hogy ha jól emlékszem, zenei analfabétáknak nevezte azokat a zsűritagokat, akik mostanában időként szerepelnek a különböző tehetségkutató versenyeken, hiszen nagyon soknak nincs megfelelő végzettsége, és ő is pont azt említette, mint amiről most beszélgettünk, hogy nincs már az a fajta kategóriavizsga például a szórakoztató zenében, a popzenében, ami korábban volt, és ez megmérgezte a műfajt.
0: Én nem vagyok Esze Jenő, én csak egy szürke eminenciás, de az Esze Jenőről nem, mi még tudjuk,

0: meg aki muzsikus, hogy egy géniusz volt. Na most, aki ilyet mond, ezt én is észrevettem, meg tudatosul bennem, hát ezek, nem akarom megbántani, meg nevet nem mondok, így kimondhatom, 36. senkik a szakmába. És ők bírálják, hogy ez most jó volt, de most ez nem volt jó, de aztán olyan egyéb tényező, pláne a nőknél, kicsit adnak egy sziklát a nőiességből, hogy finoman fog, és már mindjárt ott van a csúcson, így elég jól kifejeztem magam. Vagy pedig politikailag beszólnak, mert beszólnak be. Ez placon kell, hogy legyen. És már kinyílt a kapu. Kész. Ez a két tényező. Vagy még egy. Vagy homoszexuális. Ki kell, hogy mondjam. Mert vannak. Vannak. Vannak.
1: Ez a sikerhez vezető út a médiában?
0: Hát, nem én mondtam. Eszeljenő tényleg az egy prominens, hanem a legprominensebb. Hát az vizsgáztatott meg minden.
1: Így van, így van.
0: Az. Elmondok egy történet, ez már most a 90-es évek vége fele volt, és hát voltak egy-két gyerek, akit ilyen kamu vizsgák voltak ezek már, de ő volt az eszeljenő, és hát bement a hegedűs, nem mondok neve, eljátszott a tájszmediáciát, de csak egy kis motív volt, aranyezős keringőből egy kis részletet, na játszol egy nótacsokrot, megkérdezték a C és a G között milyen a hangtáv, vagy G és a C között mi van. A kategória, na most kijön az illető, akit én vittem, hogy hát legyen, mert kellett dokumentál, volt egy idő, még amikor kijötték 90-es, mondom, édesfiam, ezt tudod te, mit kaptál volna az én időmbe? Talán regisztert, de akkor is 200 számot kellett tudni. Föl volt írva, és szúrópróbaszerű. Na most akkor ezt játsz, ez, az, amaz, emel. Hát a legnagyobb dolog, amikor az OSK kezéből kivették ezt a monopól helyzetet, hogy kizárólagos közvetítési jog. Kit lehetett közvetíteni, akinek működési engedélye volt. Ahhoz párosult ABC-kat esetleg szezonálisan regiszter 1, még ott is regiszter 1, regiszter 2. Az a regiszter 2-ben már a végórákban lehetett, aki már tényleg olyan hangszer volt, kellett Balatonra, mert nagyon sok. Hát én még 89-ben, igen, még ott dolgoztam az OSK-ba, Kálai Kisernővel együtt, meg Árkos Kálmánnal voltunk ott, és az az igazság, volt egy ilyen szürke nap, mert úgy kellett 7-től, ott voltam 4-ig, és utána mentem muzsikálni. És összeszámoltam, hogy mennyi van a kezünkbe, hány üzlet. 78 üzlet volt. A Szirmai Laci bácsi egyszer azt mondja, jöjjön Kleó, mutatok magának valamit. 63-64-ből hihetetlen. A Wienerwaldról nem tudom, hallottál-e? Wienerwald. Ez egy olyan...
1: Fekete erdő.
0: Igen, a neve az, de voltak a Wienerwald nevezettű ilyen restaurantok, német, tele volt Németország, Ausztria. 200 trió, duó, cigán zenébe, cimbalom, hegedű, stb. Működött, úgyhogy itthon már alig volt zenész, de volt, mert ott volt a Szív utca. Ott az öregeknek, egy öreg embernek is nagyobb tere volt ahhoz, hogy mentálisan ne sérüljön, mikor ugye megöre a nyugdíjba elmentek, vagy a Szív utcába, vagy kapta, már nem is tudják ezt a kifejezést, hogy repülés. Volt 3 repülés, 4 repülés, az öregek találkoztak a nemzetinél, elmentek, piáztak, egy kis sört bortítak, és szép nyugodtan meghaltak. Már nagyon egyedül vannak. Hát most például az én időmben emlékszek, aki ilyen élteskort megért a szakmába, és működött, az valahogy, és nem a kitüntetés, de valahol díjazták olyan értelemben, hogy csináltak, kaptak valami elismerő oklevél, vagy valami szocialista érdemre, valamit. Ma már nem. Meg lehet dögleni úgy, ahogy mondom. Elég nyers ez a kifejezés. Pedig vannak még öreg cigányok, akik egész életüket feláldozták családjukért, magukért, mindenért. Úgyhogy ez szomorú történet.
1: Mi a helyzet a zenészek nyugdíjával? Hiszen ez egy nagyon jelentős probléma, hiszen több ezer embert érint, mivel nem feltétlenül voltak bejelentve az utóbbi években, évtizedekben, hiszen mondjuk csak borravalóért dolgoztak, ezért ez jelentős problémát jelent a nyugdíj szempontjából nekik.
0: Hát ez jó helyet tapogatoztál, mert nekem is úgymond 155 ezer a nyugdíjam, de miért? Mert nem voltunk bejelentve. Főleg ez 92-ben a munkakönyvet, már nem kellett munkakönyv. Igen, ám én ahol dolgoztam, a Kempinski Hotelben ott voltam 90, itt-ott, számlát kellett adni, de az már nem számított bele a nyugdíjba. Ez érdekes, ez az egyik. Hát az a szerencsém, hogy én sokat voltam külföldön, és Berlinből is kapok, hadd ne mondjam meg, hogy mennyit. Kapok egy kis összeget, meg Bécsből is. Úgyhogy itt nagyon-nagyon csodálatos, és én magammal is kitoltam, hogy így mondjam, mert volt egy, ez is egy nagyon pozitív volt. A fúvós hangszereseket evidenciába vették, 20 év után elletett, mert na ugye én 69-től voltam hivatásos zenész, én már 89-90-ben elmettem, de hát kint külföldön törődött a fene vele. Aztán jött a 97-ben, sose felejtem, eszembe jutott, el kéne menni nyugdíjba. Azt mondták, rendben van. Igen ám, mikor oda került a sor már, hogy már regisztráltak volna minden, azt hát hozzon, azt mondja, 5 évig visszamenőleg, hogy legálisan működött. Hát ezt nem tudtam hozni, mert feketén kellett, ennyi. És hogy akkor, hát nekem már, hogy én elmentem volna 90-be, most lenne 4-500 ezer forint nyugdíja, mert az hatványozódott évről évre, ugye hát ez egy hatalmas terminus, ami eltelt azóta. Hát szóval ez van, és ebből a nyugdíjból nem lehet megélni, hát ez nem.
1: Sárközi Kleó József klarnétos volt a mai vendégem, aki számos neves prímás zenekarában játszott az utóbbi több mint 6 évtizedben. A mostani beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a cigány muzsikusok életéről és a 8. kerületi Mátyás tér jelentőségéről. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, a viszonthallásra.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dik.
2: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Itt a 100.3 Rádiódi süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Lassítja a vonatokat a MÁV és festéssel is védi a síneket a hőségtől, írta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán Facebook bejegyzésében. Kiemelte, az extrém hőség a vasúti pályára is komoly terhelést jelent, szélsőséges esetben akár síntöréshez is vezethet. Hozzátette, biztató eredményt hozott a hővédő fehérfesték alkalmazása a pécsi vasút vonalon, ahol a mérések szerint ez a megoldás 3-7 Celsius fokkal csökkentette a sínek hőmérsékletét, amely a tűzőnapnak kitéve akár 20 fokkal is meghaladhatja a levegő hőmérsékletét. Emellett a sorompók berendezéseit védő szekrényeket speciális burkolattal látják el, hogy mérsékeljék a napsugárzás okozta felmelegedést. A kormány átfogó első ütemben 868 milliárd forint keretösszegű energiafejlesztési programot fogadott el, miközben a rendkívüli hőségben sikerült megőrizni az ország energiaegyensúlyát és fenntartani a kritikus infrastruktúrák működését, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a kétnapos kormányülés első napját és a védelmi munkacsoport ülését követően egy Facebook posztban. Ennek részeként felgyorsítják és átláthatóbbá teszik a háztartási napelemek hálózati csatlakozását, egyszerűsítik a termikus energia feltárásának engedélyezését, és bevezetik az ingyenes okosmérők igénylésének lehetőségét, ami az évi 4000 kWh feletti fogyasztású háztartások számára kötelező lesz. Ausztriában az alacsony dunai vízállás miatt gyakorlatilag leállt az áruszállító hajózás, és a minisztérium a folyami áruforgalom jelentős visszaesésére számít. A tárca szerint a jelenlegi helyzet a 2003-as és 2018-as történelmi mélypontokhoz hasonlítható, miközben a rendkívüli kisvizes időszak már nyár közepén kialakult. A szakértők szerint a szélsőségesen alacsony vízállás hosszabb távú tendencia része, és a jövőben gyakoribbá válhat. Magyarország ivóvízkészlete teljes biztonságban van, stratégiai vízhiány nincs az országban, mondta a Köböl Anita kormány szóvívő. Azt is közölte, az elmúlt napokban számos félreértés látott napvilágot az ivóvízellátással kapcsolatban. Kiemelte, az átmeneti akadozás oka az, hogy a kánikula idején megnövekszik a fogyasztás, ezért gyorsabban ürülnek a tárolók, a vízelőkészítő berendezések kapacitása viszont véges. A lajtoskocsik a biztonsági garanciát jelentik, mondta. A kormány rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és keddre, ahol 10 törvényjavaslat szerepelne napirenden. A képviselők egyebek mellett az egészségügyi adatkezelés, a köznevelés, a rendészeti feladatellátás, a költségvetés és a veszélyhelyzeti szabályok módosításáról tárgyalhatnak. Napirendre kerül az agrárkamarát, a szakképzést és az áfa törvényt érintő változtatás is.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dick.
0: Rólunk, neked.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Soki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor, szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. február 18-a, szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Sárközi Kleó József, klarnétos a mai vendégem ismét, aki számos neves prímás zenekarában játszott, az utóbbi több mint 6 évtizedben. A mostani beszélgetésünk harmadik részében mesél nekünk a cigány muzsikusok életéről és a 8. kerületi Mátyás tér jelentőségéről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
5: És nem beszélve arról, hogy ezek az öreg, van egy-két öreg kollégám ide, azok már se fizikailag, semmiféle szem, se esztétikailag már nem felelnek meg arra, hogy elmenjenek muzsikálni. Ennyi. Nem kell. Meg ezt, ami, ha én nem váltok az Orbán Kálmán barátommal ezelőtt 30-35 évvel, azt mondta, Kleó, ennek vége. Térjünk. Gitár, klarnét. Basszus gitár. És ez így működök, így elfog. Hát ez ki is van próbálva. Akkor megyek, ugye csak néha lássák, hogy cigán vagyok. Nem kell ide hegedő, sok durván is, hogy itt cincogja. Mondom, uram, elnézést kérek, én, nekem trión van. Na, milyen hangszer? Mondom, hogy klarinétbe. Akkor bará, ha nem is alkalmaz, de barátságos. Jó, igen, az más. Az egyelőre nem, de hagyjon itt egy névkártyát. Szóval nagyon nehéz ezek. Nézd ide, hallgass. A realitást nézzük. Voltak, bizonyos a könnyű zenéről beszélek, volt Jimi Hendrix korszak, Elvis Presley korszak, Beatles korszak. Egy idő után finito, vége. Na, még ha úgy veszünk, ez a mi szerepünk, ez a szórakoztató zene, mert ez szórakoztató, unterhaltunk, hogy a német mondja, 200 éve működik. Hát a túlélési mechanizmus jól működött nálunk. Ennyi.
6: Na jó, de hogyha esetleg ezek a zenészek, illetve ezeknek a nagy zenész dinasztiáknak a leszármazottai megtalálják egy új műfajban, vagy egy új irányzatban saját magukat, akkor ott is ki lehet teljesedni. Persze lehet, hogy nem cigányzenének fogjuk már hívni, illetve az is lehet a cigányzenének egyfajta leágazása, illetve annak a hatásai alatt született műfajok, de abban is azért megtalálhatja magát egy zenész.
5: Na most itt egy utat látok, ami nagyon rögös, kemény, kőkemény. A klasszikus zenére kellene, ami nem adatik meg mindenkinek, hogy művész legyen. Ennek aztán több okai vannak, ugye. Tehetség, szorgalom, hozzáállás. És akkor még nem biztos, attól függ, hogy milyen hangszerbe. Mert mit tudom, ha valaki lepraxizál egy nagy bögös, annak könnyebb az esély, mint egy hegedűsnek, vagy egy zongoristának. Egy zongorista, ha jó az inform, nem tudom, hogy mondjad, hogy igazam ebben, esetleg elmegy kísérőnek, amiben 3 koncertje, tehát abban megint nem tud megélni. Tehát demoralizálva van itt ez a zenész szakma. Hát ott vannak nekem unokaöcséim, például a Kácsi, az Olá Kálmán, meg a Szakcsi gyerekek. Hát ha nem tanítanának, mondja bátyja, azt mondja, nem tanítanák, ilyen hallák. Azon van 3-4 koncertem. Semmi. Jazz, a jazz az nem egy populáris zene. Az egy regionális, van egy szűk kör, aki szereti. Meg hát amilyen jazz van már most, hát én még a Petersont elhallgattam. Ott volt a Balogh Jenő, az is. Hát az egy Törzsékeres Mátyás téri. Hát az befejezte a muzsikát, és már ült ki. Volt a 12-ben, van érdekes figurák voltak. A Teknő Béla. Hát annak az édesapja az ország egyik legjobb bögöse volt, a Teknő Béla bácsi, Teknő Józsi, ezek test Kaposvár Magyarival, Berkes Bélával. Tehát ebből kanyhaló lett a Béla bácsiból, és jött ki, így nyáron, hát ültünk vagy 30-an, és árgus szemekkel néztük, hallgattuk. Kihozta a repülőjegyét, mert diszidált 56-ba, Amerikába. Szóval Mr. Béla, szóval én tudtam már akkor angolul, azt mondja, mondta angolul, hogy hát tudtuk, hogy hazudik, hogy nem frankó, de hallgattuk őt, tehát hallgattuk. És zrikálódni, hát hogyha bentünk csajja vagy valami, akkor kisasszony, vigyázzon a ridikülre, fehér kabátos szatír, meg azt mondja, Józsika, már a rendőrbási keresett, azt mondja, hát a tripper, érted, nevében, azt mondja, nem jelentkeztél, hát persze a csajárót ott kapsz, ma ott hagyott. Ez nagyon-nagyon nagy élet volt, nagyon nagy élet volt a 12-ben, volt ott a Korodi, az apja Brácsos volt, de szegények voltak, ott hagyta az apjuk, ott laktak a 12-ben, és hát nem tudtak megélni, elment dolgozni. Most Pekér ilyen tetőfedőnek a 12-be, de bőgőt tanult, hát bőgőt, tehetségtelen volt. Bőgősnek tanult, és a 12-be ott a háztetőn volt. Ez már reggel 7-kor pizsamába állt ott a folyosó. Tibai, hát tudod, ki volt a Tibai, a világ legjobb. Tibai, milyen a magaslati levegő. Ne izéljon már Béla bácsi, annyira fél, majdnem leesett a izéről, az emeletről. Hát ott nagy zrikoládások voltak, meg volt a morzsa, hát az is, hát egy gyenge zong, de mindig a tavaszi hangot, ér, arra, ér, arra, ér, a tavaszi zsongás, de csak az elejét tudta. Szifra Gyuri, hagyd abba! Mondd meg csúnyán visszaszólt, hát, na, hát na, élmény botot lakni, na. Hát ez ilyen nincs. Azt se tudom, már mai napig, nem csak ott, azt se tudom, ki lakik mellettem. Az emberek elszigetelték önmagukat és egymást is. Nincs.
6: Jól emlékszem, Kleó bácsi, hogy a Járóka Sándorral is muzsikált, ugye?
5: A fiúval. Hát az utolsó lemezén én vagyok.
6: Van esetleg valami anekdotája, emléke a
5: Sanyival?
6: Járóka Sándorra, igen.
5: Hát az akkora karizmatikus egyéniség volt. Hát ott voltam vele a Vigadóba. Tél volt, ilyen téliket, de fáztunk. Hát egy ruppunk nem volt se. Szóval akarsz piázni? Persze. Annyira manipulálni tudta az ember. Fővett a telefont. Én a mai napig nem tudom. Ugye egy kis alacsony kis nő remegett a keze. Azt mondja, Sanyikám, elég lesz 30 000. És odatta, na jó, az ad oda, és tűnj el. És hát meg szegény, saját csapdájába be, ő magával vitte a cigánzenét, mert az olyan, hogy mondjam, ez egy kis semmi, tehát ülünk, egy manus ül. Meg Kleó, egy viszkibe fogadunk? Miről van az? Az a manus ül ott, igaz? Az Akácsos úta oda megyek, és le fogja tenni Késvillát. Hát olyan, úgy adta elő, olyan hangszínnel, olyan kiszínezve a harmóniákat is belemuzsikált, tehát ezt csak ő tudta, hogy így úgy volt, letette, pénz. Na, mit mondtam? Hát ő egy, csak hát őnál egy óriási probléma volt. Egy nimbusz vette őtet körül. Ő nagyon tudott, hogy finoman fejezte a nőkre, férfiakra, mindenkire, mert például ott vagyok vele, hát kikereste a pénzt én. Ő csak akkor állt, hogy jöttek romák, akkor fölállt, hogy jó, gondolt egyet, belenyúlt a szimbalomba, kivett, mondom, állj. Először én kerestem a pénzt. Másodszor gyerekkori barátok vagyunk. Körülbelül mondom, ebből jött a 2000 forint, kivettem, többi vársai, ezek nem szóltak. Tehát manipulálni nagyon tudta az embereket. És fölvette a hegedűt ott, tehát regionálisan olyat tudott nyújtani, hogy senki az elmúlt 40 évben. Senki. Nem volt ő egy olyan hegedűs, hogy tehát például a CD-n, a lemezen muzsikájuk, a gyerek a palika muzsikája izét, a Monticsárdán soha azok az üveghangok, hát ugye ott kijön, hát visszahallgattuk. Ezek a zeneiskolában nem nagyon szerettek, remélem. Hát úgy mondom, Sanyi, hát akkor jöttem, már 2 napja nem aludtam, mert volt mezővásárra, eljöttem ott egy buliba muzsikát te. Hát ő ugyanazokon a helyen kell, ugyanúgy. Na most, hát én az ő fejüveg, Sanyikám, én a középlágiba fogom. Na most, ő meg olyan csodálatos dolgot tett alá, hogy a szerző se tudott volna oda, hogy kiszínezte úgy alatta rá. Ez zseni volt, egy zseniális muzsikus volt. Nem is fog mostanában olyan születni, olyan cigán primár. Csak utánozgatnák, de hát nem, gétnikt nem megy.
6: Azért a mai fiatalok között is vannak tehetségek. Vannak kiugró egyéniségek, akik azért, hogyha megcsillantják a tudásukat, azért elvarázsolják a közönséget.
5: Hát instrumentálisan sokat fejlődtek minden hangszeren, mert ugye a kommunikációssal, tévé, mind rádió, lemez, CD, DVD, rende, hát mi nekünk még rádiónk sem volt abban az időben, és a zeneiskola. Hát nagyon hangszeresek vannak. Hát hadd nem mondjam, én muzsikáltam 2011-ben a ifjabb Sárközi Lajosra. Hát az, hát mondjam, tehát egy zseni. Hát az olyan, hogy például bejöttek ausztrál öreg magyarok, hát kérték az öreg dolgokat. Azt mondja, fújjak le, óvás. Fújjak. Már a megfordulta már az ismétlésre, azt mondja, csak nyugodtan díszi, már meg olyan agy volt nála, amit soha nem muzsikált, már tudta. meg hát ez a gitározni, behozott ezzel egy gitárt, az fúj, amit akar. Nagyon zseni, zseni. Nagyon tud hegedülni. Nagyon. Meg az apja is, hát az is egy kiváló muzsikus. Lakatos Miki, hát ezek azért ezek komoly muzsikusok. Mi. Ezek is azért, ez nem mai gyerekek már, ugye. Hát fiatal, van nekem rokonságban vagyunk, az a hosszú gyerek a Svájcba él.
6: Ja, hosszú Géza. Hosszú Leocki Géza.
5: Hát az, hát nem kell mondani, az is. Na ezek vannak egyedi darabok, akik sokat, sokkal több, hogy mondjam, ne, ezt nem mondom, hogy több tehetség, mert az 50-es évek, hát a Csányi Matyitól kezdve Banyák, a Bacsik, akkor a Lakatos Sándor, hát tehát olyanok voltak minden hangszeren. Mindig voltak, mindig lesznek. Hát itt van, ez nem, ez valami politikai beavatkozással, vagy valamivel. Ezt nem szabadna vergődni, vagy meghalni. Bár már 24. óra is elmúlt. Elég pessimista vagyok ebben a szemben. Nem szabadna hagyni ezt, hogy ez feledésbe megy. Na most nagyon sokan elmentek dolgozni, ugye. Sokszor van, aki egy-két hónapig a hangszert a kezükben nem veszik, mert ki vannak fáradom ennek a munkám, de igen, tehetségesek, minden hangszerem. Hát nem is lehet megélni ebből mai fiataloknak nem. Még ez egy óriási nagy dolog, hogy én tudok működni, de azért, mert nem a műfajt csinálom. Hát itt tőlem kérnek sokszor a Kaszabankától kezdve az Evitát, mindent, hát és az a több, amit nem tudok. Hát ez egy kimeríthetetlen tárház. Hát most is már összeírtam, hogy milyen nemzet a örményeknek, ugye a Jeraván, a izéknak, a grúzoknak, a szúlikom, stb. Stb. Stb. Szemszórák, van, rengeteg van. De az a több, amit nem tudok.
6: És ezeket most is tanulja? Most is nézi, most is kutatja, hogy mit lehet
5: esetleg? Nézi, de hallgass. Ezeket már én megtanultam. Én erre azt szoktam mondani, gyerekkorban kell sok mindent megtanulni, ami kamatozik, majd a később. Az, hogy mindig van új a nap. Például el kell mondani, hogy a Sárközi Lajossal együtt voltam 4 évig az öreggel. Hát attól rengeteg dolgot tanultam, ezeket a Smite-tól kezdve, a rengeteg amerikait, a New York lehetne sorolni. De nagyon jó esett, Füreden voltunk az Annabál, a romákon ülünk, de még nem került sor. Azt mondja, uraim, a Kleó bácsitól én annyi mindent tanultam. Mondom, köszönöm, fiam, de és azt nem mondod, én tőlettem ennyit tanultam? Hát ez oda-vissza működik. Aki nem így fogja föl, hát az nem zenész. Van új mindig a nap alatt. És önteltnek nem szabad lenni. Nem szabad. Mert 20-30 éves korodig azt hiszi, hogy az ember, hogy az övé a világ. Nem, rájön az ember, hogy még, ahogy apám mondta, eljött utána, miért meghalt, már akkor a Hankóba voltam a palacba. Hát most már, fiam, nyugodtan halok meg. Látom, mert az is mondta azt, hogy sok örömmel lesz Sárközi bácsi a Kleóba. És akkor de azt mondja, nem tud semmit még mindig. Igaza volt.
6: A családi összetartás is egészen más volt régebben. Tehát én azt látom, hogy nagyon sokat mentünk nagymamáikhoz, dédnagymamáikhoz, és rendszeresen összejött a család hetente, vasárnaponként, nem csak szülinapok alkalmával, vagy esetleg valamilyen karácsony, húsvét alkalmával, hanem nem kellett hozzá tulajdonképpen ilyen nagy ünnep sem, hanem csak egyszerűen meglátogattuk egymást. Ezt viszont az elmúlt időszakban már nem tapasztalom.
5: Ezt magán hordozza ez a mostani világ, ez az embertelen, ez lélektelen világ, és még magától jött ez így, önműködően, autodidakta módon, hogy nagyon nehéz lett az élet. Nagyon nehéz lett a megélhetés, és el vannak foglalva, hogy egyáltalán túlélni ezt a világot. Sok szegény ember, sok öreg cigány van, nagyon sokan. Azelőtt, hát most olyat hoztak be a izébe, a szaksz, eddig minden karácsonkor, ez egy gesztus volt, kaptunk 25 000 forintot, be kellett fizetni 3600 forint tagdi. Most jött egy felszólni, majd telefonálok, és most hogy képzelik el, hogy már ne 3600-ot, 12 000-et fizessünk. Hát akkor most ebben mi a bóni? 25-öt kapok, 12-öt, de szerintem azért csak... Szóval azelőtt többet törődtek. Én már, ha politikailag olyan lennék, amilyen nem vagyok, azt is szóvá tettem. Össze kellene hozni egy zenész klubot, ahogy összejövünk, beszélgetünk, idősek, nem idősek, nincs. Azelőtt nem is kellett összehozni, volt a vígmatroz, volt a kulacs, hát az volt a, ugye befejeztük a muzsikát, öregek fia, ott találkoztunk. Ott dőltek el, hogy hol fogok muzsikálni januártól. Meghívtuk egymást. Ennyi volt. És a családi összefonódás, hát igen, igen, szomorú. Én nem mondhatom, büszke vagyok arra, hogy a családom, hát szeretnek, én is szerettem őket. A szeretet hiányzik az emberekből, ami összekovácsolná őket. Azelőtt jó barozban együtt voltak, a barátok között is. Megszűnt. Ez a világ nem az enyém, hogy a nótában van. Hát nem.
6: Hogy emlékszik vissza Kleó bácsi? Mi volt az első sikere?
5: Hát ez jó kérdés, ezen nehéz, sok siker volt. Ez tele van ez az egész szakma, hogy mondjam, könnyekkel, mélypontok önmagamhoz képest. De az első siker élményem az volt, őszinte vagyok, amire tényleg úgy emlékszek vissza, hogy ez egy érdekes dolog. Akkor bekezdtem több is, de még egy-kettőt fölhozok. Vörös Kálmánnal, amikor összekerültem, hát húsvét volt, 72 húsvétja, és a Kecskés Sanyék ott Kispesten laktak, hát elmentünk, ott tele a legjobb romákkal, Kacsesz akkor, azt mondja, bocska klarnétot, fiam, de eszmolba, még a nótára is a te készemedre örök rabja lettem. Eszmolba. Hát jó, egyszer csak jön be a Hankó, már akkor prímás volt. Azt mondja, az meg már jó. Szóval nem félünk a farkastól. Hát az farkas volt a nev. Az meg azt mondja, János. Hát azért, mert én most prímás, az még tudok brás. Azt mondja nekem, kis majom, fújjad az előbbi nótát. Na most ez egy akkora, azt mondja, tovább, azt mondja, ne, szóval azt nem végettem, föl kellett venni, hogy micsoda csodálatos brácsázást csináltak azok. Ez az egyik. Aztán a szakmailag a legnagyobb meg az volt, amikor Bécsbe voltam, a Dani Rudi bácsival a Herzmanszkiáról délben muzsikáltunk, a Lakatos Sándor meg ott muzsikált a Herzmanszkiáról, akkor már egy éve kim volt. És én nem tudtam, hogy ő ott van a feleségével, és hát a végén tapsol valaki, mondja, itt a Lakatos, itt. Az meg beszélint, ezt a foglalja, gratulálok. A lényeg, hogy meghívott akkor a zenekarába, hát ez a fénykorában volt, 50 éves volt. Hát ez akkora, és akkora szenzáció volt, az akkor vidéki vissza, tehát Lakatos, az nagyon, hát mindenhol elismerték, hogy arról Kalocsáról, Kiskörös, Bács-megyébe jöttek föl, hát apám még meséltem, majd Bundásnak hívták. A Bundás Zsóska fia Lakatos Sándorra a muzsikát. Nagyon nagyba szám. Nagyon nagy. Sok. Meg a nagy dolog, sorú, azért mondom, sok volt, hát kinn a Kanári-szigeteken. Hát az egy a Misztik klubba, Playa de Iglesen voltunk 86-ban. Na most oda bejártak a zongoristák, Dixielandet fújtam is velük együtt. Aztán volt ott egy szakszafonos klarnétos, a Düsseldorfi Esztrád zenekarnak, és adott nekem egy ilyen ébenfa klarinét,

0: vesszük, az nulla, amit mi nyújtottunk ő hozzájuk. Hát most nem szabad. Ilyen udvarias taps, jó. Távolból, leghátul Kovács Dénes, a hegedűművész, az volt velük kezekkel. Azt mondja nekem a Kálmán bácsi, te gyerek, állj már föl, látod, alig tapsolnak. Na, egy blokkot, tele román, friss sárdás, barjász, technikát, mi? Jön oda Kovács Dénes egy ekkora alacsony kopaszmalussal. Azt mondja, köszönöm, uram, de akkor már áva tapsoltak a végén. Hát azt, amit mi tudunk, hát nem. A lényeg, szóval köszönöm, hogy öregbítette a magyar zenét. De tudja, ki ez az ember? Mondom, nem. A világ egyik legjobb klarinétosa. És azt mondja, el van ájúva, mondom, ez túlzás. Hát rajtam ki még vannak nagyon jó zenészek. A legnagyobbat nem mondjam, Kálai Kisernő akkor a Gulyáspartiban volt. Ott, ha én elájutatok, akkor lehet, hogy belehal. Mondom, na most a poén, hát azt mondja, milyen klarnétja van? Hát mindig rossz volt a klarnéta. Össze volt gumizva. Meg akarja fújni a manus. Azt mondja, ez nem igaz, mondja a Kovács. Azt mondja, hát el van állva, hogy ezen maga így tud. Hát mondom, ez a sajátom. Hát szóval volt sokan pozitív impulzus, ami egy löketet adott az embernek, egy jó érzés. De ezen felül hozzám teszem, nem szabad önmagunktól elájulni, mert relatív a tudás.
1: Ha ma lenne pályakezdő Kleó bácsi, akkor mit csinálna?
0: Hát a mai élethelyzet, ami ma egy muzsikusnak, ami még nem biztos, hogy tudnák lenni klasszikus zenész, az az élet hozná ki. Vagy azt próbálnám meg, vagy már, hát akik ismernek úgy nagyba, tovább tanulnák. Hát az, hogy főiskolára, hát én Szijjelesen végeztem el az összes tanulmányaimat, és mondom, lexikálisan még itt van a világtörténelem, az egész itt van, irodalmi definíciók, minden. Hát sokszor volt nekem ilyen, hogy nem hitték el, hogy roma vagyok, mert hát elkezdtünk erről, arról beszélni. Hát a lányom a Sümeg tanárnál, az az egyetemen tanított, ott korepeltálta, és hát konyhába beszélgettünk, és erről, arról, amarról, hát a politikától kezdve mindenről, a Hohenzolleroktól kezdve, abszolút, hogy mind. Jön ki a felesége, azt mondja az a férjének, azt mondja, egy kollega az egyetemről? Nem, mondom, hölgyem, én csak egyszerű kis klarinétos zenét, ez lehetetlen, hát azt mondja, egy lexikum maga egy. Hát ez az az igazság, hogy még a mai napig is bármit, hát ma is nézem a História TV-t, mint sok minden új információ jön az embernek, a Hitler életéről kezdve minden. Hát szóval, hát azt is a Jóisten küldte ám ide, a zsidókra. Mert ugye ők ölték meg a Krisztus. És benne van a Bibliában, hogy ökörként fogtok menni a vesztőhelyre, szó nélkül, így is volt. Olvastam egy SS katona visszaemlékezését. Azt mondja, a zsidókkal nem volt semmi probléma, azok szó nélkül mentek a gázkamrába, meg minden. A legtöbb problémánk a cigányokkal volt. Az anyja, volt olyan, hogy ráugrott a katona, és elharapta a torkát. Ha már meg, hát ez ilyen a faj, ez a jobbik. Nem hagyjuk magunkat.
1: Ha ma lenne 18 éves, akkor is klarinétosnak tanulna?
0: Hát ha eljutott 18 éves koromig, eljutottam volna olyan szintre, hogy ugye Konzi Akadémia, akkor klarinétos. Mert el vagyok ájulva, hallgatom. Hát ez csak klasszik, van a klasszik tévé. Hát olyan hang, olyan, azok a staccatók, azok a piánók. Hát ez soha az életben. Hát ahhoz nagyon nagy tudás. Meg hát van ez a virtuózok. Hát volt ez a kis lugosi gyerek, nem cigány gyerek az. Hát ez a sírás jött rám. Hát ez kegyetlen, meg vannak. Hát persze, hogy azt tanulnám. A zene, aki meg

0: mentette az életemet. Az élek még, mert sokan a fiatalok, az a Kleó bácsi, mert olyan intenzitással fújok még, hála jó Istennek, hogy amikor magának kiesik a kezéből a klarinét, akkor fog meghalni. Hát otthon is. Hát más nincs. Előveszem a kotát, kröpsöt, zsanzsant. Nézd, bár már neheze. Azok a gyakorlatok, amiket játszva ki, ez már nehezebben megy, mert mi a tudásnak a magva? Az ismétlés, a gyakorlás. Hát azt már nem lehet gyakorolni annyit, mert sokszor elfáradok. Most kezdek fáradni már. Nem annyira, de igen. Persze, hogy zenész lennék. Hát a zene. A zene.
1: Van olyan, amit irigyel másoktól?
0: Most már nem. Már nem. Régen nem is irigység volt ez. Mert egy embernek, ha hallok nálamnál jobbat, mert van, vagy amit csinál jobban, akkor a kutya fáját. Ez jaj, de jó, én soha nem leszek. Egy embernek el kell dönteni, hogy ezt a produkciót ilyen szinten meg tudja csinálni. Itt van nálunk a legnagyobb probléma. Mert én így iróniával szoktam mondani, kimegyek a tele. Uraim, nem kell itt, mindenki professzor, mindenki nagyon tud. Hát lemondják a burkát, lemondják a fátyolt, lemondják a bódit, volt egy bódi nevezető klarinétos, aki öt évig, nem mondom a kollega, aki lemondta, mert lényeg nem ez a célom vele. Azt mondta, kottát ne, mondom, bódi nem ismerte a kottát, 5 évig akkor kulisszatologató volt a Párizsi Operánál. Meg volt egy anekdóta, mesélték a Berkessel az Úri Kaszinóban muzsikáltak, és ez volt, ez a bódi volt a klarinétos, de nyáron meg a Rózsakert, csak klubtagsávival lehetett, arisztokraták jártak, és a szabadtéri színpadon egy Verdi opera, vagy valamilyen opera ment, és rosszul lett a klarinétos. Hát azok ismerték, hát a bódi bácsinak kell szólni, az bement, megnézte a kottát előtte egy órával, és ment, és, de nem ismerte a kottát, állítólag.
2: Állítólag.
0: A burkáról is mesélik, hogy a Lakatos Tibi bácsi írt egy klarnét rapszódiát, és hát nem tudták megoldani a rádióban, a kecskés is, nehéz telekadenci. Hát már burka akkoriában ment nyugdíjba. Sanyi bácsi üljön taxiba, bement a WC-be, bevitte a kottát, egy fél óráig nézte, mehet a fölvétel. Ilyen zenészek voltak ezek a nagyok. Csak már nem tudnak, azt mondják, nem tudnak. A kisújukban több volt, mint nekünk, ahogy vagyunk. Hát azokból kellene építkezni, azok nincsenek, akkor már rég megszűnt volna minden.
1: Van olyan, amit ma másként csinálna?
0: Hát elsősorban, amit másként csinálnák, hát gyakorlatilag semmit. Az, hogy hinni naivitással, hinni az emberekbe. Érted, hogy mit mondok? Ezt teljesen feledésbe tenném, mert mindenki magából indul. Legtöbb ember hazudik, becsapja, ellopja a pénzt. De ezt nem csinálnák másként, mert van ez a sansz, ha újra kezdeném, ez egy horvát jelenő, mindent másképp csinál. Nem. Én a jó Istennek megköszönöm, hogy önmagamhoz képes valaki mondja nekem 16 éves koromban, hogy ilyen karriert, hogy így mondjam, futok be. Azt mondtam volna, menj a fenébe, hát hogy? Hát. Jó, titokban mindig bennem volt az, hogy hát ha majd. És ez a hát, ha majd múlott sok mindenem. Az emberi kvalitásomon, mert intelligencia nélkül nem működik semmi. Második, az a nagy akarati tényezők, és az nagyon kis tehetség, ennyi ez a három, és a szerencse. A fortuna kegyei befogadott, szerencsés ember vagyok, meg szerencsés vagyok a családommal, van 2 lányom, akit imádok, ők is, van 4 unokám, akkor van a, hadd beszéljek az unokámról, mindegyiket nagyon szeretem, de az egy nagyon nagy kitüntetés is az Isten adománya, hogy az unokám van velem, az Olika gitárral, ő gitározik, bassgitározik, bőgő, ez egy abszolút zenész, hát most is egy tánczenekarra volt tegnap, akkor a cirkuszba. Hát mondom, mit csinálsz? Telefon. Szóval gyakorolok. Mondom, és ha megyek, az új műsor van. Kotta ott van. Mehet. Ez a tudás, a kotta, ami nálunk nagyon, nagyon hadilában. Szóval nem volt az erősségünk, ez az igazság. Voltak az együttesbe együttesi zenészek, akik azért napi szinte, mert ez is egy olyan dolog, aki nem olvas pár évig kottát, hát bizony bajba van. De ezt is állandóan edzésbe kell lenni.
2: Sárközik Leó József klarnétos volt a mai vendégem, aki számos neves prémás zenekarában játszott az utóbbi több mint 6 évtizedben. A mostani beszélgetésünk harmadik részében mesélt nekünk a cigány muzsikusok életéről és a 8. kerületi Mátyás tér jelentőségéről. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra.
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: A mi rádiónk, a mi hangunk,
1: a mi hangunk.
2: Rádió Di, Rádió Di, Rádió Di, Rádió Di.
0: Rádió Di, romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallja.
4: Olá Gergő élete és munkássága. Olá Gergő napjaink egyik legismertebb magyar énekese, aki tehetségével, kitartásával és szerénységével vált ismerté az egész országban. Sokan a Tehetségkutató műsor harmadik évadának győzteseként ismerték meg, azonban sikere mögött hosszú évek, kemény munkája, kitartása és rengeteg lemondás áll. Nem csak kiváló előadóként, hanem családcentrikus emberként és a roma közösség egyik meghatározó példaképeként is sokan tisztelik. Olá Gergő 1988. november 26-án született Karancslapújtőn, majd családjával Salgótarjánban nőtt fel. Gyermekkorát szerény körülmények között töltötte, ahol már fiatalon megtanulta, hogy a kitartó munka és a becsület nagyon fontos értékek. A zene iránti szeretete már gyermekkorában megmutatkozott. Szívesen énekelt családi és közösségi rendezvényeken, emellett a tánc is közel állt hozzá. Mielőtt országosan ismert lett volna, közmunkásként dolgozott, miközben minden lehetőséget megragadott arra, hogy fejlődjön és megmutassa tehetségét. 2012-ben jelentkezett a Tehetségkutató harmadik évadába. Már a válogatások során lenyűgözte a zsűrit különleges hangjával és őszinte személyiségével. A nézők hamar megszerették, hiszen nem csak kiválóan énekelt, hanem mindig alázatos és tisztelettudó maradt. A verseny során hétről hétre bizonyította tehetségét, és végül megnyerte a műsort. Ez a győzelem teljesen megváltoztatta az életét, hiszen ettől kezdve hivatásos énekesként folytathatta pályafutását. Az X-faktor után számos saját dallal jelentkezett, fellépései országszerte nagy sikert arattak. Több televíziós műsorban is szerepelt, és részt vett a Dal című euróvíziós dalválasztó műsorban is. 2017-ben megalapította a Roma Szól zenekart, amelynek célja, hogy az autentikus cigányzenét modern popzenei emlékekkel ötvözze. Ez a különleges zenei stílus egyszerre őrzi a roma hagyományokat, és szólítja meg a fiatalabb közönséget is. Olá Gergő számára mindig is kiemelkedően fontos volt roma származása. Büszkén vállalja gyökereit, és számos alkalommal beszélt arról, hogy szeretné megmutatni az embereknek a roma kultúra valódi értékeit. Fellépésein és nyilatkozataiban gyakran hangsúlyozza a család, az összetartás, a tisztelet és a szeretet fontosságát. Úgy véli, hogy a roma emberek kultúrája rendkívül gazdag, amelyet érdemes megőrizni és továbbadni a következő generációnak. Magánéletében is példamutató családapa. Feleségével fiatalon házasodtak össze, és több gyermekük is született. Gergő gyakran elmondja, hogy családja jelenti számára a legnagyobb boldogságot és motivációt. Sikerei ellenére igyekszik megőrizni szerénységét, és mindig időt szakítani a szeretteire. Számos interjúban beszélt arról is, hogy nehéz időszakokon keresztül is összetartottak, ami még erősebbé tette a családi kötelékeket.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
5: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. február 19-e csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Sárközi Kleó József, klarnétos a mai vendégem, aki számos neves prímás zenekarában játszott az utóbbi több mint 6 évtizedben. A mostani beszélgetésünk negyedik részében mesél nekünk a cigány muzsikusok életéről és anekdotákról. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
1: Érdekes kérdés egyébként ez a kottaolvasás, hiszen azért ennek a műfajnak megvan az a sajátossága, hogy kotta nélkül tanulják meg az anyagot, a repertoárt a zenészek, hiszen ez valójában egy szájhagyomány útján terjedő műfaj egyrészt, ugyebár. Nyilván vannak olyan részei a repertoárnak, amihez viszont kotta szükséges. De viszont nagyon nehéz megtalálni azt az arányt, hogy mi az, amit kottából tanul az ember, és mi az, amit kotta nélkül, akár fülből. És a tanulási metódus az nagyon meghatározza a későbbi éveket. Tehát, hogyha az ember gyerekkorában kotta nélkül tanul, akár kézről, akár fülből, akkor ez meghatározza a tanulási metóduson túl azt is, hogy hogyan raktározza el a fejében. Hiszen most pont ez az erőssége a cigányzenészeknek.
6: Erre én mondok. Az egyik metódus, amit a Farkas Gyula Juszem csinált, kotta nélkül, a partitúrát nézte, ennek aztán van árnyoldala az, hogy a kottát nem forszírozták, de viszont ha valakibe belesújkolt azt, az még 100 éves korában is tudta. Na, hát ennyi. Na most nekem is saját öntapasztalatom, ugye, hogy amióta 30 éve körülbelül, ugye trióba, dóba, zongorával, gitárral vagyok, hát ugye Kálmán mindig mondta az Orbán Kleó, nézd meg azt, hogy írd át egy kis terc, vagy egy szekund, attól függ, hogy milyen hangnemben van, egy Ave Mariát, Pédurost, a Gounod-ot, a Bachot, Schubertot, vagy egy Schubert, Schumann álmodozás, vagy Szolgveglét, vagy bármit, a Szentszalhattyú. Hát ezt már kottából lehetett. Átírtam, megtanultam. Kinek milyen az a... vagy egy magyar rapszódiát, vagy mit tudom én, van ez a János Bogárka, ebbe klarnét szólók vannak, hát azokat kottából lehetett megtanulni ezeket. Na de, hogy nótát, én nótát sose tanultam meg. Meghallottam egyszer-kétszer, mert van annak egy A, B, C, B, A, vissza az A, tehát az, hogy annyira egyforma, és azt nem lehetett. Kétszer-háromszor meghallottam a muzsikát, már tudtam. Meg itt a hangnemek. Hát ott voltam a Miskolci Balogh Jancsival egy évig. Hát ott azt nagyon föl kellett kötni minden hangszernek a gatyát, mert első nap bekezdtünk, 84-ben volt. Azt mondja, hogy már tudtam, én előtte már muzsi, hogy nagy hangnembe fog játszani. A barátom volt a Járóka Sándor, Uraim a kicsi sárdás, aszmolba. Hát úgy szóltunk, mint a darazsak. Akkor cizdurban, bémol, ami bédurban van, az ezdurban. Hegedű szólókat. Hát Józsikám vállalja? Hát, általában vállaltam, de belukadt a hát, amire hazamentem. És az a csodálatos Terz Quintbe kezdett ő. Hát egy nagyon csodálatos muzsikus volt a Balogh Jancsi. Főleg. Hát az úgy kiemelte az embert, elkezdett tercezni. Szóval nagyon, itt nagyon észen kellett jelennie. Te volt, aki Balogh Jancsi nevét felemlítették, hát hogy mernék én oda, hát nem akarok megdögleni. Hát még a izét is rám hagyta. Próbált ő engem a Mississippi dalt. Szóval maga mindent tud, tehát van az túlzás. Fáj a szív, erős, messze viszi, rám adta. Szóval, bravo. De volt benne egy olyan, például ez érdekes, hogy nem szerette, ő a primás alüriei működtek. Egy asztalnál kérték a Manhattant, az egy amerikai szám, táncszám. Hát én halkon tudtam, véletlen tudtam. Méregbe, szóval most már játssz el! Elfújtam szünetbe, az így állt a kezesz. Ne vegye rossz néven, Jóska. Ha én nem tudom, maga se tudja. Na most a Lakatos Sándor az ellentetje volt, a Lakatos. A jó Isten áldja meg, ez egy szuper intelligens. Hát ugye a kocsmai dolgokba ő bejött a Farkas, a fotbalista, a cigány gyerek Bécsbe. ilyen eszkéte, ezt az éjszakátról, én kanyhalolsz a börtönablakán, meg ilyeneket, meg ilyen sittes nótákat, meg csak egy rendőr ment, akkor csak a vén bohém, meg ezeket. Hát más se. Hát én ezeket tudtam azért. Most azt mondja az öreg lakó, azt mondja, Jóska, mutassa meg. Mondom, ne alázzon már meg, én magának mutassam. Mutassa meg. A drága cigán másnap már tudom. Meg ilyen horvát jelő tűzpiros világ volt, akkor ezeket mind mutassa meg, mutassa meg. Hosszú az a nap. Tehát ezeket, hát ugye ő ezeket nem játszotta, de hát nem is az ő nagy hatalmas tudásához, nem is. Meg nem olyan helyeken játszott ő. Hát nekem az a szerencsém, hogy én ott a kocsmába a Petrikkel a kömüvesbe. Meg a lagzik. Hát, az. Meg nagyon szerettem a tánczenét mindig.
7: Van olyan Kleó bácsi, amit későn értett meg? Későn jött rá valamire?
6: Az élet dolga.
7: Az életben, igen.
6: Hát igen. Hát. Erre csak egy mondatban is tudnák, de azért megpróbálom esetelni, mert vélemény. A végén mindent másképp lát az ember. Örök tanulók vagyunk. És a legnagyobb tanítómester az élet. Azt mondja, csak inni, és senkinek se hinni, hogy benne van a slágerba is. Tehát az, hogy embernek hinni, nem. Minden dolog az érdekszférák. Például valaki azt mondom, ó, hát ez egy nagyon jó ember, jó hozzám. Ott hátul van egy olyan hátulütője, annak oka van, hogy miért jó hozzám. Színészet, ugye, mert esetleg profitál belőlem valahogy. Szóval ezekre...
7: De ez nem biztos, hogy baj.
6: Nem baj. Az élet erről szól 10 000 éve. És még egy. Azért kell, ha nem fejlődött volna az emberiség, ha egyforma lenne mindenki, akkor még mindig a fán lennének. Vagy a barlangban. Ez logikus.
7: Van olyan, amit nem tanítottak meg Kleó bácsinak? És magától kellett, hogy rájöjjön. Akár az életben, akár szakmailag.
6: A szakmailag az automatikusan működött, hogy mit kell megtanulni. Mert például a hankóval bekezdtem, a hankó nem volt hegedűs, de ilyen apró cseprő dolgokat, új a nótát, új operettét, új a bécsit. Hát honnan tudtam volna 23 éves? És azt mondta, hogy amennyiben nem tanulod meg, kidoblak. Hát rá volt önmaga, és rákényszerítette meg az a közeg, amiben mozgott. Az is rá voltunk kényszerülve, hogy meg kell tanulni.
7: Hát ez a versenyhelyzet tulajdonképpen.
6: Igen, igen.
7: Mert hiszen akkoriban azért még annyi nagyszerű muzsikusát rendelkezésre.
6: Hát hogy a fenében, minden hangszeren.
7: Uh-huh. Így van.
6: És hát bizony az élet területén is. Hát ott is az önműködően működött a dolog nálam, hogy mindig valami új történt, hogy já, Istenem, mondom, ezt se gondoltam volna. És megtörtént. Meg olyan emberekről azt hittem, hogy úgy hölgyek, hogy ez egy nagyon tisztességes. Na hát, morál. Nincs. Erre azt szoktam mondani, finoman kifejezve, mindenkit unnak. A Dulont is unták, pedig a világ egyik legjobb képű embere volt. De megcsalta a Romy Schneider, és azt tudtad, hogy volt egy jugoszláv testőre, és azt hazavágta, csak hát megmenekült a giotintól, mert tehát mindenki egy idő után unják egymást az emberek. Hát vannak olyan erkölcsi szintek, főleg a skandináv országokban megtapasztaltam, hogy ebből nem csinál a kabinet kérdés, hogy megcsalta a felesége. Nem. Érez jól ma. Volt nekem ilyen kalandom, elmondjam, vagy ne? Hát burkoltam. Hát olyan volt, a Mátyás pincében muzsikáltunk, a Rütyö még emlékszik. És oda jött a német úr, azt mondja, ne, ha fiatal ember van, szóval nagyon szimpatikus vagy a feleségemnek, a Brütyi az jó beszéd, jobban, mint én. Azt mondja, itt lakok a kis hotel Kleiner Royale-ba, érezzétek jól magatokat, menj el. Na most, hát ki, egy söpse kellett nekem. Megyünk a Kertneren, arra kellett valamire menni. Ezek jöttek utána. Igen ám, a Manus is jött. Na, oda szaladt a rütyő, az dörzsőt, hát okosabb volt, tehát hány éves voltam, 29. Kis hülye voltam, az meg okos volt. Kleó, ne menjé. Lehet, hogy ez egy beteg, szexuálisan beteg ember. Lehet, hogy mazoista, vagy bármi. Úgyhogy akkor nem lett be. Tehát azt akarom illusztrálni, hogy nem mindenkinek az erkölcsi méretei nem egyformák. Nem. Vannak, ismerek olyanokat is, hogy beletörődtek. Hát ott volt szegény Burka is. Az öreg Burka. Hát a Karcsi, a Burka Karcsi, az nem tőle volt, mert hadifogságban volt, amerikai fogságban, és megszületett. És azt mondta, ezt is az én tyúkom tojta. Kész. El volt intézve. Nem, hát meg általában a zenészházasságok, te is hallottál egymást, a lehető legrosszabbak voltak. És az volt a szlogen a Mátyás téren. Lányom, nem baj, ha szeret, nem szereted. Jó cigány, jó eltartod, még szeretőt is tarthatsz. Ez volt a szlogen. És a pénz dominált, és a nagy flanc, ami borzasztóan megugrott a 62-63-as évektől egészen a 90-es évekig, hogy fejedelmi módon éltek a cigányok, ilyen, hogy dolgozni. Hát az nem. És a semmittevés oda vezetett. Meg a sok ruhák, aranyak, ami csak létezik, luxus, parfümök, mindent meg a legtöbb cigány asszonyok, ugye. Úgyhogy ez egy szlogen volt. Nem baj, nem szereted, jó pénzt keres.
7: Hogyan emlékszik vissza a régi cigánybálakra?
6: Hú, hát ez egy olyan grandiózus, hát többek között muzsikáltam is, a Hiltonba is, nemzetközi, Royalba. Hát akkora reprezentatív, csak a legnagyobb arisztokrata bálokba volt ilyen, tele aranyokkal, a legújabb divat, szegény feleségem is nyugodjon, hát ugye hát az nagyon egy orzasztó szép érzéke volt, és szerette a szép ruhákat, bundákat. És szóval jön a bál, csináltatok, vagy veszek, mondom, figyelj, de a tavalyi ne, hát tavaly is abba voltam. Hát persze, téged filmeztek, te voltál, ez a Bridget Bardot, hát ha megjegyezték, nem, akkor nem megyünk. Hát ha akarva, akaratlanul is. Tehát akkor a reprezentatív. Olyan pompa. Csak a legnagyobb, amikor most mutatnak sokszor a hercegek, grófok. És ez valahonnan, onnan jöttem, hogy a mi krémje a cigánzenészeknek, szervesen kapcsolatban voltunk az arisztokráciával. Ahogy gesztikuláltak sokkal a prímások, ahogy beszélgettek, ahogy próbáltak odaorientálódni. És sikerült is. Hát ott a Vörös Kálmán, az egy akkora színész, hogy a Fellini világsztár csinált volna belőle. Persze. Hát persze. És hatalma volt nagyon. Hát 3x3-as volt. De jól tette. Hát hogyne. Hát ott muzsikáltunk a izéba. Mi nyitottuk 80-ban a New York kávéház. Na most, hát csak annyit muzsikáltam, mert műsor volt, 10 perc muzsika, utána sörözés. Jön a új góri volt, két. Oda jött, azt mondja. Primás úr, 2 hete figyelem, csak 10 perceket. Az meg lassan szivart, belefújta a szemébe a füstöt. Hogy mondtad? Adok egy telefonszámot, mondd el, hogy mi a probléma. Ha nem, akkor ki vagy rúgva. De miért? Akkor ki vagy rúgva. Hát mi nem messziről néztük, csak igen, bocsánat, elnézés, igen, bocsánatot kérek, Vörös úr. Na jó, hozzá összeftés tűnjel. És megvédte a zené a tagokat, nagyon megvan, akármi volt. Hát, voltak nagy egyéniséget, ott volt a Pertics. Hát az arisztokrata prímás volt. sokan nem tudják, most bontották le egy pár éve a Vajdahunyod után, egy emeletes villája volt ott neki. De azt hiszem, a múltkor ízében mondtam, hogy a Burka az öreg mesét, amikor Berkes Béla meghívta, annak a Rózsadombon volt villája, hát itt volt a hierarchia, ez már egészségten undorító volt. Ő ott lakott villába, arisztokrata módon, az ország legjobb bőgős, a teknőjöska, meg szuterénbe, a Konti utcába. Tehát úgy osztották aránytalanul a pénzt. Tehát ez egy nagyon rossz bevett szokás volt, ami kamatozott dupla rész, meg ilyesmi.
7: Hát pedig azért abban az időszakban nem voltak olyan kirívóan gazdag emberek, meg kirívóan szegények sem talán, hanem úgy mindenki nagyjából egy szinten volt. De akkor ezek szerint mégiscsak voltak olyan prímások, mondjuk, akik kiemelkedtek ezek közül?
6: Hát hogyne? Hát a Berkes Béla, Rácz Béla, Pertics család, a Pertics Jenő, Debreceni Kis Lajcsi, Mursielek, hát lehetne reggelik, hát ezek hatalmas muzsikusok is voltak. Hát én jártam Svájcba, és ez a Varga, hogy hívták, hegedű, korrepetált a világ összes legnagyobb, de Varga Lajosnak hívták, nem. A lényeg az, hogy elmondta, hogy mikor akadémista volt a 40-es években, akkor a professzor azt mondta neki, az Aturecki, hogy ha tónust akartok hallgatni, akkor menjetek a Ritz-szállóba, és a Magyar Imre cigánprímás annak a meg a Lakatosról, hát azt nem tudom, mondtam, a Starker. Hát itt a tannéban vagyunk, nem tannéban, bent a hotelban. Szünet van, leült mellénk szünetbe. Az öreg mindig ilyen örök mozgó volt. Azt nem tudják, milyen zenésze muzsikál. Dehogy nem. Ez a világ legjobb csellósa volt, és ott tanított Amerika Akadémia. Az akadémián, Amerikában, mikor kurzust adunk a növendékeknek, harmadik, akkor Lakatos Sándorról a Velencei Karnevált tesszük fel Paganinnel. Tehát akkorákat hegedül ott tényleg, hogy félelem. Most kézzel.
7: Rengeteg cigány muzsikus játszott külföldön korábban, több százan akár, miközben itthon is azért megfelelő létszámmal működtek a zenészeink. Hogy tapasztalja ezt mostanában Kleó bácsi, hogy még most is hasonló nagy számmal muzsikálnak a zenészeink külföldön, a zenész cigányok?
6: Hát olyan elenyésző már a külföldi vendégszereplés. Hát most is utaztam, lentem Kecskemét az egyik barátomhoz, Klarnia Rácz Jóska, nagyon jó Klarni. Aztán van neki jó Klarnét feje, Kleókám, gyere odaadom, mert beteg szegény, ő már nem fúj, majdnem annyi idős, mint én. És összejöttem egy, beszélgettünk egy német hölgyel, idősebb az urával ott ült, és aztán mondtam, hogy én zenész vagyok, van egy trióm is. Azt mondja, ő vezet egy idősebb otthonát Nürnbergbe. Mennyi jönnének el? Hát én megkértem az át, még akkor nem is kértem. Hát mondom, 1000 euró, ebbe fárgelt utazási pénz, gondolkozott. Jó, azt mondja, részemről talán menne, de a társamat, a igazgatót, ha megbeszélem, adjon egy név. Hát lehet, hogy lesz, de szerintem nem, mindegy. Tehát így működik. Hát ma már külföldre voltak magyar hetek, minden. A leggyöngébb muzsikusok is mentek, nem számított. Tele voltak.
7: De őket itthonról közvetítették ki.
6: Hogy?
7: Őket itthonról közvetítették
6: ki. Persze. Vállalati útak, vállalati volt, ugye a Hungár Hotels, Pannonia vállalat, akkor volt ugye a Belvárosi, hát ezeknek mind nyitottak magyar heteket. Hát például 80-ban a Schwetzingenben voltam a Petik Jóskával, vállalati út volt. A Lakatossal is volt rengeteg vállalati útunk, minden.
7: De ezek a vállalati utak lényegében a kultúrpolitika hatására szerveződtek. Tökélet. Tehát mivel a kultúrpolitika szerette volna a magyar cigányzenészeket kiközvetíteni, ezért nyilván a vállalatok közvetítették ki ezeket a zenészeket.
6: Hát akkor abban az időben, 60-es, 70-es, 80-es évek. Nem történhetett meg egy világkiállítás. Ad hoc például ott van a brüsszeli Viálikára lakatos Sándor 58-ban. Hát az öreg mesélte, hogy a királyi párnak volt 30 perce minden pavilon. A magyar pavilonnál a zene véget leragadt 3 orosszáig ott jött, meg másnap is jött. Na ennyi. Ennyi. Tehát óriási nagy tere volt a kultúrpolitika is. Hát a valuta források voltunk, hoztuk a valutát. Hát volt egy szlogen, azt mondták abban az időben, 56

0: Tehát mondjak, majd most a folyóiratot, az angol nyelvű folyóiratot, egy olyan zenei magazin, ami elég híres, nem tudom a nevét, tehát nem érdekes, csak egy formalitás. De ez a szégyen itthol, hogy külföldön jobban propagálják a Lakatos Sándort, mint itthol. Már sokan nem is tudják. Volt már elnézést, mondom, Lakatos, nem ismerem a mai fiatal. Nem ismerem. Honnan ismerném?
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy ismét bejött hozzám Kleó bácsi, és beszélgettünk egy jót. Beszélgettünk természetesen a Mátyás térről, beszélgettünk a cigányzenészek helyzetéről, a nyugdíjrendszerről, anekdotákat hallhattunk híres cigányzenészekről, ami én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hiszen muszáj életben tartanunk ennek a műfajnak a kiválóságait, úgyhogy számomra egy élmény volt ez a beszélgetés.
0: Utolsó szó. Neked, meg ennek az intézménynek köszönöm, hogy egyáltalán ez lehetővé, mert ugye majdnem, hogy én vagyok tényleg az utolsó, legidősebb cigány muzsikus, aki még nem alkalomszerűen intenzíven ugye muzsikálok. És hát benne vagyok 60 éve, hát azért nem kis idő, van miről. Sokról tudnák még, de hát ez egy napig lehetne be. Köszönöm a lehetőséget.
1: Köszönöm szépen. Sárközi Kleó József klarinétos volt a mai vendégem, aki számos neves prímás zenekarában játszott az utóbbi több mint 6 évtizedben. A mostani beszélgetésünk negyedik részében mesélt nekünk a cigány muzsikusok életéről és anekdotákról. A következő percekben Sir Angus Fraser a Cigányok című könyvéből szeretnék idézni, mely 1996-ban jelent meg Budapesten. A zenei virtuozitás és jelentősége című fejezet. A cigányok hangszeres zenészként, énekesként vagy táncosként tanúsított muzikalitását már az európai jelenlétük legkorábbi időszakából származó beszámolók is említik szorványosan. A zenei tehetség fontos szerepet játszott abban, hogy megnyerjék környezetük némi jó indulatát. Mint történt a cigány pátriárka Abraham Wood esetében, aki a 18. században érkezett Walesbe, és a hagyomány szerint egy szál hegedűt hozott magával. Amikor fiai és unokái a walesiek nemzeti hangszerén, a hárfán is megtanultak játszani, szinte mindenütt szívesen fogadták őket. A cigányoknak azonban nincs közös zenei nyelve, nem létezik olyan sajátságos zene, amely a cigányság egészére jellemző volna. Amikor nem a maguk kedvére, hanem hivatásos, szórakoztató művészként másoknak zenéltek, akkor nem alkotó, inkább csak megőrző, adaptáló szerepkörben. A környezetükre jellemző zenét játszották, mégpedig az adott vidéken elterjedt hangszereken. Ugyanúgy, mint ahogy népmeséikben is gyakran kölcsönöztek motívumokat az általuk bejárt különböző országok folklórjából, sajátos cigány színezetet adva nekik. Természetes előadó tehetségüket Európa szerte régtől fogva elismerték. A 19. század folyamán, különösképpen három országban, Magyarországon, Oroszországban és Spanyolországban hivatásos zenészként olyan érdemeket szereztek maguknak, hogy jóformán az adott nemzet identitás tudatának részévé váltak. A régóta Magyarországon élő cigányok egy csoportja saját népük romungrónak, illetve magyar cigánynak nevezi őket, hegedűsként hamar hasznossá tudta tenni magát a magyarok számára. A vándorlással egyre inkább felhagyva kezdték elfelejteni anyanyelvüket, a románit, és elvesztették a kapcsolatot saját zenéjükkel. Ezzel egy időben belesimultak a körülöttük élő magyarok hagyományvilágába. Átvették, és maguk is alakítani kezdték, épp oly fondorlatosan, ahogy állítólag elkötik a lovat, és úgy átváltoztatják, hogy a saját gazdája sem ismer rá. Zenei téren tanúsított fölényük a 18. század közepére már olyannyira nyilvánvaló lett, hogy nem csak a falusi nép, de a magyar nemesség számára is nélkülözhetetlenné váltak. És az a szokás járta, hogy lakomákon a házigazda széke mellett

0: ott állt a cigányprímás, aki csak arra várt, hogy elhúzhassa egy úr kedvenc nótáját. Hamarosan a cigánybandák élükön egy-egy virtuóz hegedűssel már sikeres előadókörutakat tettek. A szólisták személyes elismertséget szereztek. Velük született tehetségük, spontán természetességük és gyors alkalmazkodó képességük lehetővé tette, hogy bármikor kedvébe tudjanak járni magyar hallgatóságuknak. A cigány foglalkozások hierarchiájában a zenélés ekkor már megelőzi a kovácsmesterséget. A leghíresebb zenészek és zenekarok kezdetben az ország északnyugati Bécshez, az európai zenei élet középpontjához legközelebb eső részéből jöttek. Ma ez a terület Nyugat-Szlovákiához tartozik, de a 19. század közepére már mindenütt megtalálhatók. A cigányzene az egész országban divatba jött. Az első nagynevű hegedűs Bihari János 1764 és 1827 között Pozsony vármegyéből származott. Őt és zenekarát rendszeresen meghívta a legmagasabb rangú közönség az ország minden részéről, sőt gyakran Bécsből is, magánjellegű és nyilvános összejövetelekhez, díszvacsorákhoz, sőt az 1814-es bécsi kongresszusra összegyűlt uralkodók és államférfiak előtt is ők játszottak. A Bihari és követői által megalkotott zenei forma a verbunkós, beépült a magyar népzenei hagyományba. Verbunkósnak eredetileg a toborzások alkalmával játszott katonazenét hívták. Bihari nagy tisztelője, Liszt Ferenc, a könyvében nagy teret szentelt a művész munkásságának, kijelentve, ő vele jut fel a csúcspontra a cigányzene, ami már eddig is a magyar arisztokrácia csodálatának és elismerésének tárgyát képezte, de most nemzeti kultúránk szerves részévé lett. Párizsban Liszt gondozásába vett egy tehetséges, 12 éves romungró fiút, Sárai Józsit, akit tanítatott és a konzervatóriumba járatott. De mint hiába, a fiúból léha világfi lett, önfejűnek és taníthatatlannak bizonyult. Amikor újból találkozott a maga fajta beliekkel, inkább őket követte, és a cigánybandát választotta a koncerttermek nyüge helyett. Liszt könyvét bevezetőnek szánta a Magyar Rapszódiák című műveihez, melyek a cigány előadásmód valamennyi formai elemét híven követik. Liszt hallatlan jelentőséget tulajdonított a cigányok zenéjének, és a későbbiekben Bartók, Kodály és mások is felháborodottan mutattak rá, hogy téves az az elképzelés, amely belőlük eredezteti a magyar zenét. Lisztnek azonban annyiban igaza volt, hogy a legkiválóbb cigány muzsikusok a nagy közönség szemében a magyar zene fenntartói és legfőbb képviselői lettek. Alakjuk elválaszthatatlan a magyarság nemzeti megújulási mozgalmától. Számos cigány állt hegedűjével az 1848-49-es forradalom és szabadságharc mellé, és e hegedűk vigasznyújtó futamai még nagyobb jelentőségre tettek szert a szabadságharc elvesztése után a bécsi abszolutista uralom igájába süllyedt Magyarországon. A cigánybrémások híre az országhatárokon túlra is eljutott, és az 1850-es évektől kezdődően nemzetközi turnék révén rendszeresen járták Európát és Amerikát. Párizsban és Berlinben például többször is fellépett zenekarával Bunkó Ferenc prímás, aki a szabadságharcban részt vett cigányok vezetője volt. 1865-ös berlini turnéjuk során felléptek a korona herceg vacsoráján, és rendkívüli sikert arattak, 5 nappal később pedig már a király színe előtt játszottak. Liszt és mások azonban attól tartottak, hogy akármilyen szívmelegetően diadalmasak is ezek a turnék, talán mégis az eredetiség kárára válnak, és könnyen dekadenciához vezethetnek. A cigány hegedű virtuózok olyan nagy tiszteletben állottak, hogy a magyar nemesség tagjai sem restelték tanulni tőlük, illetve együtt játszani velük. Az sem ment ritkaság számba, hogy egyik-másik prímás jómódú magyar polgár olykor arisztokrata lányt vett feleségül. Rigó Jancsi hercegnővel kötött házasságot, Nyári Rudi grófnővel, Berkes Marci pedig bárónővel. Persze nem mindegyiküknek ment ilyen jól a dolga. A legtöbb cigányban, de a kocsmában, útszéli fogadókban, piacokon, vásárokon, tipornyákon és esküvőkön lépett fel. Ezeken a helyeken a díjazás szerényebb, a közönség pedig kevésbé úri és sokkal lármásabb volt. A mai műsor első felében Sárközi Kleó József klarnétos volt a mai vendégem, aki számos neves prímás zenekarában játszott az utóbbi több mint 6 évtizedben. Majd a műsor végén Sir Angus Fraser a Cigányok című könyvéből idéztem, a zenei virtuózitás és jelentősége című fejezetből, amely egyébként 1996-ban jelent meg. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, tartsanak velünk a jövő héten is. A viszonthallásra!
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
2: Roma Szalon, Rádió Dik,
1: rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Minden, ami rólunk szól, ez a Rádió Dick. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: A paksi atomerőmű letekerésével kialakult energiakrízis miatt megemelkedtek az ország áramimport kiadásai, a portfólió pedig kiszámította mennyivel. A lap szerint a július 25-i 0,6 milliárd forintról már az importszámla napi közel 4 milliárd forintra hízott. Látványos mennyivel drágábbak az esti órák. Augusztus 4-én a 19 és 23 óra közötti 5 óra a napi importköltség csak nem felét adta, a hajnali órák pedig további 36%. Ezzel szemben 11 és 13 óra között a napi költség 1%-a sem keletkezett. Pár 9 centire vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon. A kormányfő szerint továbbá jó hír az is, hogy a folyó ausztriai vízgyűjtő szakaszán eső várható. Budapesten a vasárnapi mélypont után lassan újra emelkedik a Duna vízszintje, utoljára egy hete volt 20 centis a vízállás. Északon Nagybajcsnál, illetve az egyik legkritikusabb szakaszon Paksnál is enyhe vízszint emelkedést mért a vízügy. A Duna alacsony szintje miatt kedden hajnalban már majdnem lekapcsolták a paksi atomerőmű utolsó turbináját is, de aztán hirtelen emelkedést mértek a szakemberek. Elrendelte a szlovén kormány, hogy az átviteli hálózat stabilitásának megőrzése érdekében a szlovén-horvát tulajdonú Krško atomerőmű legalább minimális teljesítménnyel maradjon üzemben. Egyúttal kihirdette az energiaellátás alacsony szintű veszélyeztetettségét. A döntést azt követően hozták meg, hogy az erőmű a Száva alacsony vízhozama és magas vízhőmérséklete miatt megkezdte reaktora teljesítményének csökkentését. A kabinet szerint nem az ország villamos energiaellátása forog kockán, hanem az átviteli hálózat stabilitása. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpont Fejlesztő Központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő, egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak, közölte az Egyszülős Központ az MTI-vel. A legfeljebb 16 éves sérült gyermekeket nevelő családok számára a központ teljesen térítésmentesen biztosít egyéni és csoportos gyógypedagógiai foglalkozásokat, mozgásfejlesztést, valamint kiegészítő terápiát. Az egy éve létrejött Egyszülős Csillagpont programjaiba már a közel 60 család kapcsolódott be, és 900 fejlesztési alkalom valósult meg. Sáskajárás várható az országban, a rendkívüli meleg és száraz idő miatt főként a marokkói, az olasz és a vándorsáska elszaporodásától tartanak a szakemberek, ezért 6 növényvédőszer használatát engedélyezte átmenetileg a NÉBIH. A veszély elsősorban Bácskiskun, Békés, Csongrád, Csanád és Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyét érinti, de a rovarok nagy távolságokra is eljuthatnak. Leginkább a zöldségféléket fenyegetik, de a kertészeti és szántóföldi növényekben is jelentős károkat okozhatnak. Az engedélyek november 23 harmadikáig érvényesek és kizárólag sáskák elleni felhasználásra vonatkoznak. A hatóságok folyamatosan figyelik a rajok megjelenését.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dick. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. A tegnapi nap folyamán volt a könyvtárosok világnapja. Ennek kapcsán ezen a héten sokat beszélgettünk könyvekről, olvasásról, úgyhogy szeretnék néhány kedvenc könyvemből idézni a mai este folyamán is. Többek között Halper László, zenész legendák, legendás történetek, legendás roma zenészekről, című könyvéből fogok idézni két részletet, két fejezetet is, melyet egyébként itt rendszeresen azért időnként beszoktam mutatni a műsoromba, hiszen fantasztikus riportokat készített Halper László legendás zenészekkel, amit többek között érdemes elolvasni is, nem csak hallgatni. Úgyhogy érdemes lesz a mai este folyamán is velünk tartani. Halper László zenész legendák, legendás történetek, legendás roma zenészekről című könyvéből szeretnék idézni. Méghozzá Patkány testvérek című fejezetből. Horváth Patkány Dezső jazzgitáros életével ismerkedhetünk egy picit. A legidősebb bátyám Elemér hegedű művész volt, mondja. Bár mindig cigány zenekara volt, de a klasszikus zene felé orientálódott. Amikor a 40-es években bevonult katonának, bekerült a katonazenekarba, és ott rögtön koncertmester lett a Pongrácz Géza féle központi zenekarban. 1945 után csak esténként játszott a vendéglátóban, ahol jártak utána mind a régi nagy prímások, akik még léteztek, meg mindenféle hangszeresek zenészek. Mindig hallgatták a muzsikáját, a programját. Itt volt Magyarországon Yehudi Menuhin, és ő Menuhin fogadásán játszott a parlamentben. Menuhin megkérdezte, hogy hol játszik a bátyám Horváth Elemér, és elment utána az Akácfa utcai Balaton étterembe. Képes volt elmenni. Ott vacsorázott, nem kellett neki kísérő, csak egy tolmács volt vele. Ott volt és hallgatta a bátyámat. Még megvan az újságcikk is róla. Nyilatkozott benne Menuhin, és azt mondta, hogy alig tudta a vacsoráját elfogyasztani, mert folyton a magyar művész muzsikáját hallgatta, és figyelte a vonózását, az előadását, az előadásmódját, a képességét. Menuhin több zenekart is meghallgatott akkor, például Toki Horváth Gyula és Lakatos Sándor zenekarát is. Meghallgatta a nagy menőprímásokat, és azt mondta, hogy Horváth Elemér az ő brilliáns kollégája. A bátyám nem a pacsirtával állt elő, nem nótákkal, hanem klasszikus, művészi darabokkal. A drága apám volt vele akkor Brácsos, bíró volt a cimbalmos, a többi tag most hirtelen nem is jut eszembe. Olyan számokat játszott Menuhinnak, mint a Kínai dobos, Paganini ördög kacagása, meg Hacsatúrján Fiszmúr hegedű versenye. Olyanokat játszott, ami annyira megfogta a világhírű művészt, hogy nagyon-nagyon elcsodálkozott rajta, hogy ő neki ilyesmivel állt elő. Azon is csodálkozott, hogy ilyen összeállítású zenekarral, tehát nem szalonzenekarral, hanem cigány zenekarral muzsikálta ezeket a darabokat. Azt ígérte a bátyámnak, hogyha bármikor kimegy, bárhol van, számíthat a segítségére. És így is volt. Amikor 1956-ban kiment a bátyám a feleségével és a kislányával, igazán nem sokáig volt közösségi táborban. Yehudi Menuhin rögtön kiemelte és Bécsben helyezte el. Beajánlotta a legnagyobb étterembe. A bátyám ott dolgozott, és utána New Yorkba hívták. Át is ment a New Yorki Emke kávéházba. Itt aztán összetalálkozott a régi barátaival, a zenekari tagokkal, és később ott is nyitott szállodát, Arany Hegedű néven. Ott volt cigány zenekara, és külön volt még egy szalonzenekara is, amivel csak művészi dolgokat játszott. Ez volt Elemér, a legidősebb bátyám. Ugye a második testvére volt Sándor, akinek Patkány volt a beceneve. Igen, ott volt az Ostende kávéházban, az első magyar Rajkó zenekarban, ami 1936-ban alakult. Patkány brácsás volt, és sok rosszat művelt, de a Góri elnézte neki, mert rendkívüli dolgokat adott elő. Olyan dolgokat, amik nem tartoztak közvetlenül a zenekar műsorához. Például minden szó nélkül nekiállt steppelni. Volt egy kis dobogója, külön steppcipőt csináltattak neki, és ő steppelt. Vagy Tarzant utánozta. Fent játszottak a karzaton, vagy az erkélyen, ő meg képes volt arra, hogy onnan kötéllen levesse magát a közönség közé. De már a brács nem nagyon érdekelte. Aztán drága anyánk, aki többször több hangszeren játszott, és a mai napig nem tudjuk, hogy ezt kitől örökölte, rögtön befogadta őt gitárra. Anyánk egyébként gitározott, cimbalmozott, berácsázott és harmóniumot is játszott. A legelső gitárt is ő vette Patkány Sanyinak, mert látta, hogy a brácsot mellőzni akarja minden áron. Úgyhogy úgy számítom, hogy nem a 40-es, hanem a 30-as években ő hozta be a gitárt Magyarországon. Erre Kati, a kisebbik bátyám is rátért a gitárra, ő addig kontrás volt az Ostendébe, a Rajkóban. Külön-külön játszottak magyar kívánság hangversenyt. Aztán 1940-ben összejöttek Cifra Gyurival, a világhírű zongora művésszel, aki csak egy évvel volt idősebb Patkánynál. Szóval összejöttek, Cifra meg már akkor oda-vissza ette a zongorát, és úgy határoztak, hogy mennek az Arizonába. Aztán 1946-ban eljött a vég, abban az étteremben, hogy fenyegetni kezdék a bátyámat, Patkányt a hirtelen pártaggá átváltoztatott zenészek. Te kiknek játszottál az Arizonába? Magasrangú német tiszteknek? És az a csodálatos az egészben, hogy 1947-ben közölték vele a Zeneakadémián. Most nem akarok nevet mondani, nem tudom, hogy éle az illető, de a fia él, azt tudom, és ismerik az egész országban, mert Zeneakadémián tanít és világhírű, hogy tűnjél el a föld színéről. Adunk egy lehetőséget. Jött 1947-ben egy svájci szerződés, és azt kiadták neki, hogy tűnjön el. Mintha ő tehetett volna arról, hogy milyen közönség járt be az Arizonába. Jó, hogy ezt a lehetőséget adták bátyámnak. Kiment Svájcba, és többet nem jött haza egy napra sem. Oda is nősült, és Németországban hunyt el 1977-ben. Amikor aztán kint találkoztam Patkánnyal, a bátyámmal, anélkül, hogy megmutatta volna a számokat, csak játszott, én figyeltem, és így leloptam tőle a dolgokat. Az hogy volt, mikor a Michelt mutatta meg Dezső bácsinak? Hát akkor majdnem öngyilkosságba kergetett engem. Kint volt a feleségem és a nagylányom is velem. Elkezdtem a Michelt játszani. Azt mondta nekem, öcsém, ezt nem így kell játszani. Most nézd meg, pengető nélkül, mert odahaza tudom, hogy ti még pengetővel játszotok. Hát itt újjal kell a jazzt is játszani. És lejátszotta nekem, én meg majdnem öngyilkos akartam lenni. Szó szerint mondom ezt, ha nincs ott velem a feleségem, nem tudom, hogy végződik a dolog. Ezt a számot így is elő lehet adni? Hát igen, így is el lehet játszani. Mikor született Patkány? 1923-ban. Utoljára Németországban élt 1977-ig. NATO klubokba meg ilyen helyekre volt leszerződve. Ezért nem mi szenvedtünk itthon, mert tudtuk róla. Pláne, hogyha kimentem külföldre és jöttem haza, már vártam is, hogy hivatnak, hogy találkoztam-e a bátyámmal. Mondtam, hogy persze, igen, kérdezték, hogy tudom-e, hol játszik. Mondtam, hogy igen, amerikai klubban. Ez is bűn volt. Teljesen tönkretettek az itthon lévő bátyáimmal együtt. Ahol csak lehetett, mellőztek bennünket. 1956-ban részben ezért ment ki Elemér bátyám, a hegedűművész. Alig várta, hogy kimehessen. A központi Honvéd zenekarnál játszott, ott volt koncertmester. Kovács Dénes hegedűművész ült mellette. A bátyám alig várta, hogy lehetősége legyen lelépni. Szóval 56-ban kiment családostul. Én a régi tiszti házban játszottam együtt Elemérrel. Itt a hárfa helyett játszottam gitárral, naturista zenészként, csoda, hogy ezt megengedték. Büszkén mondom, hogy belekóstoltam a klasszikus zenébe, a komoly zenébe, a leszerelésem után pedig 1953-ban is a tiszti házban maradtam. Patkány Sándor nagyon sok régi filmben játszott, sokszor a filmen nem ő látszott, hanem valamelyik színész, akinek gitár volt a kezében, és látszott, hogy csak úgy kamuból húzogált az ujjait. 1940-ben jöttem a Heten, mint a gonoszok, az Egér a palotában, meg a többi film. Aztán már Sándor nem is szólt nekünk, csak csodálkoztunk, hogy megint feltűnt egy magyar filmben. Karádi Katalinnal nagyon jó barátságban volt. Ő nagyon szerette Patkányt. A következő percekben hallgassunk meg egy felvételt. Idősebb Kati Horváth Lajos 14 éves gitározásából, mely egyébként egy filmrészletből lesz.

idősebb Kati Horváth Lajos 14 évesen gitározott nekünk egy filmrészletben. Most pedig folytassuk a műsorunkat, ahol Halper László zenész legendák, legendás történetek, legendás roma zenészekről című könyvéből idézek, méghozzá a Patkány testvérek című fejezetből. Horváth Patkány Dezső jazzgitárossal készült interjút. Ezzel is szeretnék önöknek egy kis kedvet csinálni az olvasáshoz, és kimondottan ennek a könyvnek a megismeréséhez is. Van olyan legenda, nem tudom igaz-e, hogy Patkány Sándor személyesen ismerte Django Reinhardt? Tényleg ismerte őt személyesen? Django Reinhardt Romániában élt, onnan származott. Onnan jött 1940-42-ben. Amikor itt volt Magyarországon, akkor jött hozzánk, vagy elment oda, ahol megtudta, hogy patkányék játszanak. Ment rögtön, és összejöttek. Bátyáim így tanulták meg a Django Reinhardt számokat, amiket később Django Reinhardt Grappellinek mutatott meg. Szóval örült, ha feljött hozzánk is hallgathatta, hogy gitároznak a bátyáim. Aztán ott volt Bukarestben a világhírű Mezei család. A két mezei testvér a Bukaresti Akadémiáról. Nem tudom, mi lett velük a háború alatt. Ők voltak a mezei fivérek, akik szintén romák voltak. Azok nagyon tudtak gitározni, és csodájára jártak a két bátyámnak. Amikor csak lehetett, jöttek Magyarországra meghallgatni őket. Akkor Django Reinhardt ezek szerint nem Belgiumban született, hanem Romániában? Igen, Belgiumba csak áttelepedett. Sőt, ha már szóba jött, én Stuttgartba találkoztam Reinhardt családdal. Utána jöttek véletlen, vagy tudták, hogy ott játszom, nem tudom. Csak bejött egy nagy társaság Stuttgartban az étterembe, ahol nagyban játszottunk. És jönnek be fehér ruhában. Kik vajon ezek a nagy elegáns emberek? Jön be fehér ruhában egy nagy bajuszos férfi. Mondják, hogy ez a cigány Vajda. Már nem tudom, hogy a Góri ezt viccesen mondta-e. Mind a két Góri magyar volt. Azt mondja az egyik, na most készüljél, köst fel a nadrágot, itt a Reinhardt család. Mondom, csak nem a Django családja, mert akkor én már hadd bontsam fel a szerződést, és hadd menjek haza. Azt mondja a Góri, hallottak rólad, mert a bátyádat ők is ismerték, meg itt élt a Sanyi. Ők innen ismerték Patkányt, nem Magyarországról. Szóval bejöttek, és én kétségbe voltam esve, és félve játszottam. Amit ismertem Django számokat, azt játszottam. Az öreg Pege kísért engem bőgőn, és én akkorddallammal játszottam a számokat. Tapsoltak, és mi lett a vége? Autóba ültettek, vittek a lakásukra, én meg nem tudtam, hogy mi lesz a sorsom, hova visznek engem. Vittek egyenesen magukhoz, egy nagy családi házba. Megkértek szépen, hogy akarok-e menni? Mondtam, igen, de félek, hogy nem tudok mit játszani. Ők megkértek, hogy hallgassam meg Django utolsó felvételeit, de utána megkérnek, hogy játsszak, mert azt meg fel akarják venni. Elmentem hozzájuk, és még élt az édesanyja. Ez 1965-ben volt. Fekete ruhában volt, és az utolsó napig gyászolta a fiát. Akkor a rokonok is mind átöltöztek. Engem meg piros mellényben, magyar mellényben vittek. Mondták, hogy maradjak, jó lesz így. Külön szobát nyitottak nekem, beadtak nekem magnót, mindent, és Django Reinhardt felvételeit hallhattam. Tehát ő régi barátja volt Patkánynak, meg Katinak. Nem akarok szerénytelen lenni, de ott is megálltam a helyem, mert amit kértek, mindent akkorddallammal játszottam, meglepett, hogy magyar zenéket is ismertek. És Django Reinhardt családja milyen magyar dolgokat kért? Hát nótákat, még csodálkoztam is, hogy milyen nótákat ismernek. Valami rokonok meghalt, és én játszottam a temetésén Suha Balogh Pál zenekarával. Az öreg Pege volt a bőgős, még a cimbalmot is kivitték a temetésre. Én meg bráccsal és gitárral voltam. Volt egy olyan érdekes szokás a családunkban, hogy akár Elemér bátyám, de főképpen Patkány meg Kati bátyám adtak nekem pénzt, és mondták, na Dezső, vagy ha becéztek kiszintér, itt van, nézzél meg három filmet, most jöttek be, de nekünk a slágereket már délutánra hang szerint pontosan fütyüljed, énekeljed, nagyon pontosan, hogy azt este vagy éjjel, ahol játszunk, már tudjuk muzsikálni.
én rám számítottak tizenévesen, hogy én azt koppintsam le. Én megnéztem mind a három filmet, és amikor hazamentem, addigra ők már összegyűltek. Cifra Gyuri, az öreg Pege, Piroska Zoltán, a szaxofonos, a Bolond Kovács, szegény, a drága dobosunk, aki az ország dobosa, mindnyájunk dobosa volt. Ő is játszott az Arizonába. Sokszor ott volt velünk Bacsi Kelek is. Cifra Gyuri rögzítette, szóval lekottázta és hangszerelte a számokat. És az egyezett a filmmel, sőt az akkordok szempontjából még kicsit modernebb is volt, de a dallamnak egyeznie kellett. Tőlem egy tizenéves gyerektől tanulták meg a Telvir most, mert annyi voltam, tizenéves. Negyedikbe vagy ötödikbe jártam talán, volt egy cowboy film, a Texas, az állarcos lovag, és a Tel Vilmos volt az aláfestő zenéje. A másik cowboy film zenéje a Sevillai Borbé volt. Amikor az 50-es években a Honvéd Művész Együttesbe kerültem, már nem volt ismeretlen előttem a klasszikus zene. Ezeket a zenéket én már a filmekből leloptam. Olyan aláfestő zenék voltak akkor, olyan maradandó és komoly zenék voltak ezekben a filmekben, hogy az ember nem értette, hogy cowboy, meg lövöldözés, meg más komolytalan dolgok, és mégis milyen zenekarok játszottak alá. A philadelphiai szimfonikusok, New York-i filharmonikusok, stb. Szóval világhírű zenekarok játszottak a filmek alatt. És amit délután hallgatott a közönség a moziba, este már hallhatta a vendéglátóban. És merem állítani, hogy egy-két napon belül már fütyülték az utcán. Úgy mondják, hogy a kis inasok. Igen, azok futatták be a slágerzenét. Ugye a magyar slágert, mint a külföldit. Igen, a kifutó fiúk. Hátukon a kosár, kenyeres kosár, ki mit vitt, tejet, stb. Mind fütyülték. Ez volt akkor a módi. Egyszer, amikor Patkán Münchenben lakott, ott játszott, és a kisebb bátyám Kati kiment egy cigány zenekarra a muzsikálni, hát Patkány, hogy nem, megtalálta. Azt mondja, hallom öcsém, milyen nagy ember vagy. Most már hegedülsz is, gitározol is, és lehordasz engemet. Akkor most piázunk, és záróra után egy kicsit párbajozni fogunk. Kati félt is, meg nem is. Patkán kivette az autóból a Gibson gitárját. Na öcsém, akkor most kezdjük el játszani. Kért számokat Katitól, hogy játssza le, és megmutatta, hogyan kell lejátszani pengető nélkül. Mert ő akkor már nem tudom, hogy hány éve úgy játszott. Ez 1961-ben történt. Patkány nem csak Reinhardot, hanem Bolden feldolgozásokat is játszott. És nem pengetővel, hanem újjal. Ezt nem lehetett utánozni. Akármilyen Dizzy Gillespie számot, attól már gyorsabban nem lehetett. Nem kellett, meg Peterson számot, aztán elég, ha valaki pengetővel ki tudja játszani. Hát ezt a Patkány ette oda-vissza. Kati is tudta, csak pengetővel. Na itt dőlt el. Patkány nyert, mert Patkány újjal játszotta ki ezeket, a gyorsakat. Patkány egy amerikai gitárostól tanult Svájcban, akinek a neve Oscar Moore volt. Ő volt akkoriban a világ legnagyobb gitárosa. Akkoriban Oscar Moore Londonban élt, és Patkány onnan hozta repülővel.

ha nincs gitár, akkor hegedülje neki a kért dallamot, mert hallotta hegedülni a zenekarával. Persze rögtön lehegedülte, mert Kati jazz hegedűs is volt, nem csak jazz gitáros. Roger Moore az Óz a csodák csodája című filmből kért az egyik számot. Azt mondják, Kati azt is olyan szépen adta elő, úgy énekelte igazán kifogástalan hangon. Ki élhet még azok közül, akik ott voltak és párbajoztak az OSK-ban, a pincében, amikor vártunk a szerződésre? Hát nem tudom. Az a lényeg, hogy ott volt Csányi Matyi, és mondta, hogy rosszakat hall rólam. És éppen nálam volt a gitárja. Akkor mutassuk meg, hogy mit tudunk. Neki kezdett gitározni, mint a rakéta. Megindult a gitáron. Én viszont nem tudtam mit mondani, csak azt, hogy kérjen tőlem, amit akar. A himnusztól kezdve mindent, meg az összes Ave Máriát, amit ismerünk. Akár melyiket kérheti, minden hangnemben, és én akkordallammal fogom lejátszani. Utána viszont én kérek tőle. Aztán feladta. Az édesanyjuk mit tanított, milyen számokat mutatott a gitáron? Hát drága anyánk megmutatta az alapot. Az első gitáromat 1948-ban kaptam. 4 húros tenor banjo-m. Már korábban is volt, addig az volt az én gitárom. Szegények voltunk, és az régóta megvolt nekünk. Amikor megkaptam a gitárt, édesanyám kihangolta, és megmutatta az A-moll akkordot, és a többi alapakkordot. Bizony-bizony, apámnak is ő hangolta ki a brácsáját. Apámat egyébként Hankótól kezdve mindenki csak A-kategóriás, süket brácsosként ismerte. Hol voltak még akkor a brácsosok? Apám, aki Magyari Imrével, brácsosával, nyanya bácsival volt egykorú, vagy talán apám még fiatalabb is volt. Vajon vannak-e még régi zenészek, vagy legalábbis emlékszik-e még valaki ezekre a zenészekre? Ott volt még Túró Berci, ők voltak abban az időben a nagy brácsosok, akik drága apámnak nagy tiszteletet adtak. Apám a süket brácsos, ha el is ment a prémás a nagy terem végébe, le tudta követni. A Berkes családdal dolgozott együtt. Berkes Lajostól kezdve az egész Berkes család nagy zenészekből állt, és drága apám hangról hangra tudta őket követni a dobogóról. Ezért merték őt vinni. A lakásban ordítani kellett a fülébe, viszont bent az üzletben már zenész volt, ember volt. Hogy ezt hogy tudta megoldani, azt nem tudom. Dezső bácsi specialitása, hogy mindent akkord szólóval játszik. Akkordallammal játszotta mindent. Kérhettek tőlem Verdi traviájától kezdve, az Orpheus nyitánony át a Rigolettóig mindent. Ezek mind komoly darabok voltak, és volt rá vendég. Volt rá közönségem. Stuttgartban például a 60-as években bejárt hozzánk Habsburg Otto. Nekem is voltak azért szép zenei élményeim, idehaza kijátszottam magamat. Turán Lászlóékkal, Balassa Tamásékkal, Hosszú Rudolf együttesével, meg Horváth Jenővel, a drága zeneszerző barátommal. Ő egy világhírű zeneszerző volt, és tudom minden egyes számát. Olyan nincs, amit ne ismernék, mert a szerzői estjeit velem meg Turánnal csinálta. 2 zongorával voltunk, és a stúdió kis együttes kísért minket. Akkor még volt ilyen, hogy stúdió kis együttes. Ennek a vezetője Radics László hegedű művész volt, aki sajnos tragikus körülmények között meghalt, öngyilkos lett. Veres Anti volt velünk a hegedűs. Így játszottuk a zeneszerzői esteket, és jártuk az egész országot. De nem szeretek magamról beszélni. Azt, hogy ezekben benne voltam, köszönöm Istennek, de nem zárult még le. A mai napig is járok fellépésekre, például festőművész kiállítások megnyitóira. Galériákba hívnak, és ott egy szágitárral játszom. Egyszer majdnem volt egy tévedésem. Egyszer egy izraeli festőművésznek volt kiállítása. Egyik délután volt, körülbelül 2 éve. Nem kérdeztem meg, nem néztem meg, hogy kinek a képei lesznek kiállítva, és majdnem egy spanyol számmal, a Granadával kezdtem el koncertet. Letettem a gitárt, és megkérdeztem a rendezőt. Te ide figyelj, én a Granadával akarok bekezdeni. A rendező megmondja, jaj, de jó, Dezső bátyám, hogy megkérdeztél? Nehogy spanyol darabbal kezdj, mert izraeli a festő. És akkor milyen számokat tetszett játszani? Izraeli zsidó számokat. Zsidó hallgatót játszottam, egyébként még zsidó csárdást is tudok játszani. Utána meg eljátszottam az izraeli himnuszt, és nagyon megköszöntek mindent. Szóval megvolt

a respekt, a tisztelet, amit köszönök is a mai napig. Albert László zenész legendák, legendás történtek, legendás roma zenészekről című könyvéből idéztem, méghozzá Patkány testvérek fejezetből a horvát Patkány Dezső gitárossal készült interjút. A műsor végén pedig Kati Horváth Lajos fog nekünk játszani egy 1999-es felvételről. Ezzel búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. Tartsanak velem holnap este is 22 óra 5 perctől. A viszonthallásra!

Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió D kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Rádiódi. Rólunk neked. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A leghíresebb cigány muzsikusok és jelentőségük. A cigány muzsikusok évszázadok óta meghatározó szerepet töltenek be Magyarország és Európa zenei életében. Különleges tehetségük, kiváló hallásuk, virtuóz hangszeres tudásuk és érzelmekben gazdag előadásmódjuk világszerte ismertétette őket. A cigányzene nem csupán szórakoztatás, hanem egy olyan kulturális örökség, amely generációról generációra öröklődik. A magyar cigányzenészek jelentős szerepet játszottak a magyar nóta, a csárdás és a verbunkos hagyományának megőrzésében és népszerűsítésében, valamint a magyar zenei kultúra nemzetközi elismerésében. Az egyik legismertebb cigány muzsikus Cinka Panna, akit sokan az első híres cigány hegedű művészként tartanak számon. A 18. században élt és rendkívüli tehetségével hamar ismerté vált. Saját zenekart vezetett, ami abban az időben különleges teljesítménynek számított, különösen nőként. Munkássága hozzájárult ahhoz, hogy a cigányzenészek egyre nagyobb megbecsülést kapjanak Magyarországon. Legendás alakja ma is a magyar cigányzene egyik legfontosabb jelképe. A 19. század egyik legismertebb primása Bihari János volt. Játékát még a kor legnagyobb zeneszerzői is csodálták. A verbunkos zene egyik legkiemelkedőbb alakjaként tartják számon, művészete nagy hatással volt a magyar nemzeti zenei fejlődésre. Hegedű játéka nem csak Magyarországon, hanem Európa számos országában ismerté vált. Szintén kiemelkedő alak Dankó Pista, aki több száz magyar nótát és cigány dalt komponált. Bár elsősorban zeneszerzőként ismert, művei a cigányzenekarok repertoárjának máig meghatározó részét alkotják. Dalai mély érzelmeket közvetítenek és a magyar zenei örökség fontos részét képezik. A 20. század egyik legnagyobb cimbalom művésze Rácz Aladár volt. Már gyerekkorában rendkívüli tehetséget mutatott, később pedig Európa számos országában koncertezett. Játékát olyan világhírű zeneszerzők is nagyra értékelték, mint Igor Stravinsky. Munkásságával bebizonyította, hogy a cimbalom önálló koncert hangszerként is megállja a helyét a világ legnagyobb színpadain. A modern cigányzene egyik legismertebb képviselője Lakatos Sándor, aki hosszú éveken keresztül a magyar cigányzene egyik legismertebb primása volt. Zenekarával számos országban fellépett és nagy szerepet vállalt a hagyományos cigányzene fennmaradásában. A világhírű 100 tagú cigányzenekar különleges helyet foglal el a muzsikus cigányok történetében. A több mint 100 zenészből álló együttes a világ legnagyobb cigányzenekaraként ismert. Repertoárjukban klasszikus művek, magyar nóták, csárdások és cigányzenei feldolgozások egyaránt szerepelnek. Fellépéseikkel bejárták a világ számos országát, és jelentősen hozzájárultak a magyar cigányzene nemzetközi elismertségéhez is. A zenekar Hungarikum címmel is büszkélkedhet, ami jól mutatja kulturális jelentőségét. A cigány muzsikusok sikerének titka nem csupán a kivételes technikai tudásban rejlik, hanem abban is, hogy zenéjüket mély érzelmekkel adják elő.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Dikben. Rádió Dikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Ikonikus folklórzenék a Rádió Deepen.
1: Ez a Roma Folk.
2: Pajnamuk dévla, temera, andeluma trubuval, ketemera.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Szityuvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dick-en.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Na ismét tanulunk, miről fogunk tanulni a héten?
2: Hát most meg fogjuk tanulni a testrészeket.
3: Ezeket fogom tudni hasznosítani a hétköznapokban, ez fontos?
2: Ez nagyon fontos, ugyanis rögtön az első dolog, amit tanulunk, az egy javító jellegű tanulás lesz, hiszen minden ember azt mondja a hajra, hogy belövöm a sírómat, pedig a síró az a fej.
3: Akkor miért ezt használjuk, hogy belövöm a sírómat?
2: Nem tudom, pedig cigányul az a bál. Úgyhogy
3: te igazából... belövöm a bálomat?
2: Igen, igen, azt kéne mondani, de majd amikor a hajat tanuljuk, akkor ezt bővebben kifejtjük. Most a lényeg az, hogy a síró...
3: A lényeg, hogy a síró a fej, és a bál a haj.
2: Így van.
3: Jó.
2: Így van, tehát síró fej. Szityuvász Losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dick. Rádió Dick. Rádió Dick. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Granit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Granit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Granit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
5: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dick Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dickmedia.hu weboldalon.
6: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
1: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
7: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Miben különlegesek a cigányzenészek? A cigányzenészek évszázadok óta a magyar és az európai zenei élet meghatározó szereplői. Különlegességük nem csupán a kivételes technikai tudásban rejlik, hanem abban a szenvedélyben, érzelemgazdagságban és ösztömös muzikalitásban is, amely előadásukat egyedivé teszi. A roma zene a közösség történelmét, hagyományait, örömeit és fájdalmait őrzi, ezért minden előadás több egyszerű zenélésnél. Valódi történetmesélés. A cigányzenészek egyik legnagyobb értéke az, hogy sokan már gyerekkorukban kapcsolatba kerülnek a zenével. Számos roma családban természetes, hogy a gyermekek hallják a nagyszülők énekét, figyelik a szülők hangszerjátékát, és fokozatosan maguk is megtanulnak zenélni. A zene így nem csupán tanult mesterség, hanem a mindennapi élet része, amely generációról generációra öröklődik. A cigány muzsikusok különösen híresek kiváló hallásukról. Sokan közülük rendkívül gyorsan felismernek egy dallamot, és rövid idő alatt képesek visszajátszani azt a hangszeren. Ez a fejlett zenei hallás lehetővé teszi számukra, hogy könnyedén alkalmazkodjanak különböző zenei stílusokhoz, legyen szó népzenéről, magyar nótáról, klasszikus zenéről, jazzről, vagy akár modern könnyű zenéről is. A különleges tulajdonságuk az improvizációs készség is. Míg sok zenész pontosan leírt kottát követ, a cigány muzsikusok gyakran saját díszítésekkel, variációkkal és egyéni megoldásokkal gazdagítják a dallamokat. Emiatt ugyanaz a dal két különböző alkalommal soha nem hangzik el teljesen ugyanúgy. Ez adja előadásaik frissességét és egyediségét. A cigány zenészek előadásmódja rendkívül érzelemdús. Nem csupán lejátszák a hangokat, hanem át is élik a zenét. Egy lassú dalban hallható a bánat, a vágyakozás vagy a nosztalgia, míg egy gyors csárdás vagy táncdallam tele van életörömmel, lendülettel és energiával. A közönség ezért gyakran úgy érzi, hogy nem csak hallgatja a zenét, hanem részese is annak. A roma zenészek számára a közönséggel való kapcsolat kiemelten fontos. Egy koncerten vagy családi ünnepségen figyelik az emberek hangulatát és ahhoz igazítják a műsort. Ha a közönség táncolni szeretne, vidám dallamokat játszanak. Ha meghittebb pillanat következik, lassabb, érzelmesebb zenével teremtenek különleges légkört. Ez a rugalmasság és figyelmesség teszi előadásaikat személyessé. A cigány zenekarokban minden hangszernek fontos szerepe van. A primás vezeti a zenekart, legtöbbször hegedűn játszik és irányítja a többieket, a brácsa biztosítja a harmonikus kíséretet, a nagybőgő adja a mély alapot és a ritmust, a cimbalom különleges csengő hangjával gazdagítja a dallamot, míg egyes együttesekben gitár, klarinét vagy kanna is megszólalhat. Ezek együtt olyan gazdag hangzásvilágot teremtenek, amelyet világszerte nagyra értékelnek. A cigányzenészek sokféle rendezvényen muzsikálnak. Fellépnek koncerteken, kulturális fesztiválokon, falunapokon, városi ünnepségeken, lakodalmakban, keresztelőkön, családi összejöveteleken és jótékonysági eseményeken is. Minden alkalom más felkészülést igényel, hiszen egy színpadi koncert és egy családi ünnepség hangulata teljesen eltérő lehet. A színpadi előadás során nem csak a zene számít. A roma zenészek gyakran elegáns öltözetben jelennek meg, magabiztos kiállással és kedves kommunikációval fordulnak a közönség felé. Sok előadó mosollyal, szemkontaktussal és közvetlen megszólításokkal teremti meg azt a bensőséges kapcsolatot, amely emlékezetessé teszi az adott előadást.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Időjárás.
8: Pénteken érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. A napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, melyekből záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, országos esőre nem számíthatunk. Enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet 30 és 36 fok között alakul.
1: Közlekedési hírek.
9: A villamospálya karbantartása miatt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves-Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 13. kerület Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát pedig lezárták. A 4. kerület Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot, befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld kocsiszín és a Lehel tér között pótlóbusszal lehet utazni. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. Lezárják a Pozsony utcában befelé a Tél utcánál a belső két sávot. A kifelé vezető oldalon már korábban lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de a Terelősziget után tudnak jobbra fordulni. A Berda József utcából nem lehet balra a Pozsony utcába bekanyarodni. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
10: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
11: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Rompodrom
1: 100.3 Rádiódi.
0: Utaz a Dick Rádióval.
2: Szép jó reggelt kívánok minden drága arany hallgatónak. Végre itt a péntek, augusztus 7-ével karöltve. Az ibolyák ünneplik a mai napon a neve napjukat, úgyhogy nekik innen is 1000 csók, és nagyon boldog névnapot kívánok. Ma 466 éve, hogy megszületett Báthori Erzsébet, akiről rémséges és kegyetlen legendák éltek. Teljes nevén Ecsedi Báthori Erzsébet, a történelem tudomány ma már koncepciós vádakként tekint ezekre, a történetek még mindig negatív színben tüntetik fel alakját. Valószínűleg birtokait akarták megszerezni, és ez lehetett az ellene felhozott hamis vádak oka. 150 éve született Mata Hari, a híres első világháborús táncos nő, kurtizán és kém. 128 éve született Szalmás Piroska, zenetanárnő, zeneszerző, kórus vezető. 115 éve született Bibó István, posztumusz Széchenyi díjas író, politikus, jogász. Ugye van is egy ilyen Bibó kollégium, az ELTE-nek a kollégiuma például, mert nekem az ex-sógorom ügyvéd, és amikor végzett az ELTE-n, akkor ő a Bibó kollégiumban lakott. Ezt csak innen tudom amúgy, nehogy azt higgyétek, hogy én végeztem ott, ugye. 114 éve született Csenki Imre, Kossuth díjas zeneszerző, karnagy, zenepedagógus, akinek elsősorban népdal feldolgozásai, nótái ismertek. 112 éve, hogy Németország megtámadta Franciaországot. Aztán 106 éve született Radnai György, bariton opera énekes. 92 éve született Simó Sándor, filmrendező. 92 éve született szintén Sós Edit, színésznő. 89 éve született Bercik Zoltán, hatszoros Európa-bajnok asztalteniszező, edző, sportvezető. És végül, de nem utolsó sorban, a mai napon 66 éve, hogy a kubai katolikus egyház elítélte a kommunista felkelést Kubában. Hát ezekkel az érdekesség morzsákkal ez a bizonyos péntek el is indult az útjára, úgyhogy jöjjenek a közlekedési hírek nem sokára, ám előbb a zene.

0: Rádió Dick.
1: Hamarosan 7:30. Jó reggelt kívánok minden aranydrága hallgatónak. Szakaszos sávlezárásra kell készülni az 5. kerület Belgrád rakparton, mert kertészek dolgoznak. A 98-as és a 98E autóbusz Kőbánya-Kispest felszálló helyét a C perontól áthelyezték az A peronhoz. A 200E autóbusz felszálló helyéhez várhatóan péntek reggel 10 óráig. Útszűkületen kell áthajtani a 6. kerület Izabella utcában az Aradi utca és a Szondi utca között, mert beszakadt az útpálya. A 11. kerület Egri József utcában csak egy szűk sáv járható a Karinti-Frigyes út előtt, mert javítják a vízvezetéket.

0: Add meg, Bandi!
1: Rádió Dick.
2: Vorba, vorbassa.
1: Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Na! Roma származású flamenco zenészek szerepe és jelentősége a flamenco kultúrában. A flamenco a világ egyik legismertebb és legérzelemdúsabb zenei és tánc műfaja, amely szorosan összefonódott Spanyolország történelmével és kultúrájával. Bár a flamenco több kulturális hatás találkozásából alakult ki, fejlődésében és fennmaradásában kiemelkedő szerepet játszottak a roma származású művészek. Különösen az andalúziai cigány közösség. A roma zenészek generációkon keresztül őrizték és formálták ezt a műfajt, miközben a saját életük örömeit, fájdalmait, szabadságvágyát és érzelmeit is beépítették a zenébe. A flamenco ezért nem csupán egy zenei stílus, hanem egyfajta érzelmi önkifejezés és kulturális identitás is. A roma közösségek Spanyolországba évszázadokkal ezelőtt érkeztek, és az idők során gyakran éltek nehéz körülmények között társadalmi kirekesztettségben. Ezek az élmények mély nyomot hagytak zenéjükben, a flamenco énekeiben gyakran jelenik meg a szenvedés, a szabadság iránti vágy, a szerelem, a veszteség és az emberi méltóság kérdése. A roma zenészek különleges érzelmi intenzitással adták elő a dalaikat, ami a flamenco egyik legfontosabb jellemzőjévé vált. Sokak szerint éppen ez az őszinte, szívből jövő előadásmód teszi a flamencót olyan erőteljessé és világszerte népszerűvé. A flamenco fejlődésében különösen fontos szerepet játszottak a roma gitárosok. A flamenco gitár ma már önálló művészeti formának számít, azonban kialakulásában számos roma zenész munkája meghatározó volt. A legismertebb flamenco gitárosok közül sokan roma származásúak voltak, és új technikákat, ritmusokat, valamint egyedi hangzásvilágot hoztak létre. Zenéjük egyszerre őrizte a hagyományokat, és nyitott az újításokra. A flamenco gitár játék stílusa rendkívül összetett és szenvedélyes, amelyben a gyors pengetések, az erőteljes ritmusok és az improvizáció különleges harmóniát alkotnak. A roma flamenco énekesek jelentős hatást gyakoroltak a műfajra. Az úgynevezett cante hondo, vagyis mély ének a flamenco egyik legősibb és legérzelmesebb formája, amelyet sok roma előadó tett világhírűvé. Ezek az énekesek nem csupán technikai tudásukkal tűntek ki, hanem azzal is, hogy képesek voltak a hallgatóság számára szinte kézzelfoghatóvá tenni az érzelmeket. Előadásaik során a fájdalom, az öröm, az élet küzdelmei egyszerre jelentek meg, ami a nagy közönség számára rendkívül erős élményt nyújtott. A flamenco tánc világában meghatározó szerepet játszottak roma művészek. A flamenco táncosai erőteljes mozdulatokkal, ritmikus lábmunkával és szenvedélyes előadásmóddal mesélnek történeteket. A roma táncosok különösen híresek arról, hogy előadásaikban az improvizáció és az érzelmi kifejezés rendkívül fontos szerepet kap. A flamenco tánc így nem pusztán csak egy koreográfia, hanem személyes önkifejezés is, amelyben a művész saját érzelmeit és tapasztalatait közvetíti tovább.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick roma hírei. Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádió Dick, a rádió romákról, nem csak romáknak.
1: Hamarosan 8 óra van, jó reggelt kívánok! Az energiaválság és az emelkedő erőforrás költségek miatt a vállalatok országszerte szigorú hatékonysági intézkedéseket vezetnek be. A rendkívüli hőség és az energiakrízis következtében Magyarországon kormányzati korlátozások, országos vízkorlátozás és vállalati takarékossági intézkedések léptek életbe. A Thália Színház is fontos bejelentést tett, elárulták, hogyan változtatnak a teátrumban. Felelősséggel közös erőforrásainkért. A színházban a fény nélkülözhetetlen. Most mégis vannak fények, amelyeket felelősen le kell kapcsolnunk. Az országot sújtó rendkívüli hőség, a vízhiány és az energiaellátást érintő nehézségek mindannyiunktól tudatosabb és takarékosabb működést kívánnak. A Thália Színház ezért lekapcsolta az épület kültéri LED falait és díszvilágítását, az intézményen belül pedig szigorú energiafelhasználási szabályokat vezetett be. Kizárólag azokat a világítási és műszaki berendezéseket működtetjük, amelyek a biztonságos üzemeléshez és a szükséges munkavégzéshez elengedhetetlenek. Számunkra a társadalmi felelősségvállalás nem csupán üzenet, hanem cselekvés. Kulturális intézményként kötelességünknek érezzük, hogy a lehetőségeinkhez mérten mi is hozzájáruljunk közös erőforrásaink megóvásához. Jelentette be a teátrum. Arra kérjük Önöket, hogy az otthonukban és a munkahelyükön is fordítsanak fokozott figyelmet az energia és víz felhasználásra. Kapcsolják le, amire nincs szükség, mérsékeljék a légkondicionálók használatát és bánjanak takarékosan a vízzel. Minden felelős döntés számít. Most különösen. Hangsúlyozták a közleményben. És ez így is van, én is csak osztani tudom ezt a véleményt maximálisan. Most pedig zene következik, és 8 után jövök vissza egy programajánlóval.

0: A mi rádiónk,
1: a mi hangunk,
0: a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
0: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk.
1: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
0: Roma Folk a 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando! Na ismét tanulunk, miről fogunk tanulni a héten?
3: Hát most meg fogjuk tanulni a testrészeket.
4: Ó, ezeket fogom tudni hasznosítani a hétköznapokban, ez fontos?
3: Ez nagyon fontos, ugyanis rögtön az első dolog, amit tanulunk, az egy javító jellegű tanulás lesz, hiszen minden ember azt mondja a hajra, hogy belövöm a sírómat.
4: Így van.
3: Pedig a síró az a fej.
4: Akkor miért ezt használjuk, hogy belövöm a sírómat?
3: Nem tudom, pedig cigányul az a bál. Úgyhogy
4: tehát igazából... belövöm a bálomat?
3: Igen, igen, azt kéne mondani, de majd amikor a hajat tanuljuk, akkor ezt bővebben kifejtjük. Most a lényeg az, hogy a síró...
4: A lényeg, hogy a síró a fej, és a bál a haj.
3: Így van.
4: Jó.
3: Így van, tehát síró fej. Szityuvász Losasa.
4: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Díkben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallja. A cigány dalnapja, a roma kultúra, a hagyományok és a zenei örökség ünnepe. Ez a nap arra emlékeztet bennünket, hogy a cigány dalok nem csupán dallamok és szövegek, hanem egy nép történelmét, érzéseit, örömét és fájdalmát is magukban hordozzák. A zene évszázadokon keresztül a roma emberek egyik legfontosabb önkifejezési formája volt, amely segített megőrizni identitásukat és átadni hagyományaikat a következő nemzedékeknek. A cigányzene, népzene különleges helyet foglal el Magyarország és Európa kulturális örökségében. A roma közösségek mindig is híresek voltak a kivételes zenei tehetségükről, sok családban a gyermekek már egészen fiatal korban megismerkednek a dalokkal, hiszen a zenélés és az éneklés természetes része a mindennapoknak. A dalokat nem könyvekből tanulják meg, hanem szülőktől, nagyszülőktől, rokonoktól, így generációról generációra öröklődnek. A cigány dalok rendkívül sokfélék, vannak köztük lassú, megható dallamok, amelyek a szerelemről, a családról, a honvágyról, az élet nehézségeiről szólnak. Más dalok pedig vidámak, táncra hívnak és lakodalmak, keresztelők, vagy családi ünnepek hangulatát idézik fel. A cigány emberek számára a zene mindig több volt egyszerű szórakozásnál. A dalok segítségével fejezik ki érzéseiket, mesélnek életükről és közösségük történeteiről. A cigány dalnapja arra is lehetőséget ad, hogy a többségi társadalom közelebbről megismerje a roma kultúrát. Az ilyen rendezvényeken gyakran hallhatunk autentikus cigány népdalokat, hagyományos hangszeres muzsikát, valamint modern roma nők előadók műsorait is. Hagyomány és a modern zene ilyenkor találkozik, megmutatva, hogy a roma kultúra egyszerre őrzi múltját és képes folyamatosan megújulni. A cigány zene egyik legfontosabb üzenete az érzelem. A roma előadók gyakran teljes szívvel és lélekkel énekelnek, ezért a hallgatók is könnyen átérzik a dalok mondani valóját. Egy dal egyszerre tud örömöt, reményt, bánatot vagy éppen büszkeséget közvetíteni. Ez az őszinteség teszi a roma zenét különlegessé és időtlenné. A hagyományos cigányzenében fontos szerepet töltenek be a hangszerek. A hegedű, a brácsa, a nagybőgő, a cimbalom, a gitár és a kanna évszázadok óta meghatározó részei a roma zenének. Ezek a hangszerek együtt olyan gazdag hangzásvilágot teremtenek, amelyet világszerte elismernek és csodálnak. A cigány dalnapján gyakran emlékeznek meg azokról a kiváló roma zenészekről és énekesekről, akik sokat tettek a cigány kultúra megőrzéséért és népszerűsítéséért. Az ő munkájuk bizonyítja, hogy a roma zene nem csak a cigány közösség számára érték, hanem az egész magyar és európai.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. Közlekedési hírek.
6: A villamospálya karbantartása miatt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 13. kerület Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát pedig lezárták. A 4. kerület Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot, befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld kocsiszín és a Lehel tér között pótlóbusszal lehet utazni. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. Lezárják a Pozsonyi utcában befelé a Tél utcánál a belső két sávot. A kifelé vezető oldalon már korábban lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de a terelősziget után tudnak jobbra fordulni. A Berda József utcából nem lehet balra a Pozsonyi utcába bekanyarodni. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
6: Pénteken érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. A napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, melyekből záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, országos esőre nem számíthatunk. Enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet 30 és 36 fok között alakul.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Kettek fiúk most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Hangpodrom.
1: 106.3 Rádió Dik.
0: Utazz a Dik Rádióval.
2: Szép jó reggelt kívánok ismételten mindenkinek. 8 óra múlt jön egy kis program ajánló, és még mivel tart a szabadtéri szezon, ezért arra gondoltam, hogy ismételten a Margit-szigeti Színház szabadtériére hívlak benneteket, és augusztus 13-án és 14-én bemutatásra kerül a Nabucco című opera, mely ugye Giuseppe Verdi szerzeménye. Nabuccót, a babiloni királyt Kálmándi Mihály Kossuth díjas bariton opera énekes a Halhatatlanok társulatának örökös tagja alakításában láthatja a közönség 2026-ban. A magyar bariton már pályája kezdetén a kolozsvári Gyima Zeneakadémia hallgatójaként Verni Nabuccójának címszerepével debütált. A lenyűgöző hangú, számos hazai és nemzetközi díjjal elismert magyar drámai koloratúr és spinto szoprán Boros Csilla a nemzetközi hírnevét épp Verdi Nabucco című operájának Abigéjével indította el 2011-ben Rómában. Nabucco egyik legmegrendítőbb és legnagyobb súlyú alakja Zakariás, a zsidók főpapja. Ebben a szerepben Palerdi András lép majd színpadra. A Nabucco lírai szíve kétségtelenül Fenéna alakja, Nabucco lánya, akinek sorsa a hatalom és a hit határ mesdjéjén bontakozik ki. A szerepben majd Vörös Szilvia lép színpadra, aki érzékeny és mélyen átélt alakításaival már számos alkalommal bizonyította kivételes tehetségét. Közreműködik majd a Kodály Filharmonikusok és a Kodály Kórus Debrecen, a Magyar Nemzeti Férfikar, karmester Dénes István, rendező producer pedig Bán Teodóra, aki nem mellesleg a Margit-szigeti szabadtérinek is az igazgató nője. Szóval a szereposztás Nabucco, Kálmándi Mihály, Izmael, Ricardo Gatto, Zakariás, a zsidók főpapja, Palerdi András, Abigél, Boros Csilla, Fenéna, Nabucco lánya, Vörös Szilvia, Bál főpapja, Zajkás Boldizsár, Anna, Zakariás nővére, Kristófi Ágnes, és végül, de nem utolsó sorban Abdalló, a babilóniai király tisztje, Újvári Gergely. Nos, szóval Nabucco Verdi operája a Margit-szigeti szabadtéri színpadon augusztus 13-án és 14-én is. Na jó, most zene következik, és utána jövök vissza friss közlekedési hírekkel.

0: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Hamarosan 8:30 van, üdvözlök nagy szeretettel mindenkit. Soroksáron, a Tárcsás utcában, a vasúti átjáró közelében, a Gyékény utca és a Láng Endre utca között a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. Hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A H5-ös hév helyett a Kaszásdűlő és a Batthyány tér között H5-ös jelzéssel pótlóbusz jár karbantartás miatt. A 34-es és a 106-os, illetve a 134-es autóbusz igénybevételét is ajánlja a BKK. A H5Y jelzéssel a Göncz Árpád városközpont és Kaszásdűlő között is pótlóbusz közlekedik. A H6-os hév Ráckeve és Sziget-Szent Miklós gyárterep között nem közlekedik.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vójatú menge!
2: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten, 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyila Sajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp, hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
0: 100.3 Rádiódi.
1: Sunen Romale!
3: Szia, Hajni!
4: Szia, Ármándó, mert nagyon vártam ezt a hetet.
3: Én is nagyon vártam, végre itt van a hétfő. És képzeld el, hogy most ezen a héten a személyes névmásokat fogjuk megtanulni, mert így tudunk majd utána bemutatkozni is.
4: Ó, nagyon várom, majd el fogom tudni mondani, hogy én vagyok Hajni?
3: Igen. Ugyanis az, hogy én, az úgy van, hogy mi.
4: Mi?
3: Igen, majdnem olyan, mint az angolban a mi, csak nem i van a végén, hanem mi.
4: Me.
3: Így van.
4: Ó, oh, wow. Van. Nagyon várom a folytatást.
3: Szigyuvaszlasasza.
4: Tanuljunk örömmel.
0: Ez a Rádiódik.
2: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Hamarosan 9 óra van, jó reggelt kívánok ismételten mindenkinek. Örömhírt osztott meg a követőivel Szabados Ági. Megszületett az első gyermeke. Az RTL egykori híradósa egy megható fotóval jelentette be a nagy hírt, amelyen az újszülött kisfia apró kezeit fogja. Szabados Ági kedden a Facebook oldalán tudatta az örömteli hírt a követőivel, egy bensőséges hangulatú fényképet is megosztva, amelyen újszülött gyermeke kezét fogja. A bejegyzésből az is kiderült, hogy a kisfiú Harry Potter születésnapján, azaz július 31-én érkezett a világra. Megszületett a kisfiunk Harry Potter születésnapján. Tud időzíteni. Köszönjük a sok ránk gondolást, jól vagyunk, írta az édesanyja a bejegyzésben. Sok boldogságot kívánunk és erőt, egészséget Szabados Ági babójának. Aztán egy másik kis hírecske. Eldőlt, hol folytatja Gönczi Gábor és Marsi Anikó. Mivel hétfőn este egy teljesen új műsorvezetői csapattal indult útjára a TV2 híradó, a Tények hajdani képernyőseinek, a szakértelmüknek és a képzettségüknek megfelelő más munkaköröket ajánlott a TV2 vezetése. Van, aki távozott. Andor Éva 20 év után köszönt el a csatornától. De vajon mi lett a két műsorvezető, Marsi Anikó és Gönczi Gábor sorsa? A Blik megtudta, maradnak a csatornánál. Anikóval közösen azt a döntést hoztuk, hogy a mögöttünk hagyott nagyon kemény időszakot ki kell pihennünk. Kérésünket a TV2 vezetése elfogadta, amiért nagyon hálásak vagyunk. Nyilatkozta még akkor Gönczi Gábor a Bliknek, aki az egykori képernyős partneréhez hasonlóan maximálisan kiélvezte a pihenő időszakot. Imádom, hogy oda tudok figyelni a házikunk felújítására, sőt, amit csak tudok, mindent a két kezemmel szeretnék megoldani. Ez így sokkal lassabb, mint a profikkal csináltatnám, de hatalmas a boldogság. Nagyon szeretem ezt, a favágástól kezdve a szigetelésen át a függöny felvarrásig minden apró elemet. Árult el még májusban Marsi Anikó. Aztán Gönczi Gábor nyilatkozott, hogy sok feladatom van, azóta is dolgozom a háttérben különböző műsorokon, de a képernyőn nem láthatnak a nézők egy ideig. Az az igazság, hogy 30 évig voltam megállás nélkül élő esti műsorban, ebben volt 20 év fókusz, 10 év Tények. Két hónapja nem vagyok képernyőn, és őszintén szólva jól esik, mondta Gönczi Gábor. A TV2 sajtóosztályától a Blik azt a tájékoztatást kapta, hogy Gönczi Gábor és Marsi Anikó több évtizedes képernyős és szerkesztőségi tapasztalatukkal a háttérből támogatják a magazin műsorokat. Na, hát gyerekek, ezzel tudtam most nektek szolgálni hírgyanán, nem sokára jövök vissza, ám akkor már Völgyi Zsuzsival karöltve, ugyanis kezdődik a Süsfelnap itt az FM 100.3-on.

0: Rádiódik. Nem csak romáknak, rólunk neked. Rádiódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Gránit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Gránit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Gránit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
3: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
4: Megkezdődtek a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga korrekcióját előkészítő konzultációk, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Jelezte, első lépésként megújítják az érettségi tételeit előkészítő bizottságot. Lannert Judit azt írta, az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan a közoktatás teljes tartalmi szabályozását is újra gondolják és megújítják. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat, hogy a Radírozzuk ki a különbségeket kampányuk keretében olyan családokat támogasson, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés, közölte a Szeretetszolgálat az MT-vel. Azt írták, a Magyar Református Szeretetszolgálat augusztus 10-éig várja az új vagy jó állapotú tárgyi adományokat országos gyűjtőpontjain. Elsősorban iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket fogadnak. A Duna magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt 11 szállodahajó várakozik, és a teherhajók többsége is áll. A Duna alacsony vízállása most nem csak Magyarországon, hanem a folyó teljes 2412 kilométeres hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. A biztonság érdekében ugyanis legalább 10 cm távolságot kell tartani a hajó alja és a meder között. Múlt hét kedden még 15 szállodahajó kényszerült várakozni a Duna magyarországi szakaszán. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpont Fejlesztő Központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő, egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak, közölte az Egyszülős Központ az MT-vel. A közlemény szerint a legutóbbi népszámlálási adatok alapján Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyermek nevelkedik, és közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. Az elszigetelődés megelőzésére és a családi terhek enyhítésére jött létre egy éve az Egyszülős Csillagpont. A legfeljebb 16 éves sérült gyermeket nevelő családok számára a központ teljesen térítésmentesen biztosít egyéni és csoportos gyógypedagógiai foglalkozásokat, mozgásfejlesztést, valamint kiegészítő terápiákat. A hétvégén ünnepi születésnapi programokkal, többek között látványetetésekkel, tematikus sétákkal, színpadi és családi programokkal, bábszínházzal várja a közönséget a 160 éves fővárosi állatkert. Több program délelőtt 10-től délután 6-ig folyamatosan várja az érdeklődőket. Két tematikus állattörténeti sétán, valamint két vezetett biodóm sétán is részt lehet venni.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
5: Pénteken érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. A napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, melyekből záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, országos esőre nem számíthatunk. Enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet 30 és 36 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
6: A villamospálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 13. kerület Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát pedig lezárták. A 4. kerület Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot, befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld kocsiszín és a Lehel tér között pótlóbusszal lehet utazni. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. Lezárják a Pozsonyi utcában befelé a Tél utcánál a belső két sávot. A kifelé vezető oldalon már korábban lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de a Terelősziget után tudnak jobbra fordulni. A Berda József utcából nem lehet balra a Pozsonyi utcába bekanyarodni. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
7: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
7: Most indulunk.

0: másfél nap azonnal indul. Addig is szíves türelmüket kérjük. 100.3 Rádiódik. Süsfél nap már elkezdődött.
1: 9 óra múlt, péntek van, és augusztus 7-e. Szép jó reggelt mindenkinek.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt a péntek. Annyira a péntek. Várom a péntekeket. Úgy szeretem a péntekeket. Gyuszi. Na. Itt a péntek.
1: Én is nagyon kamázom a péntekeket, de igazából szerintem ezzel nem vagyunk kevesen. Tehát, hogy azért általánosságban véve.
2: Jobb kedved
1: péntek...
2: van, amikor jön a péntek, akkor úgy azt érzed, hogy na ez az, itt a hétvége, itt a pihenés ideje.
1: Megmondom az őszintét, hogy amióta nyár van, és ilyen gyönyörű szép időnk van, azóta én a szerdákat vagy a keddeket is ugyanúgy tudom szeretni.
2: Szereted?
1: Igen.
2: Minden napot szeretsz?
1: Igen. Ilyenkor...
2: Hétfőt is? Ha jó idő van?
1: Hát még a hétfőt is.
2: Na levegy a torkodon, még a hétfőt is.
1: Még a hétfőt is, igen. Picit nyilván nehezebb, főleg egy jó hétvége után hétfőn fölkelni az embereknek, legyen az én, vagy bárki más, de alapvetően nyáron hamarabb kiegyezek még egy hétfővel, keddel, szerdával is, de való igaz, hogy a péntek az mindig péntek, és az mindig jó érzéssel tölti el az embert, hogy vége a munkahétnek, és akkor kezdődik a hétvége.
2: Kezdődik a hétvége, de nekem nem fejeződik be a munka, de nekem ez édes teher, mert ma este megyünk a romantikommal, valahova, ne kérdezzétek hova, sose tudom, mindig akkor tudom, amikor beülök a buszba, igen, meg mindig az érdekel leginkább, hogy hány kilométer és hány óra, míg odaérünk. Tehát leginkább ez a legfontosabb, aztán utána már, amikor ott vagyok, akkor nyilván már tudom, hogy hol vagyok, meg hol vagyunk, és ez mindig nagyon, nagyon jó érzéssel feltölt. Feltöltenek a koncertes hétvégék, mert nagyon szeretnek bennünket az emberek, és nagyon hálás a szívünk azért, hogy így 26 év után is még úgy tudunk felállni a színpadra, hogy éneklik a dalokat, új generációk is kín vannak a koncerten, ők is szokták énekelni a dalokat. Szóval nagyon cukik az emberek, és nagyon szeretjük, és hálás a szívünk ezért.
1: Ez téged fel is tölt akkor így igazából.
2: Maximálisan, és szeretem a csapatomat is. Tehát, hogy az az igazság, hogy mi jóba is vagyunk, szeretjük ezeket a találkozásokat is, akkor együtt vagyunk, az csak a miénk, olyankor csak mi vagyunk, a sofőrrel együtt, így négyesben, és akkor mindent is kibeszélünk, hogy mi történt az elmúlt héten, mi történt velünk,
1: mi
2: volt.
1: Ez most is téma, azért főleg ezt akartam mondani, hogy azért a héten mi itt a zenék alatt is, az nem titok, hogy nem ülünk full csöndben, és azért itt megy a pletykálkodás köztünk is, tovább tudod adni most így
2: mindent elmondok, de nagyon sokszor a győző sokkal előrébb jár, mint mondjuk én, igen. Aha. Tehát ő már hozza nekem a híreket.
1: Tehát olyan történésekről, amit ő már azt mondja, hogy már egy följebbit mond.
2: Nem, ő mindig sokkal előrébb van. Tehát ő nem tudom honnan gyűjti az infóit, de olyan, mint egy kém. Lehet, hogy a győző kém, mondom, tényleg bond.
1: A 007-es. Lehet amúgy.
2: Győzőt kéne a castingra elküldeni. Állna neki a szerep, pont benne is van abba a korba, egy jó 50-es.
1: De most fiatal James Bondot keresnek. Hát most pont ezt mondom, sajnos, hogy most ugye olyan úgy castingolják. De már biztos megvan amúgy a MGM cégnek.
2: Pedig de állna a győzőnek. Fölöltöztetnék
1: nem, ő a öreg
2: szépen.
1: Bond lenne, tudod, aki átadja a stafétát.
2: Hát annyira nem öreg azért a győző.
1: Hát nem úgy, de most, hogy mi, hogy 20 éves Bond lesz, akkor ahhoz képest, de mert jó, annyi okay. idős.
2: De általában a James Bondok mindig ilyen 50-esek szoktak lenni. Pont
1: azért akarnak újítani most, hogy fiatal
2: igen,
1: legyen
2: tudom,
1: a James Bond.
2: Igen. Ugye képzeld el a győzőt, ahogy megy, és akcióhősködik.
1: Zebra mintás, a lakcipő rajta, tudod, a öltönyhöz.
2: Rajta. Na, egy ilyet kéne megcsinálni, győzik-e? Bond.
1: A nevem Bond. Nem, a nevem Győző. Gáspár Győző. Igen, az jó lenne. És tudod, az M-ügynök mindig, ugye az egy nő, ugye Judy Dench játszott eddig, mindig ad neki instrukciót, és mit tudom, fülesbe beszélne neki, hogy Bond ott van már. Jó van már, csalja, itt vagyok,
2: persze,
1: na várjál már.
2: Persze, de én adnám neki persze az instrukciókat, mert én amúgy is tudod, hogy szoktam rendezni,
1: persze,
2: szeretem
1: persze
2: a rendezéseket.
1: Persze, te lennél az M-ügynök, te Z-ügynök lennél, ugye
2: nagyon
1: Zsuzsi
2: jó
1: ügynök.
2: Okay. Na, csináljunk egy ilyet, én benne vagyok.
1: Jó, adnám, adnék egy ilyet.
2: És mit lennének a feladatai a győzőnek? Mit kell csinálni?
1: Fú, nem voltam erre felkészülve, most az impróra most nem
2: na
1: tudok
2: jó,
1: sajnos
2: ezt
1: mondani,
2: hogy
1: kit a megálmodjuk.
2: Mi legyen a győzőnek
1: beszéld
2: a feladata.
1: Beszéld meg ma vele, hogy egyáltalán lenne kedve, és akkor úgy majd kitalálunk neki küldetéseket.
2: Persze, hogy
1: kitalálunk
2: ne
1: neki küldetéseket.
2: Na, egy ilyen filmre pályázni kéne.
1: Simán jó lenne amúgy. Egy kis közlekedési hírt hagyd mondjak már így nektek pénteken, így a műsorunk elején, ugyanis jelentősen megváltozik a közlekedés az én kedvenc kerületemben, Újpesten és térségében, ugyanis az István út és és a Pozsonyi utca felújításához kapcsolódó munkák, a villamospálya karbantartások és a párhuzamosan zajló közúti beruházások miatt a 12-es, a 12A és a 14-es villamosok nem járnak 10 napig. Egészen pontosan úgy írják, hogy 10. augusztus 10 és 19-e között a Pozsonyi utca télutca kereszteződésben végeznek burkolatbontás és útépítési.
2: Aha.
1: Így van. Máma?
2: Úgyhogy,
1: úgyhogy erre figyeljetek oda, kedves újpesti honfitársaink, hogy a legnépszerűbb villamosjáratot, hát én is azzal jártam iskolában anno, a 12-es, 14-es villamos, az kimegy egészen Káposztás megyerig, meg mit tudom én. Szóval az a villamos most nem fog járni, tehát erre figyeljünk oda, aki. De aki ott lakik, az úgyis látja, hogy föl van turva. Úgyhogy, de azért
2: köszönjük szépen, Gyuszikám, a közlekedési információkat.
1: Nagyon-nagyon szívesen.
2: Hétvégére időjárás tekintetében.
1: Kérem szépen, nagyon szép időnk lesz. Szép időnk lesz, egy ilyen 33-34 fokot írnak mind szombatra, mind vasárnapra.
2: Nagyon
1: is,
2: jó.
1: Úgyhogy lehet.
2: Akkor nem halunk meg ezen a hétvégén a hőségtől.
1: Ezen a hétvégén már nem fogunk meghalni, igen.
2: De na, addig, amíg el nem kezdődik az iskola, addig mindenképpen én azt mondom, hogy amennyire csak tehetitek, menjetek vízpart, strand, ide-oda, használjuk ki még ezeket az utolsó heteket suli előtt. Na mondjad!
1: Maximálisan, csak egy kis pletykát akartam plecsizzunk. Mondani, Ariana Grande visszavonul, gyerekek, ilyen hírek fogadnak itt kora reggel, hát nem is tudom, hogy fogok már elaludni.
2: Valami baj lehet szegénnyel, valami baj lehet, igen, ezzel a lányjal, valami egészségügyi problémája lehet.
1: Igen, hogy a kommentek miatt, ahogy bántják őt emiatt, mert ugye most volt a Wickednek az a musical film, volt a premierjén, és akkor ott ugye megjelentek Cynthia Erivo-val, azt hiszem jól mondom a nevét, a színes bőrű hölgy. És mind a ketten úgy néztek ki, hogy fú, nagyon belesüppettek ebbe a Wickedbe, ugye mind a ketten boszorkányt játszanak, vagy hát pontosabban Cynthia Erivo játszik boszorkányt benne, és hogy hát tényleg nagyon-nagyon le van fogyva mind a kettő, és a nagyon ijesztő külsejűek voltak most, és sokan ezért bántják, nem értem miért, Ariana Grande-t, és hogy ezt kérdezték tőle, hogy emiatt vonul vissza.
2: Tudod,
1: mondta,
2: a nagy közönség az olyan, hogy ha van rajta csapka, akkor azért bánt, igen, ha nincs rajta csapka, akkor azért bánt.
1: Ha most meghízott volna, az lenne a baj, mély vagy dagat.
2: Akkor hogy nézel ki, elfolytál, kövér vagy, te nagyon nehéz ez a mostani helyzet, nem is akarok most erre így ráúszni, hogy de azért valami oka biztos van a visszavonulásának.
1: És de nem ahogy, mondja meg, hogy mi igazából.
2: Nem kell mindig feltétlenül megmondani. Van, amikor az ember, sose felejtem el, már Rubintrékánál láttam azt, hogy ott volt valami probléma, de még bőven a bejelentés előtt már voltak műsorok, vagy szerepelt műsorokban, és akkor én már ott láttam, hogy szegényen biztos, hogy paróka van. Tehát így nőként kiszúrtam, hogy nem úgy volt a haja, ahogyan azt megszoktuk tőle, meg mindent.
1: És
2: soha nem felejtem el a kommentelőket, hogy miért nem mondja el, miért kéne elmondani, már bocsánat, de hát magán élet. Tehát a betegsége is a magánélete, tehát hogyha ő a magánéletét meg akarja osztani, akkor várjuk már meg, és valószínűleg ennek a nyomásnak is volt kitéve a réka, és felvállalta végül.
1: Igen.
2: De aztán utána szerintem nem is baj, hogy erről hírt adott, mert én bízom abban, hogy az emberekben még több a jó, mint a rossz, vagy az emberek között, és nagyon sok pozitív energiát kapott ott Réka is a betegségével kapcsolatban az ő elmondása szerint, és én nagyon-nagyon bízom abban, ez nagyon sok rossz indulatú és nagyon csúnya lelkű ember van, de még mindig tényleg hiszem azt, és szeretném hinni azt, hogy többen vagyunk jók, mint rosszak. Úgyhogy nagyon oda kell figyelni azt, hogy kit, hogyan bántunk, mert nem tudhatjuk, vagy hogy mi mit írunk.
1: Igen.
2: És az emberek, nem tudom, hogy miért éreznek késztetést, hogyha meglátnak mondjuk egy sztárról, világsztárról, vagy bárkiről egy fotót, nem olyan rég például pont az Emilióék voltak, elmentek családostól nyaralni, és kirakott képeket a Tina a családról, és olyan rossz indulatú komment szekció érkezett a Tinára, az Emirre, már azt nem is tudom, mert nem mentem ennyire bele, hogy a kislányt is bántották, mert képesek már az emberek,
1: igen,
2: egyébként egy gyereket is bántani,
1: hát persze,
2: és
1: persze,
2: akkor a Tina,
1: sajnos, ez így van.
2: A Tina kifotózta ezt a szégyenfalat, és kirakta
1: láttam.
2: láttad, hogy kik és hogyan és mit írnak.
1: Mit mocskolódnak, igen.
2: Nagyon csúnya emberek vannak, tehát tényleg igen. Nagymamák, meg idős asszonyok, férfiak.
1: Ez még szomorúbbá teszi a történetet, igen.
2: Igen, ugye?
1: Igen, hogy tényleg ilyen 60-as, 60 pluszos nagymamák, akik tényleg...
2: Hát micsoda keserűség szorul bele nagyon. Az emberekbe. És látod, itt is felmerül a kérdés Ariana Grande kapcsán, hogy nem lehet tudni, hogy most azért, mert annyian bántják, és ő egy világsztár, ő nem csak kicsibe kapja, tehát ő aztán tényleg nagyban kapja. Mint ahogyan látom például Jennifer Lopez-t, aki ragyog, és tök jó minden, meg egészséges, meg mit tudom én, és kirak fotókat magáról, és akkor már lehordják, hogy már öreg vagy, meg neked ez már nem áll jól, vagy akkor kirakott most volt Európában egy világmárkának a bemutatója kapcsán, meg így körbejárta volt, azt hiszem Olaszországot járt a körbe, meg nem tudom, még Párizsba is volt talán, tehát úgy egy európai turnét úgy csinált, hogy elhozta a családját is, gyerekeit is, és akkor kirakott a gyerekeiről a képet, és akkor őket is kritizálják. Szóval az ember
1: az
2: már eljut...
1: Nagyon szomorú, igen.
2: Igen, az ember eljut oda, hogy már én ötször meggondolom, hogy kirakjak-e magamról, vagy a gyerekemről bármit. Tehát, hogyha kirakok valamit, akkor az inkább legyen csak egy táj, már ne is szerepeljek. Legyenek fotóim a saját fotókönyvtáramba, de az, hogy én a embereknek csámcsogási felületre dobjak ki csontot
1: ja,
2: nem,
1: ja.
2: Meggondolom tízszer gyuszi.
1: Igazad van, mert abszolút igazad van ebben, mert sajnos tényleg pont igen a tináék egy nagyon jó példa, hogy lehet valakit nem szeretni. Semmi gond nincsen ezzel. Én nekem is van olyan, akit én nem szeretek, de én nem venném
2: de a megvan a lehetőséget, hogy tovább görges, nem?
1: Így van, hogy most én ezért odaírjak bármit ahhoz okoz az emberekhez, akiket én nem szeretek.
2: Mi negatív lehet tehát ezekben az emberekben? Micsoda egy métej, nem?
1: Igen, mert mitől leszel te attól több, hogy mondjuk akár az Ariana Grande-nál is maradva téma szempontjából, hogy most ő szegény, igen, valamiért nagyon durván lefogyott, és úgy nagyon beesett az arc olyan, nem néz ki egészségesnek, na, maradjunk nem. Ennyibe, pedig egy csodaszép nőről beszélünk amúgy, amikor igen. Normál állapotában volt, még a Jimmy Fallon showjában, meg van. Nem tudom, és ez amúgy tök szépen énekel, én nagyon szeretem a hangszínét.
2: Valami is, történt vele, amit valami nem biztos, tudunk, amit nem tud, amit nem ad valaki, ki igen. Nyilvánosság felé, de hogy, látványosan történt igen. Vele valami.
1: De azért mitől jobb azoknak az embereknek, akik leírják ezt a bántást? Tehát utána az a nap hátralévő része, mitől válik boldogabbá és jobbá. Tehát amikor leírtad ezeket a
2: bántó kiadja magából a negatív dolgot. Miért nem megy el mondjuk egy boxedzésre?
1: Hát igen, a fennmaradó napodnak a hátralévő óráiban neked mitől lesz jobb a napod? Én ezt úgy megkérdezném ezektől az emberektől, hogy oké, leírtad, hogy jaj, de csúnya vagy te XY, miért nem ülsz ott, mi bármi, valami rossz indult, és utána megnyomod az Enter gombot, mitől lesz utána a napod hátralévő része jó, jobb?
2: Azért, mert aztán utána ezekre érkeznek mindig reakciók, és akkor jön egy következő reakció, lehet, hogy az unalmát így üzi el, és vagy így adja ki magából azt a sok felgyülemlet, elfojtott negatív dolgot, amit az élete során

0: csinálod ezt? Hogy légy szíves, ne csináld már ezt, vagy figyelj, olyan izét kaptam, tehát olyan kikérem magamnak, meg olyan pikir, olyan felsőbbrendű választ kaptam erre, pedig tök normálisan szóltam, hogy mondom, ezt tényleg odaírsz egy ilyet, és nem gondolod, hogy ez gáz. Ilyen, nem érzed, hogy ez nagyon gáz. Figyelj, nem állt velem szóba, pedig hát ilyen családi rendezvényen többször találkoztam azzal az illetővel, igen, tehát így...
1: Tehát nem is egy távoli valaki haver.
0: Hát hanem, nem mondanám a haveromnak, de hogy a családi rendezvényeinken volt összefonódásunk, és többször találkoztunk, föl volt húzva az orra, nem szólt hozzám, tehát teljesen meg volt sértve, mert rámertem szólni, egyébként hozzáteszem, hogy tök normálisan, hogy ez nagyon gáz, ezt ne csináld, saját bőrömön tapasztalom ezeket a negatív dolgokat, és akkor erre látom, hogy te is ilyen vagy. Fú, hát kaptam is a pofámra, tehát hogy nem is számítottam amúgy másra.
1: Figyelj, én ezem én abszolút megértelek, hogy én a helyedben nem is tartanám ezzel a kapcsolatot. Én nem tudtam soha értelmezni azokat az embereket tényleg, akiknek ez egy ilyen fájó pont.
0: Én nem tartom a kapcsolatot, csak a kényszer. Amikor tudom, van két család, és akkor van egy közös családotok. Uh-huh, és ott a közös családban vannak születésnapok, és akkor a két családnak kötelezően egymást kell nézegetni.
1: Igen. Sajnos ma azt a világot éljük, és ugye, hát ne is menjünk el amellett, ebben már is akarok, és nem is fogok belemenni bővebben, mert talán beszéltünk is erről még akkor, amikor ez aktuál volt. Ugye, amikor idén áprilisban megvoltak a választások, és hogy előtte mi indulatokat generált ugye a két nagy párt, ugye a Fidesz és a Tisza szavazók között a harc.
0: Mai napig.
1: És valószínűleg mai napig, bár már most már így, hogy már ugye eltelt azóta bő 3 hónap, hogy ugye a Tisza kormányon van. Mai napig persze, de akkor ott sokkal élesebb volt, és pont ez, hogy mondod ezt a család dolgot, hogy hányszor beszéltünk arról is, hogy például a Tóth lányoknak, ugye a Vera és a Gabi kapcsán, tehát hogy tényleg családokat, barátságokat szakított szét egy-egy vélemény. Én mindig úgy vagyok a véleménnyel, hogy miért ne lehetne meghallgatni a másikat. Lehet, hogy mond egy okosat. Tehát én világéletemben próbáltam, és nem akarok itt kora reggel, már péntek reggel ezzel nyitni, de hogy tényleg én mindig olyan voltam, vagy próbáltam olyan lenni, hogy hát, ha valaki fölnyitja a szemem egy olyan dologra az ő ellenvéleményével, ami nekem eszembe se jutott.
0: Jó, csak ez egy intelligens gondolkodás, és azért ne felejtsük el azt, hogy nagyon kevés ember beszorult érzelmi, meg másféle intelligencia.
1: Igen, és akkor...
0: Tehát az emberek csúnyán is bántják egymást, csúnyán is beszélnek, idegenek egymással, és ugyanezeket a kommenteket látod, megkapja a világsztár, hanem sok százat, és lehet, hogy látod te is, vagy hogy mondjam, lehet, hogy látom én is, hogy most valaki nem úgy néz ki, ahogyan megszoktuk, vagy idősödik, vagy meghízott éppen, vagy lefogyott éppen, vagy
1: persze,
0: valami bajjal.
1: De most azért nem veszed a fáradtságot odaírni.
0: Nem.
1: Tehát, hogy nem tudom, nekem se lenne. Nekem is vannak magyar, most külföldit ne is vegyünk ide, mert nyilván annak hol tudnék írni, de magyarok között is van, akit annyi, nem csípek annyira. Egyáltalán nem csípem. De nem vettem egyszer se a fáradtságot, vagy a bátorságot, hogy én ezért oda kommenteljek bármelyik posztjához, hogy amúgy én utállak, mert tehetségtelen szar vagy nem tudom, nem. Lehet, hogy ezt gondolom, attól függetlenül nem.
0: És tovább megyek, nagyon régen ez úgy volt, hogy amikor mondjuk az oldalamra kommentelt valaki, mert már nincs ilyen, mert én bezártam az oldalaimat, tehát nálam ez a lehetőség, ez már nem áll fenn, de mondjuk régen ez úgy volt, hogy elcsíptél valakit, hogy kommentelt, és akkor megjelentem, és akkor volt egy alázat benne, hogy jó, nem úgy értettem, meg félreértetted, tehát ugye egy kicsit úgy visszavettek az agarokból. Most már nem.
1: Most
0: tehát,
1: már nem, most már
0: beleállnak. Beleállnak, persze, teljesen feleslegesen pazarolják egyébként ezzel az energiájukat.
1: Szoktam nézni, záróakkordként csak, hogy szoktam nézni, az nagy favorit idézőjelbe persze, hogy újságok online formája, hogy legyen az a Blik, Hír 24, Origo, bármelyik ilyen platform, és van egy cikk, és ahhoz hozzáír valaki, és akkor ahhoz a hozzászóláshoz ír egy másik kommentelő, de rögtön így, hát te hülye vagy, bújjál el.
0: Egyből, és nincs agyad.
1: De semmiből. Ott terem valaki egy kommenthez, ami lehet, hogy éppen te az sem sok IQ-ról árulkodik, az a komment, de rögtön jön valaki, aki odaír, hogy hát te hülye vagy.
0: Válaszként.
1: Bújjál el magadnak örökre, meg tehát ilyen nonsens dolgokat, és hogy idegeneket egymást így, még ismerős se, de egy ismerősnek lehet.

0: Hát, hogy megmondod, hogyha tényleg valami hülyeséget csinál, vagy hülyéget mond, mint ahogy te is próbáltad.
1: Látod, megmondtam az ismerősömnek, hogy ne csináld már.
0: És mi lesz a vége? Semmi.
1: Az de lett a vége, hogy még megharagudott rám, persze.
0: Hát, persze. Na, mindegy.
1: Várjál, még volt még egy, nem olyan rég a TikTokra kiraktam a gyerekről egy régi multidéző videót, és oda is érkeztek kommentek, többségében egyébként pozitív volt, de volt olyan, hogy na, ez az, amikor direkt faggatja a gyereket, hogy a gyerek ízé beszéljen. Hát pontosan erről szólt a videó, direkt faggattam a cuki 3 éves gyerekemet, hogy még adja nekem a sót, mert halálra rögtem magam. De egy idő után tudod, mit éreztem? Azt, hogy leveszem a hozzászólási lehetőségeket. És most már úgy osztok meg videókat, tartalmakat, hogy leveszem a hozzászólási lehetőségeket, mert nem érdekel így, már mások véleménye.
0: Így. Sokan csinálják így, és teljesen igaz is. De aki meg nem veszi le, annak meg azt tudom csak tényleg mondani, meg mindig ezt mondják a közösségi médiában is, hogy nem szabad olvasni ezeket. Ma már kommentet olvasni tényleg a legnagyobb butaság.
1: Tudod, miért nem veszik le? Butaság. Azért, mert így az algoritmus még jobban megpörgeti a tartalmat, amit megosztott, és ezért nem veszik le.
0: Nem kötelező elolvasni ezeket, igen.
1: Hát nehéz rajta csitlani.
0: Nehéz, tudom. Könnyű mondani, de én is nyilván, hogyha érkezik bármi negatív, bármibe kapcsolat, persze az emberbe az azért nyomot hagy, meg rosszul esik, persze nem fogok itt álszentkedni, csak mondom, hogy hát meg kell próbálni ezen túllépni, mert tényleg a kanapé huszároknak az ideje az elmúlt években az tényleg maximálisan a tetőfokára hágta.
1: Nem

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Na ismét tanulunk, miről fogunk tanulni a héten?
2: Hát most meg fogjuk tanulni a testrészeket.
3: Ó, ezeket fogom tudni hasznosítani a hétköznapokban, ez fontos?
2: Ez nagyon fontos, ugyanis rögtön az első dolog, amit tanulunk, az egy javító jellegű tanulás lesz, hiszen minden ember azt mondja a hajra, hogy belövöm a sírómat.
3: Így van.
2: Pedig a síró az a fej.
3: Akkor miért ezt használjuk, hogy belövöm a sírómat?
2: Nem tudom, pedig cigányul az a bál. Úgyhogy
3: tehát igazából... belövöm a bálomat?
2: Igen, igen, azt kéne mondani, de majd amikor a hajat tanuljuk, akkor ezt bővebben kifejtjük. Most a lényeg az, hogy a síró...
3: A lényeg, hogy a síró a fej, és a bál a haj.
2: Így van.
3: Jó.
2: Így van, tehát síró fej. Szityuvaszlosasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Miben különlegesek a cigányzenészek? A cigányzenészek évszázadok óta a magyar és az európai zenei élet meghatározó szereplői. Különlegességük nem csupán a kivételes technikai tudásban rejlik, hanem abban a szenvedélyben, érzelemgazdagságban és ösztömös muzikalitásban is, amely előadásukat egyedivé teszi. A roma zene a közösség történelmét, hagyományait, örömeit és fájdalmait őrzi, ezért minden előadás több egyszerű zenélésnél, valódi történetmesélés. A cigányzenészek egyik legnagyobb értéke az, hogy sokan már gyerekkorukban kapcsolatba kerülnek a zenével. Számos roma családban természetes, hogy a gyermekek hallják a nagyszülők énekét, figyelik a szülők hangszerjátékát, és fokozatosan maguk is megtanulnak zenélni. A zene így nem csupán tanult mesterség, hanem a mindennapi élet része, amely generációról generációra öröklődik. A cigány muzsikusok különösen híresek kiváló hallásukról. Sokan közülük rendkívül gyorsan felismernek egy dallamot, és rövid idő alatt képesek visszajátszani azt a hangszeren. Ez a fejlett zenei hallás lehetővé teszi számukra, hogy könnyedén alkalmazkodjanak különböző zenei stílusokhoz, legyen szó népzenéről, magyar nótáról, klasszikus zenéről, jazzről, vagy akár modern könnyű zenéről is. A különleges tulajdonságuk az improvizációs készség is. Míg sok zenész pontosan leírt kottát követ, a cigány muzsikusok gyakran saját díszítésekkel, variációkkal és egyéni megoldásokkal gazdagítják a dallamokat. Emiatt ugyanaz a dal két különböző alkalommal soha nem hangzik el teljesen ugyanúgy. Ez adja előadásaik frissességét és egyediségét. A cigány zenészek előadásmódja rendkívül érzelemdús. Nem csupán lejátszák a hangokat, hanem át is élik a zenét. Egy lassú dalban hallható a bánat, a vágyakozás vagy a nosztalgia, míg egy gyors csárdás vagy táncdallam tele van életörömmel, lendülettel és energiával. A közönség ezért gyakran úgy érzi, hogy nem csak hallgatja a zenét, hanem részese is annak. A roma zenészek számára a közönséggel való kapcsolat kiemelten fontos. Egy koncerten vagy családi ünnepségen figyelik az emberek hangulatát és ahhoz igazítják a műsort. Ha a közönség táncolni szeretne, vidám dallamokat játszanak. Ha meghittebb pillanat következik, lassabb, érzelmesebb zenével teremtenek különleges légkört. Ez a rugalmasság és figyelmesség teszi előadásaikat személyessé. A cigány zenekarokban minden hangszernek fontos szerepe van. A primás vezeti a zenekart, legtöbbször hegedűn játszik és irányítja a többieket, a brácsa biztosítja a harmonikus kíséretet, a nagybőgő adja a mély alapot és a ritmust, a cimbalom különleges csengő hangjával gazdagítja a dallamot, míg egyes együttesekben gitár, klarinét vagy kanna is megszólalhat, ezek együtt olyan gazdag hangzásvilágot teremtenek, amelyet világszerte nagyra értékelnek. A cigányzenészek sokféle rendezvényen muzsikálnak. Fellépnek koncerteken, kulturális fesztiválokon, falunapokon, városi ünnepségeken, lakodalmakban, keresztelőkön, családi összejöveteleken és jótékonysági eseményeken is. Minden alkalom más felkészülést igényel, hiszen egy színpadi koncert és egy családi ünnepség hangulata teljesen eltérő lehet. A színpadi előadás során nem csak a zene számít. A roma zenészek gyakran elegáns öltözetben jelennek meg, magabiztos kiállással és kedves kommunikációval fordulnak a közönség felé. Sok előadó mosollyal, szemkontaktussal és közvetlen megszólításokkal teremti meg azt a bensőséges kapcsolatot, amely emlékezetessé teszi az adott előadást.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Időjárás.
5: Pénteken érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. A napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, melyekből záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, országos esőre nem számíthatunk. Enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet 30 és 36 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
6: A villamospálya karbantartása miatt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves-Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 13. kerület Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát pedig lezárták. A 4. kerület Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot, befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld kocsiszín és a Lehel tér között pótlóbusszal lehet utazni. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. Lezárják a Pozsony utcában befelé a Tél utcánál a belső két sávot. A kifelé vezető oldalon már korábban lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de a terelősziget után tudnak jobbra fordulni. A Berda József utcából nem lehet balra a Pozsony utcába bekanyarodni. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig. Most indulunk.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Kedves hallgatóink, 100.3 Rádió Dix süsfelnap, bő 10 perce elkezdődött. Elnézést, a büfében voltam.
1: 10 óra múlt, péntek van, ugye bár, és augusztus 7-e. Csodaszép délelőttöt kívánunk minden arany hallgatónak.
2: Szép délelőttöt, sziasztok!
1: Ja, hát sok olyan mindennapi szokásunk van, amely elsőre ugye ártalmatlannak, vagy akár hasznosnak tűnhet, ám hosszabb távon káros hatással lehet az egészségünkre és kapcsolatainkra.
2: Na, mi lehet
1: ezekből
2: ez?
1: Fogunk egy kicsit belemenni, hogy mik ezek a mindennapi szokások, ami tönkreteheti. Neked van elsőre egy tipped? Kíváncsi vagyok, mert nekem pont az első volt a tippem, most már látom, így nem fogod elhinni, magamtól találtam ki, de tényleg erre gondoltam, ami az első a listába.
2: Mi a mindennapi olyan szokásom, ami tönkreteheti a kapcsolatomat?
1: Vagy hát nem is csak nem a kapcsolatodat feltétlenül, hanem ami káros hatással van az egészségünkre, és igen, mondjuk esetleg olyan fajta kapcsolatunkra, hogy az emberi kapcsolatainkra, nem feltétlenül párkapcsolatra érti ezt a cikk.
2: Húha, nehéz, segítek. Mert hát ugye én tökéletes vagyok, úgyhogy nálam itt azért nehéz ezt itt fogást találni rajtam.
1: Nehéz, de akkor
2: tökéletességem.
1: T betűvel kezdődik, és elefon használattal végződik.
2: Milyen
1: a folytonos
2: igaz?
1: Telefon
2: de
1: használat.
2: Rossz tényleg. Igen. Ebbe bele se gondoltam.
1: Azt írják, hogy az egyik leggyakoribb probléma, hogy sokan minden szabad pillanatukat a telefonjuk böngészésével töltik.
2: És tényleg.
1: Alexandra Folia, házassági és család terapeuta szerint ez a szokás megfoszt minket a mentális kikapcsolódás és az érzelmi feldolgozás lehetőségétől, ami hosszú távon fokozott stresszhez és a társas kapcsolatok elhidegüléséhez vezethet.
2: Nagyon rossz, kétségtelenül így van, miközben meg pont, hogy van, hogy tehát, hogy azt mondják, hogy a társas kapcsolatok elhidegüléséhez vezet, közben meg online térben meg írogatsz. Tehát, hogy pont írogatsz valakivel, és közben ott ül melletted a nagymamád, vagy az anyukád, vagy éppen a párod,
1: igen.
2: De közben te egy másik kapcsolódásba vagy, és közben írogatsz
1: vagy
2: bárkivel,
1: vagy
2: valakivel.
1: Nem is kell írogatni, vagy csak TikTokozol, igen. Amióta a TikTok bejött, én magam is bevallom, hogy én is nem vagyok függő, hál' Isten, ennek, de azért nehezebben teszem le én is a telefont.
2: Van, hogy rád szól a feleséget, hogy na most már elég.
1: Ő többet telózik esténként, de őt azért értem meg sok esetben, mert neki is kikapcsolódás. Így van, így van. Tehát hazajön, vacsorázunk, megbeszéljük, hogy kivel mi volt, tévézgetünk picit, és utána van egy óra, ilyen csendes pihenő, amikor úgy fekszünk egymás mellett, hogy ő TikTokozik, néha én is TikTokozok, vagy ő mutat nekem egy videót, hogy jaj, nézd, ez de cuki, vagy de vicces, vagy nem tudom. Tehát társalgunk, tehát nem fulkusba ülünk egymás mellett egy
2: de
1: órán
2: keresztül.
1: De akkor
2: is a telefonnal vagytok elfoglalva.
1: Picit igen.
2: De
1: igen,
2: szomorú. Igen, nekem is igen. A gyerekem fekszik mellettem, ő éppen a tabletjén vagy a telóján valamivel játszik, én megnézem a vicces videókat az Instán.
1: Ugye, és akkor megmutatjuk egymásnak, és akkor arról szóba jöhet esetleg egy téma. Valamikor, mit tudom, bekapcsoljuk a híradót, és akkor van egy olyan téma, ami mondjuk érdekel minket, vagy nem tudom, és akkor így kibeszéljük. Tehát most például ugye így az áramellátás vízdolog ugye most nagyon aktuális, akkor erről például beszélgetünk, meg ilyenek, de hogy alapvetően van, amikor csak tényleg az ember szeret ilyen nem komoly témákkal foglalatoskodni, hanem amit
2: csak
1: mondasz, hogy a vicces...
2: Agya.
1: Aha, igen, ilyen kis...
2: Égetjük az agyunkat ezekkel a semmit mondó,
1: táncoló
2: igen.
1: Táncoló mocska, meg mit...
2: Abszolút.
1: Igen.
2: De ezzel úgy, ezzel kapcsolódunk ki. Tehát, hogyha nem egy... És tudod, mit vettem még észre? Azt, hogy van, amikor elkezdek egy filmet, aztán utána letér a figyelmem. És akkor tér le a figyelmem a filmről, mikor pittyeg a telefonom, vagy hívnak, vagy, és már megfogom a telefont, és akkor utána van valami üzenet, akkor üzenetváltásban vagyok, majd aztán utána megnézem az értesítéseket, és akkor ott is
1: már
2: maradok.
1: Ott ragadsz.
2: Igen, ez a probléma, hogy az értesítésekkel együtt beszippant a telefon már magával.
1: Betud. Minket például, hál' Istennek, rá ez, ami ki tud kapcsolni, például mi imádunk sorozatot nézni, meg filmet is, tehát minket például totál leköt, és akkor azok a jobb idők, mert annyira félre tudjuk tenni a telefont, hogy például most, amiket mondtam is még a héten, talán hét elején meséltem, hogy láttunk egy Harlan Coben novellájából készült adaptációt a Netflixen, és azok például ezek ilyen thriller sorozatok, tele van csavarral, izgalmakkal, félreértésekkel, nem tudom, márászkodással, mindennel is, és például Azt mi szeretjük közben is így kibeszélni. Néha megállítom, mert elvesztem a fonalat, és akkor megkérdezem feleségemtől, hogy na most ez akkor kicsoda? Ő elmondja, és akkor ja igen, mert tényleg a izé meg a mit tudom. És akkor például mi erről beszélgetünk közben, akkor nézzük tovább, nem tudom. Tehát például minket ez teljesen kikapcsol a telefonvilágáról. Például. Tehát ez nem egy jó dolog.
2: Nehéz.
1: Vagy jobb.
2: Nehéz tényleg
1: félretenni.
2: Én azt mondom, hogy a tudatosságra kell törekedni, az a legfontosabb. Én, amikor átmegyek a családomhoz, és a nagymamám nagyon utálja, hogyha a telefon, de van, amikor elkerülhetetlen, és van, amire válaszolnom kell, mert mondjuk a főnökünk ír, vagy bármi van, ami égető lehet, és de
1: ma
2: közben...
1: Ma kávé?
2: Igen. De közben meg tudatosan odafigyelek arra, hogy ne telefonozzak előtte, mert annyira idegesíti, hogy na, ezért jöttél át, hogy közben nyomkodod a telefont, és be kell, hogy lássam, hogy igen, ebben maximálisan igaza van. Igazat kell adjak neki abban, hogy nem azért jöttem át hozzá, hanem azért, hogy vele beszélgessek. Nem a telefonommal kéne foglalkozni. Szóval a tudatosság szerintem az nagyon fontos ilyenkor, hogy igenis te tudatosan ne vedd elő a telefont, rakd el. És azt észrevetted már, hogy én például a baráti társaságomban észrevettem, hogyha valaki elkezdi keresni a telefonját, ülünk egy asztalnál, jól elbeszélgetünk, minden oké, és egyszer csak valamelyikünknek eszébe jut, hogy mi lehet, hol a telefonom? Na, val egyik elkezdi keresni, akkor keresi mind a másik kettő.
1: Igen. Láncreakció, igen.
2: Tökéletes példája, igen, és aztán utána az egyik elkezdi nézni, vagy csak megmutatsz egy fotót a telefonodról, hogy ó, amikor itt jártam, és akkor megmutatsz egy fotót, és már kezedbe is marad, és akkor a másik is valamiért előveszi, és elkezdi a fotótárjából kikutatni azokat a képeket, és kész. Már akkor azt veszed észre, hogy ülsz a társaságban, és görgettek.
1: És mutogat, igen, és akkor el a téma. Igen, egyetértek.
2: Tiszta rossz. Kapcsoljuk ki a telefont, hogyha a társaságban vagyunk. Mindenkinek írjuk meg, nem vagyok most elérhető.
1: Vagy csak némítsuk le, és akkor nem hallott, hogyha jó, mondjuk a csörög, persze, és főleg, ha ismeretlen szám, vagy bármi, fölveszi az ember, ki az, mit akar, miért, stb. De alapvetően én például mindig, hogyha társaságban vagyok, én kifejezetten tényleg félre tudom tenni.
2: Tehát, olyan borzasztó ez, már észrevettem például rakni. Azt is, hogyha lefekszem, ledőlök mondjuk délután egy órára pihenni, akkor nagyon sokszor úgy kell fel, hogy felriadok zaklatottan, hogy kihívhatott.
1: Ja, tehát, esküszöm,
2: és azért nézem, hogy kihívhatott, hogy nehogy anyu rosszul legyen a melegbe,
1: ja,
2: hogyha nincs mellett, vagy nincs velem a gyerek, hanem mondjuk az apukájánál van, vagy mit tudom, valahol, vagy a mamával, akkor úgy kelek fel, hogy igen, hogy így kicsit ilyen stresszes. Tehát, hogy ezek szerint, akkor még a pihenésemre is rányomja a bélyegét a telefon, hogy a stressz. Tehát, mert bestresszelődsz, hogy úgy kelsz föl, hogy már izébe vagy, hogy úristen, volt 4 nem fogadott hívásom, és mind az anyám, mi lehet az? És közben meg frászt hozza rám, és közben semmi nem volt, hanem igen, csak azt akartam megkérdezni, hogy milyen dinnyét vegyen, sárgát, vagy pirosat.
1: Vöröset. Igen, az megint más. Itt igen, nyilván itt a családterapeuta is arra gondolt, hogy ez a fajta, amit beszéltünk, ez a görgetgetés, hogy unalmadban van egy szabad 10 percet, vagy negyed órád, akkor görgeted. És ez mondjuk olyan helyeken egész jó, például, hogyha várni kell egy orvosi rendelőbe, tökéletes, vagy egy önkormányzaton kell ülnöd, mert intézed az új személyidet, mert lejárt, vagy mit tudom én, akkor ott, ameddig vársz, tök jó, hogy nem az van, mint 20 évvel ezelőtt, hogy csak ülsz magadba, mint egy darab kaki, így azt nézel ki a fejedből, hanem addig megnézed, mi hír a Facebookon.
2: Jó, van, de addig voltak újságok, akkor nézhettél újságot, igen, lapozhattad a Magyar Nemzetet.
1: Igen, én most is ezt csinálom, hát mondjuk nem a Magyar Nemzetet olvasom, de hogy én most is ezt csinálom, hogy nézem a Facebookon a híreket. Olvasgatom a híreket, amíg mondjuk ha várok éppen egy akár egy rendelőbe, vagy akár egy hivatalos helyen. Na de, vannak itt még ilyen problémák, például az ugyanazon a problémán történő rágódás is ilyen, ami azt mondja, hogy megmérgezheti ugye a kapcsolatainkat, vagy káros hatással van az egészségünkre. Hasonlóan káros lehet, ha partnerünket folyamatosan a munkahelyi stresszünkkel terheljük. Lerövidítem a cikknek ezen fázisát, ez itt ennek a lényege. Igen, de ugyanakkor meg azt gondolom, hogy én például rengeteg ideig hallgattam feleségemtől, amikor még felmondás előtt volt bőven ezen a munkahelyén, ahol már szinte nincs is, hogy milyen rossz, mit tudom én. Nyilván terhes nekem ez, vagy terhes volt. Többször hangot is adtam már neki a vége felé, és azért ösztönöztem én is arról, hogy akkor mondj fel, mert ez így hosszú távon nem tartható, mert neki is az egészségére ment.
2: meg neked is. Meg téged is már idegesített. Addig nyomta, amíg csak belementél, hogy lépjél ki.
1: Ja nem, én támogattam őt ebbe, persze. Nem, én támogattam ebbe, mert tudom azt, hogy rossz dolog.
2: Már kiidegelt vele. Na jó, ez olyan, mint amikor egy gyerek odaáll melléd, és akkor tolja az agyadba, hogy vegyél ezt, vegyél azt, és addig tolja, amíg egyszer csak azt mondod, hogy jó, van, akkor vedd meg, na, tessék, itt van az utolsó pénzem, és akkor vedd meg, és akkor megszaggatod magadat, tudod, mert már addig tolja, hogy már megszaggatod magad, hogy jó, van, hagyjál már, ez ne zsizsegél, mint egy piaci légy a fülembe.
1: Ez is benne lehet, de nem, én abszolút tudom, mert én is voltam úgy színházban, annak idején a Győri Nemzeti Színházban, amikor utáltam ott lenni, és nagyon vártam, hogy eljöjjek. Nekem akkor nem volt párom, mondjuk, aki ebben támogatott, vagy nem támogatott volna, de nagyon el akartam jönni például, és saját magamat kellett csak így örlődnöm ezen az egészen. Illetve hasonló volt így az MTV-s két éves karrierem is, hogy azt is nagyon utáltam, és akartam volna lépni mi hamarabb, és ott is végül is úgy is alakult, aztán mindegy is, de hogy nem gond eszenem, hogyha a párunknak elmeséljük, hogy mi a rossz érzés bennünk, vagy hogy mi a probléma. Hát kinek másnak mondanánk el, ugye?
2: Hát igen, nem? Persze.
1: Tehát, hogy ezzel a részével nincsen.
2: Barátok, akiknek el lehet még mondani, de...
1: Persze, de alapvetően kivel vagy a legtöbbet, főleg, ha együtt éltek, ugye a feleségeddel, férjeddel.
2: Így van, hát így van. Meg hát most erről is beszélünk, hogy a társas kapcsolat, tehát a párkapcsolatainkat mi tudja megrontani, vagy megmérgezni.
1: Meg az egészségünk, igen.
2: Na mi van még?
1: Azt mondja, mindig

0: Nultam az évek
1: na,
0: alatt.
1: Na, próbáljuk ki, kérsz rántott húst?
0: Mi is mondtak?
1: Igen, ja nem.
0: Már igen, az egy tanulási szakasz, hogy az ember mikor és hogyan mondjon nemet. Persze ezt nem mindig egyszerű, tehát hogy ennek is meg kell tanulni azt, hogy mennyire vagy empatikus, mennyire ne bánts meg a másikat, a nemeddel. Jó, mondjuk én nem a párkapcsolati nemre gondolok most, hanem mondjuk ilyen általános
1: társaságban.
0: Társaság, nem
1: csak párkapcsolatra érti, arra van kihegyezve elsősorban, hogy társas kapcsolatunk. Ez lehet igen, barát, csak családdal való kapcsolat is, tehát hogy ez... nem tudom, a családnak is tudsz nemet mondani.
0: Hogyne,
1: tehát,
0: hogyne.
1: Hogy mit tudom, hogy gyere, átjöttök ma, ma nem, meg lehet nemet mondani.
0: Kell
1: tehát
0: is.
1: Nincs ezzel baj.
0: Kell is. Nekem mostanában anyu szokta azt csinálni, hogy nem tudom miért, de mindig orvoshoz kellene mennie, és akkor fölhívod nekem az orvost, kérsz időpontot? Nem.
1: Mi vagyok én?
0: Nem is azért, hanem azért, mert de te tudod a saját időbeosztásodat, neked kell tudni, hogy éppen aznap hol vagy, hol dolgozol. Hát
1: ne haragudj, tudnod is kéne az időbeosztása, jó?
0: De ott tesz, és akkor be van írva egész napra egy csomó ember, mert ugye árpedig külőzni, és akkor én most egyeztetek egy időpontot neki az orvosnál, ami neki úgy se lesz jó,
1: akkor
0: mert aznapra vendége van. Igen. Tehát, és akkor ez egy nehéz, mert ebből volt egyébként köztünk ilyen sértődés, mert nem értette, hogy mondom, nem akarok neked segíteni, hanem egyszerűen csak ebben te tudsz, mondom, te tudod, hogy neked mikor jó, hát mondom, én most fölhívom az orvost, és aztán utána neked meg nem lesz jó, akkor futottunk akkor egy felesleges kört.
1: Jogos, ez teljesen jogos, igen. Abszolút egyetértek ezen, én is azt mondom, hogy nemet mondani tudni kell. A következő, ami zavart okozhat a gépezetben, az ételek kategóriába sorolása.
0: Ugyanis, ez most hogy jött ide?
1: Különböző témakörök vannak, ami zavaróak a kapcsolatodra. De figyeld miért. Moray O'Barr pszichológus szerint az ételek jó vagy rossz kategóriákba sorolása bűntudatot és szégyen válthat ki, ami hosszabb távon aláshatja a testünkkel való kapcsolatunkat.
0: Ha várjál, nem. Magyarázd ezt el.
1: Hát figyelj, hogyha jó vagy rossz kategóriába sorolsz egy ételt, mondjuk sokan mondják ugye ezekre a gyors kajákra, hogy nem egészséges, meg nem jó. És hogyha azt oda sorolod, és nem kapod meg, de szeretnéd, mert vágysz rá amúgy, de hogy nem mered, mert hogy jaj, zsírmalac vagyok, nem fog kívánni az uram, nem eszek inkább meg két sajtburgert, pedig amúgy mennyire kívánnám. Mert hogy én azt rossz kategóriába soroltam azt az ételt. És ezáltal bűntudatom lenne, hogyha megenném, mert hogy így is...
0: De hülyeség!
1: Én most, hogy azért híztam, nekem van ilyen.
0: Vannak bűntudataid?
1: Aha, igen. Igen, nekem most, hogy én március óta rájöttem, egy nadrágom miatt, hogy március óta híztam meg, nekem van ilyen már, igen. Van ilyen. Hát nem túlzottan sokáig tart az a bűntudat, de van.
0: És akkor elkezdesz ezzel ellen tenni, mert ez ellen nagyon egyszerű.
1: Kondi bérletet, nem is meséltem.
0: Hagyjál már!
1: Isten a tanúm, de azért vettem, mert akciós volt. De szerencsém volt.
0: Egy hónapig járható le?
1: Nem. Egész éves, és feleségemnek is van, meg nekem is, úgyhogy ez az augusztusi cél, hogy elkezdjük. Szépen elkezdünk együtt
0: edzegetni, futópadozni. Igen, végén kigyúrva jön majd ide be a gyerekek, tiszta mellizom lesz, meg lesz neki válla, meg
1: karja. Olyan jattos lesz itt anyám, hát hogy sírni fogsz.
0: Hajrá. Jó,
1: hát
0: na
1: most
0: látod,
1: sírni,
0: látod
1: most
0: lehet ellene tenni, tehát, hogy...
1: Lehet csak, hogy alapvetően mondja ezt a pszichológus,
0: na, jó,
1: hogy
0: van, engem
1: nem
0: érdekel az étel, én megeszem. Na, ha este 10-kor fagyit akarok enni, akkor eszek fagyit. Na, most mi élvezetem legyen már ebbe az életbe?
1: Nyitott ajtókat döngetsz, mert én egyet értek ebbe, de ugyanakkor a pszichológus szerint
0: addig
1: ez nem
0: meg,
1: jó.
0: Amíg megteheted. És hogyha holnap már nem ehetem meg.
1: Addig ez még nem eszi, meg más előled, igen.
0: Ja nem, a gyerekemért bármit felajánlok.
1: Most nem erről, bárhol, csak bárhol. De a következő pont is hasonló, mert hogy azt mondják, hogy az étkezése kihagyása is.
0: Megint az étkezés.
1: Hát most nem én írtam ezt a cikket. Az étkezése kihagyása, például a reggeli elhagyása szintén problémás, mivel megzavarja a test természetes éhségjelzéseit és láncreakciót indíthat el, amely rossz étkezési szokásokhoz vezet. Ez itt inkább az egészségünkre káros, de így is kezdődött a

0: hogy ami a kapcsolatunkra és vagy egészségünkre káros.
1: Na, akkor én elmondom nektek, káros. Hogy reggel, hogyha reggelizek, akkor egész nap kell lennem. Akkor azt érzem, hogy én egész nap éhes vagyok. De ha reggel, kihagyom a reggelit, nem érdekel, hogy egészséges vagy nem, nem érdekel. Na. Ha kihagyom a reggelit, akkor nem vagyok egész nap éhes. Miért van ez? Ezt valaki majd mondja meg nekem, jó? De ahogy, hogyha érdekes. Valamit reggelizek, ha reggelivel indítom a napot, akkor egész nap. Egész nap bennem kell. Hát akkor egész nap végigeszem az egész napot. De ha reggeli mondjuk, elmarad, akkor nem vagyok egész nap éhes.
0: Mondasz amúgy valamit, bár...
1: Akkor jobban meg tudom állni a kaját. Nálam de mondjuk nem. Nekem ezek az étkezési szokások, meg ezek a ízék, ez mind, tehát nekem ez már, amióta az eszemet tudom, ez a veszőparipám, tehát nekem a diéta, az, hogy ingadozik a súlyom, de nem, állandóan küzdöttem egész életembe, szóval nekem ezt így skippelhetjük is, mert ez nagyon frusztrál.
0: Igen.
1: Tehát egész életemben csak edzés, és diétával tudtam szinten tartani a súlyomat, és amikor mindez a kettő ez így alább hagy, vagy elhagyom,
0: akkor újra vissza.
1: Akkor persze, akkor megindul a teli hold forma. És már nem érdekelted, már eljutottam arra a szintre, hogy nem, ez nem igaz, hogy nem érdekel, mert természetesen azért én is kritikus vagyok önmagammal szembe, de tudod mit, már vannak azok a pillanatok, amikor azt mondom, hogy na, kanyarodjál oda, légy szíves, mert most mangós fagyi van ott abban a gyors izébe, gyors étterembe, és most azt szeretném megenni. Hány óra? 9:30? Nem érdekel.
0: Nem
1: na,
0: érdekel.
1: Add
0: igen.
1: Azt a fagyit.
0: Igen, nem, én abszolút meg tudom ezt érteni, hát én is félek egy kicsit.
1: Mikor az egész
0: ettől.
1: Életedet végig diétázod,
0: nem,
1: azért, hogy valahogy kinézzél meg.
0: A hülyeségnek tartom én is. Én is egy icipicit félek attól, hogy volt már egy időszak, hogy edzettem régen, még a cirkuszos évek alatt, és ugye akkor nagyon tudtam tartani a súlyomat, de azért, mert nagyon sok elfoglaltságom volt. Itt most félek tőle, hogyha nem változik ez az életembe ez a rész, hogy elfoglaltságot tekintve, akkor én edzhetek és lefogyhatok, de akkor vissza is fogom szedni, mert nem csinálok mellette mást. Tehát, hogy az meg úgy kellemetlen, mert én sem fogom ezt csinálni, hogy majd ma csak teszek brokkoli szárat, mert mit tudom én, nagy... Tudjuk mit, na. Szóval nem. Tehát, hogy én hiszek abból, hogy úgy tudja az ember tartani a jó versenysúlyát, amikor tényleg pörgősek a napok, amikor kevésbé, akkor sajnos az embernek könnyebben szaladnak föl a kilók. Sajnos.
1: De ahogy az egészség megőrzése szempontjából kétségtelen, hogy kell a mozgás, úgyhogy most bemotiváltál, én is föl fogok menni az edzőterembe, és veszek én is egy havi bérletet, gyuszikám. Igen,
0: és
1: csak menjenek le ezek
0: vettük?
1: A nagyon melegek.
0: Menj, tudod,
1: azért akciós, mert nagyon meleg van. De menjenek le ezek
0: figyelj,
1: a nagyon melegek.
0: Ez a jó dolog, hogy egész évre érvi. Én is azt hittem, hogy biztos a nyár miatt akciózzák, és bementem, megkérdeztem, és mondták, hogy ha most megveszem, innentől kezdve végig annyi, ameddig le nem mondom.
1: Király.
0: Mi vagy? Hát a legnagyobb akció. Majd így elmondom, hogy mennyi az eredeti ár, és mennyire vettük mi feleségem. Tehát kettőnk bérlete nem tett ki annyit, havi bérlete ára, mint amennyi lett volna egyedül egy.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Ha megszólal ez a dal, a fájdalom a szívemben,

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Granit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Granit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Granit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Még idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Erről tárgyalt Szabadkán csütörtökön Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint a szerb közlekedési miniszter. A Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi infrastruktúrájának fizikai kiépítése már befejeződött, a tehervonatok közlekednek a pályán. Jelenleg azonban az ETCS második szintű vonat befolyásoló rendszer véglegesít. Zajlik, ami lehetővé teszi, hogy a személyvonatok óránként 160 km-es sebességgel közlekedjenek. Újabb meleg rekordok dőltek meg csütörtökön. Az új országos napi csúcsérték 41,8 Celsius fok, amelyet Kiskunfélegyházán mértek. Az új napi és egyben új abszolút fővárosi meleg rekord 41,6 Celsius fok lett, amelyet Budapest-Újpest állomáson mértek. Kékestetőn még sosem mértek ilyen magas hőmérsékletet, mint csütörtökön délután, amikor 32,1 Celsius fokot mutatott a hőmérő. Szombaton másodfokúra csökken a hőségriasztás, ez jövő kedd éjfélig lesz. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpont Fejlesztő Központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő, egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak, közölte az Egyszülős Központ az MT-vel. A közlemény szerint a legutóbbi népszámlálási adatok alapján Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyermek nevelkedik, és közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. Az elszigetelődés megelőzésére és a családi terhek enyhítésére jött létre egy éve az Egyszülős Csillagpont. A legfeljebb 16 éves sérült gyermeket nevelő családok számára a központ teljesen térítésmentesen biztosít egyéni és csoportos gyógypedagógiai foglalkozásokat, mozgásfejlesztést, valamint kiegészítő terápiákat. A hétvégén ünnepi születésnapi programokkal, többek között látványetetésekkel, tematikus sétákkal, színpadi és családi programokkal, Báb Színházzal várja a közönséget a 160 éves fővárosi állatkert. Több program délelőtt 10-től délután 6-ig folyamatosan várja az érdeklődőket. Két tematikus állattörténeti sétán, valamint két vezetett biodóm sétán is részt lehet venni. 14. Leó pápa november 6-a és 17-e között Uruguayban, Argentínában és Peruban tesz apostoli látogatást, jelentette be Matteo Bruni szent széki szóvivő. A tavaly májusban megválasztott egyházfőnek ez lesz a 6. nemzetközi útja, és a 12 napos apostoli látogatás az eddigi leghosszabbnak számít. A 3 dél-amerikai országot érintő utazás utolsó állomása Peru, mely a pápa második hazájának számít. Több mint 20 évig szolgált Peruban, és perui állampolgárságot is szerzett.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. Időjárás.
4: Pénteken érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. A napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, melyekből záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, országos esőre nem számíthatunk. Enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet 30 és 36 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
5: A villamospálya karbantartása miatt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves-Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 13. kerület Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában, a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát pedig lezárták. A 4. kerület Pozsonyi utcában, a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot, befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld kocsiszín és a Lehel tér között pótlóbusszal lehet utazni. Tart a felújítás Újpesten, az István úton és a Pozsonyi utcában. Lezárják a Pozsonyi utcában befelé a Tél utcánál a belső két sávot. A kifelé vezető oldalon már korábban lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de a Terelősziget után tudnak jobbra fordulni. A Berda József utcából nem lehet balra a Pozsonyi utcába bekanyarodni. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
6: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
6: Most indulunk.

0: Zöldi Zsuzsi és Maka Gyuszi nem árulnak mire licudat. Pláne nem a kertek alatt.
1: 11 óra múlva csodaszép pénteket kívánunk mindenkinek így augusztus 7-én.
2: Sziasztok!
1: Itt vagyunk a hét és a nap utolsó megszólalásával. Nem sokára kezdődik a hétvége, ám mielőtt ezt megtesszük, gondoltuk, hogy megosztunk veletek érdekes randi történeteket, mert amikor jön a hétvége, és aki szingli, az általában azért inkább hétvégére tervez randit, legalábbis én magamból indulok ki. Én mindig ilyen péntek, szombat, vasárnapra időzítettem randit, sőt, inkább péntek, szombatra, akkor egymásnál lehet aludni.
2: De akkor már nem dolgoztál cirkuszba, feltételezem.
1: Akkor már nem, akkor már nem. Bár...
2: Egymásnál lehet aludni? Ha, első randin egyből már ott akarsz szóvázni.
1: Persze.
2: Fú, de ellenszenves.
1: Na, az a fú, de... Nem akarok feltétlenül ott aludni, de föl akarok menni.
2: Fú, ő föl akar menni rögtön.
1: Figyelj, szerintem a puding próbálja az evés. Hát. Én nagyon ritka esetben volt az, hogy kivártam a harmadik, negyedik randit. Első, második randi után már legyen valami.
2: Első randi után legyen
1: Mondom,
2: valami.
1: Mondom, első, második.
2: Azt a mindenit. Hát nem vagy egy türelmes csávó.
1: Nem voltam soha. Nem.
2: És hogyha nem volt első randi, vagy második randi után semmi, akkor dobtad? Ghostingoltál? Vagy?
1: Nem ghostingoltam, hanem fölmerült, hogy miért nem volt. És akkor úgy elkezdtem agyalni, és akkor általánosságban...
2: Kerested magadba hibát?
1: Vagy azt, igen. Mm-hmm. Volt olyan randin, persze, ami után nem volt semmi, még nem, hogy fölmenni, és még csók se, persze. És akkor azt állapítottam meg én magamból, hogy hát akkor nincs köztünk kémia, nincs ez a vonzalom, akkor meg minek erőltetni ezt? Ezek most azért találkozgatni, hogy én most ott elvigyem őt ide, meg oda, kitaláljam, mert ugye férfi találja ki.
2: Költsek rá pénzt.
1: Nem, az is, de hogy most én találjam ki, hogy most jaj, gyere, elviszlek ide, mert jaj, most én legyek jó fejű, most én kitalálok programot. Minek, hogyha nem lesz ebből semmi? Hát akkor rám,
2: neked sose volt olyan, hogy később alakult ki, tehát hogy így idővel, tehát hogy rászántad az időt, és akkor alakult.
1: Ritkán, nagyon ritka, sőt, most így hirtelen nem is tudnék példát mondani erre,
2: nekem van ilyen.
1: Hogy hosszabb, de mennyi randi után
2: van.
1: Akkor?
2: Hát mit? Nem tudom már számukat, tehát ki tudja már, hát mert öreg vagyok, mert nem tudom, hogy mi volt régen.
1: Nem mondtam halálpontosat, vagy nem kell halálpontosat, hogy körülbelül mit, egy 10 randi után legyen
2: ja,
1: az, hogy
2: nem, úgy... nem, azért az sok. Na, akkor már tényleg nem lesz.
1: Na ugye, akkor hát, 7, 6?
2: Nem, egy olyan 4-5.
1: Na, hú, de sokkal többet mondtál, mint én.
2: Hát
1: na.
2: Nem is az első randin.
1: Hát én is azt mondtam, hogy első, második.
2: Hát nem tudom, vagy prűd lettem, vagy öreg,
1: figyelj,
2: vagy
1: az amerikai
2: nem
1: filmekben, ha megfigyelsz egy ilyen romantikus filmet, ilyen romkomot, ott mindig azt mondják, az az alapszabály, hogy a harmadik randi után van már akció.
2: Na, az jó, ez már egy ilyen arany középút, igen.
1: Na, legyen az akkor, okay, egyezünk meg a háromban.
2: Jó, okay. Rendben, jó.
1: Mert azért
2: igen.
1: Három randi után már kiderül sok minden. Jól
2: főleg,
1: érzitek-e
2: amikor
1: magatokat?
2: Főleg, amikor már felnőttek vagytok, igen, mert az ilyen tínédzser randiknál az más, az teljesen más, még amikor az ember ártatlan, meg nem úgy. Igen, egy olyan 3-4 randi, hogyha már ott azért már lehet ott egy ilyen kis mancizás, vagy valami. Elcsattan öt egy csók.
1: Nem, várj, állj, a csók, na, nem.
2: Miért?
1: Szerintem csók már legyen.
2: Na, taka.
1: Maximum második randi.
2: Na, takarod.
1: De inkább az elsőn.
2: Takarod.
1: Hát figyelj, hát nem váltok el egy jó randi után kis szekkel.
2: Nem, feltétlen. De hogy is,
1: akkor
2: nem.
1: Én nekem az már no.
2: Nem, egy kicsit még arra várni kell.
1: Jó vagy már.
2: Nem jó vagy már, jó nem, mert mindjárt bőnyálcsere.
1: Kell,
2: mindenféle, nem tudom, nekem ilyenkor már így a fejembe forgolódik minden, hogy nehogy betegség, vagy valami legyen, vagy hepatitis, vagy valami,
1: hát
2: valami
1: nézd,
2: ami nyál útján is terjedhet.
1: Hát, jó, de hát most miért a második, harmadik randi meg kérsz tőle korlapot, vagy mi? Vagy mitől másabb az, érted?
2: Lehet.
1: Ó, ugyan már, te is tudod, hogy nem. Nem, szerintem csók az igenis.
2: Igenis?
1: Az igen, mert hogy az a kifejezed a vonzásodat, a vonzodalmadat.
2: Nem,
1: ez
2: nekem,
1: szó,
2: nem.
1: Másik felé.
2: Nem, nekem az még akkor egy idegen. Nekem nem kell még kifejezni feltétlenül a vonzalmamat egy idegen felé. Olyan tiszta érzésből akarom azt, hogy én tényleg vonzódjak, ne csak a kíváncsiság hajtson abba a csókba bele.
1: Jó, hanem, mondasz ezzel is valamit.
2: Hanem úgy legyen már bennem meg az, hogy igen, vágyakozom rá, és ne csak az, hogy azért, mert most kötelező, vagy hogy ő jobban érezze magát.
1: De ha vágysz rá, mondjuk, van egy tök
2: hát
1: jó randitok.
2: Nagyon ritka az, amikor egy idegennel vágysz arra, hogy rögtön közelebb kerülj. Nem tudom, nekem meg kell ismerni egy kicsit. Tehát hogy kell egy kis idő ahhoz, hát, hogy bemelegedjek. Na.
1: Figyelj, nekem akkor szerencsém volt, vagy nem tudom, én nagyon ügyesen randiztam akkor ezek szerint. Mert
2: jaj,
1: nekem,
2: nagyon nagy vonzalmakat keltett a gyuszi mindenkiben.
1: Most már nem keltenék, mert most már zsírmalac vagyok, de hogy anno biztos, hogy voltam olyan
2: nem
1: szexi.
2: Nem kövér, csak mondom.
1: Biztos, hogy voltam olyan szexi, meg jó kisugárzású, hogy én általánosságot mondok, nem a 100%-os sikerrátámat, de hogy egy általánosságba véve...
2: Sikerrátája, de jó!
1: Az első-második randin el tudtam azt, mert én is azt sugaltam, vagy nem tudom, mi lehetett a titok
2: biztos,
1: nyitja.
2: Biztos, hogy bókoltál, vagy nem tudom.
1: Meg jól éreztük magunkat, ő is, szórakoztató voltam, nem tudom, és akkor persze egy picit rátértem néha olyan témákra is, meg mit tudom.
2: Hello, cica,
1: és akkor,
2: van,
1: hát
2: gazda.
1: Nem, ilyen gagyikat ott hányszor csókoltak volna, meg nullaszor. De hogy így, nem, de valahogy mindig úgy került, igen, hogy voltak ilyen, nem tudom, ilyen bevált dolgok. Igen. Már a vége felé, persze.
2: Mondjad már, mi volt
1: persze,
2: az?
1: Nem adom ki, hát persze, majd de adok itt másnak segítséget. Nem.
2: Miért? Legyünk randi guruk.
1: Meg ezt figyelj.
2: Na akkor most legyünk randi guruk, jó?
1: De várjál, már ez stílustól is függ, ez helyzet és stílus függ. De most egyébként ezt
2: tök jó, hogy így a két nem képviselőjét, ki? Tehát hogy két nemet képviselünk, nyilván én a nőt, te meg a férfit, és hogy tök jó, hogy látjuk ezt a dolgot, hogy lehet, hogy nektek, férfiaknak kudarc az, hogy mondjuk egy második randin még nem csattan el egy csók, és igen, kudarcként élitek, meg úgy mentek haza, még lehet, hogy mi nők, meg úgy érezzük, hogy de jó, hogy még ezt itt tudjuk tartani, és mennyire izgalmas az, hogy nem rögtön csókolózunk, hanem van még benne, van még egy kis izgalom. Én nem tudom, én valahogy szerettem ezt, még hogyha meg is volt az a vonzalom a másik fél iránt, tehát akkor is a jó érzés volt az első csókig tartani azt a távolságot, tehát hogy cicázni egy kicsit a férfiakkal, inkább így ezt mondanám, hogy
1: van benne izgalom, bocsánat, félreértés, ne essék, csak...
2: De attól még mutathatsz jeleket, meg attól még nőként dobálhatod a jeleket, hogy igen, tetszik neked az a másik, tehát nem azt fogja érezni a partner, vagy az a férfi, hogy nem vonzódsz hozzá, igen, hanem a nőknek szerintem ez egy olyan, az első csók az mindig, az olyan meghatározó.
1: Igen.
2: Mert hogyha főleg, hogyha még alakul is abból a kapcsolatból valami komolyabb is, akkor meg hát az első együttlét is meghatározó, mert van, amikor ugye az ember bánja, hogy de kár, hogy akkor odaadtam magam, és közben lehetett volna jobb is, lehetett volna szebb is, lehetett volna más a környezet, nem egy kocsi hátsó ülése, bármi ilyesmi, érted?
1: Igen,
2: és akkor ezt úgy bánja az ember.
1: A szex olyan, mint a pizza. Még a legrosszabb is jó. Tehát, hogy... De tényleg, nem?
2: Hát micsoda hasonlatok, és kajához hasonlítod,
1: nem, a
2: szexen.
1: A pizzához. Mert a pizza olyan, ugye, hogy az még a legrosszabb is jó belőle.
2: Nem
1: tehát,
2: igaz.
1: Hogy így a pizzát rendelsz, még a legergyább pizzára is azt mondod, hogy pizza, és az olyan, nem tudom, olyan mindig
2: azt
1: jó.
2: A mindenit.
1: És a szex is ilyen, hogy még a legrosszabb is jó.
2: Nekem nem. Dehogy.
1: Érdekes. Én semmiért nem bántam meg a múltamban, amit tettem.
2: Hát nekem volt.
1: De nyilván férfi vagyok, ez megint egy másik történet.
2: Nekem
1: de szerintem
2: volt
1: azok a nők se. Vagy hát nem tudom úgy utólag, hát nem fogom őket most fölhívogatni, hogy mennyire bánták
2: tudják,
1: meg.
2: Ezt csak ők tudják,
1: hogy mennyire
2: igen,
1: bánták.
2: Hogy miért és miért bánták meg, azért az is egy fontos kérdés, hogy azért bánom meg, mert aztán utána nem keres, és könnyen odaadtam magam.
1: Igen,
2: azért
1: biztos,
2: bánom meg, vagy azért bánom meg, mert nem volt egyáltalán jó, és lehet, hogy időt kellett volna még hagyni, mert van olyan is, amikor volt már velem is nyilván ilyen, hogy az első együttlét az nem volt egy csillagos ötös, de aztán utána, amikor ment elő az idő, és még hagytál teret annak, hogyha mondjuk nem rettentett el semmi olyan dolog, hogy mondjuk szájszag, vagy bármilyen kémiába belefutsz, mert van ilyen is, és hagysz még teret ennek a dolognak, akkor lehet ennek egy kifutása is, hogy megismeri a partner a másiknak a szokásait, vagy az, hogy mit kedvel, tehát nyilván egészséges határokon belül, és akkor lehet abból egy összecsiszolódás, és lehet még jó, tehát nem mindig kell elkönyvelni az első együttlétet, hogy
1: persze.
2: Na, jó, akkor ezt itt fejezzük is be.
1: Ritka, amikor valaki egyből egymásra kap, nekem ilyen is volt, nem ilyen is, nem feltétlenül volt gond egyik se. nekem legalábbis.
2: Hát nekem, tudom, olyan azért, nekem olyan azért nem volt, hogy rögtön meg volt az az összhang. Nekem mindig valahogy kellett idő ahhoz, hogy összhangba kerüljön. Igen.
1: Érdekes ez. Tehát, is persze.
2: Tehát, hogy meg kell tanulni a másiknak azt, hogy mit szeret. Nem mindenki egyforma, tehát nem mindenki szereti ugyanazt, van, aki szereti a... Na, nem menjünk bele. Na,
1: Részleteket hagyjuk.
2: Na, leggyakoribb katasztrófa az első randin, szerintem, hogyha első randiról beszélgetünk, akkor nem is feltétlenül az, hogy történik-e bármilyen csók vagy szex, az, amikor a partner elkezd az exéről beszélni. Szerintem az
1: nagy red
2: annyira
1: flag.
2: Gáz.
1: Az nagy red flag, igen.
2: Az annyira gáz, amikor így az exem, úgy az exem, vagy akkor is gáz, hogyha pozitívan beszél róla, mert akkor még érzed, hogy aha, tehát akkor itt még nem zárta le, igen, vagy hogy itt még fájnak a begyógyulandó sebek, vagy még be se gyógyult, vagy hogyha meg rosszul beszél az exről, tehát hogy semmiféleképpen ne beszéljünk első randin az exekről.
1: Én is azt gondolom. Kivéve, ha olyan szinten fölmerül, mert azzal nincs baj, hogyha az ember meg akar tudni egy picit, mert azért az is sokat elmondám az emberről, hogy ha egy picit azért azt megkérdezed, hogy és az előző kapcsolatodban mi volt,
2: vagy
1: hogy volt,
2: stb.
1: Vagy meddig tartott, igen. Mert ezzel is azért megtudsz a másikról valamit. Azzal szerintem nincs gond, hogyha rákérdezünk. Azzal, amit mondasz, igen, hogyha mondjuk áradozik róla, vagy nagyon elátkozza, vagy nem tudom, na ott már akkor vannak gondok. De hogyha egy tök egészséges, normális helyzetben megkérdezi, például én simán tudtam mesélni arról az exemről, akivel ugye 6 évet voltam együtt, mert békébe kényelmesen váltunk el, elmondtam, az kész. Uh-huh. Aki elfogadta, aki
2: jó,
1: ezt tovább gondolta.
2: Jó, rövidre lehet ezt zárni, persze. Tehát nem az van, hogy nem kell egyáltalán beszélni arról, hogy milyen volt, vagy mi volt a múltad.
1: Igen.
2: De azért egy egész estés beszélgetés alatt végig, vagy az exet szidalmazni, vagy dicsérni, az nagyon nem jó.
1: Azt én is egyetértek
2: azzal. Vagy a túlzott őszinteség, az is nagyon... Az is nagyon, nem mindig pozitív, hogy
1: szia, Gyuszi
2: elmondod.
1: Vagyok, 2 éve még nő voltam.
2: Elmondod a traumáidat, a gyerekkorban ért traumáidat, belefutottam pedofilokba, vagy bármibe, az is egy, be tudja húzni egyébként a féket a
1: másiknál.
2: Igen,
1: én is azt gondolom, hogy első randin még nem feltétlenül van ott az ideje a nagy lelkizésnek, maradjunk inkább ebbe, mert legyünk őszinték nyugodtan, hogyha kérdeznek, de ne nagyon lelkizzünk az első randin.
2: Belemenni ilyen orvosi vagy egészségügyi problémákba, képzeld el, most lett egy tájogom.
1: Igen. De nem, én például őszinteség, én mindig őszinte voltam első randikon is már. Tehát, hogy kérdeztek bármit, mondtam, hogy hát tudni akarod, és akkor én nem. Tehát én válaszoltam. Inkább azt, hogy ne legyünk túl lelkisek.
2: Milyen aranyérkenőcsöt használsz, tudod?
1: Igen.
2: És egyébként milyen aranyérrel küzdök, igen. És mit használsz?
1: De hogy az őszintessége alapvetően nincs baj szerintem, mert én mindig úgy voltam,
2: nem,
1: hogy derüljön
2: ki. Igen. A túlzott.
1: Igen, de nem a túlzott, nagyon... az inkább már nagyon a lelki belemenni, és igen, az ilyen fajta dolgokba, az nem első randira való, sőt, még talán másodikra sem, azt gondolom. És szerintem első randi témáknak a legjobb az, hogy tényleg próbáld megismerni a másikat, és most nem ilyenekre gondolok, hogy és mi a kedvenc színed, mi a kedvenc filmed, nem, nyilván nem ilyenekre, de hogy úgy alapvetően a munkájával kapcsolatosan, hogy éli azt meg, mennyire szereti, ennek készültél, vagy kisiklott valahol ez, és más lettél, vagy nem tudom, bármi ilyesmi.
2: Én szeretem az ilyen randi témákat, mert ezekben mindig olyan, főleg a barátnőimtől, amiket hallok, hogy mi történik a randin, hogy randiznak, férfiak mit mondanak, mennyire tűnnek el, vagy mennyire maradnak jelen.
1: Jaj,
2: vagy...
1: nő is el tud tűnni.
2: Hogyne, volt már ilyen veled? Volt már ilyen veled, hogy elment a mosdóba, és soha többet nem jött vissza?
1: Ja, olyan nem. Olyan
2: ez csak filmekben van, nem?
1: Hát nem tudom, hogy csak filmekben. Biztos van olyan ember itt Magyarországon is, akivel ez előfordul. Velem hál' Istennek, nem? De olyan volt, hogy én azt hittem, hogy ez egész jó. Én is éreztem, hogy nem annyira jól sikerült randi volt, mert ugye nem is volt a végén semmi, már ebből gyanakodtam, hogy ez íze. És aztán kerestem a nőt, eleinte picit visszaírogatott, aztán eltűnt, mint Kossuth a ködbe.
2: Olyan volt, úgyhogy hogy elmentél egy randira, és ott volt a barátnője is? Vagy a barátai?
1: Nem. Mi te voltál ilyenem?
2: Igen.
1: Tényleg?
2: Igen.
1: Hogy elmentél, és ott volt a Palinak a barátja?
2: Nem, hanem jött a fickó, és nekem éppen ott volt a barátnőm. És
1: ja, hogy neked volt ott
2: barátnőd.
1: Nekem
2: ott volt, vagy ott voltak a barátaim. Volt ilyen is.
1: De miért vitted el a barátaidat?
2: Nem vittem el a barátaimat, hanem nagyon akart találkozni, és mondtam, hogy hát én meg a barátaimmal vagyok, ha gondolod, akkor gyere ide. És akkor volt olyan bátor. Csú. Beült a barátaim közé.
1: Csú.
2: Jó volt.
1: Ú, én nem mennék ilyenre. Azt mondanám valaki, hogy ma nem érek rá, mert a barátaimmal biztos nem mondanám, sőt, hogy jó, oda megyek.
2: Sőt, volt olyan is, hogy a barátnőm beült egy étterembe egy fickóval, és oda hívta a barátait. Oda mentünk. Oda mentünk.
1: Az gáz.
2: Nem volt az. Nem volt az, mert jót beszélgettünk itt társasággal. Tehát lett rögtön társaságuk, és akkor így bele tudott olvadni a társaságba.
1: Hanyadik randi volt?
2: Első.
1: Akkor gáz volt a barátnőd.
2: Á, nagyon jó volt. Ez nem is volt olyan rég.
1: Az nem szép. Az nem szép.
2: De jó volt.
1: Második, harmadik randi
2: mondta is a srácnak, hát nem volt srác, itt idősebb volt. De szerintem idősebb generációnál ezek már nem olyan... Nem olyan rossz érzéssel töltik el, igen, az embert. Aha, nem. Mert láttam, hogy egyáltalán a férfi nem volt feszélyezve. Nem volt zavarba, nem volt feszélyezve, baráti társaságba csapódott bele, szépen szállingoztak oda a fiúk, lányok, leültünk egy asztalhoz, és rögtön a társaság részévé vált, és jót beszélgettünk vele. Aha, szóval, hogy nem volt.
1: Jó, nem az a nagyon privát.

0: első randi van, első randi nagyon vagy valakivel, és akkor úgy rögtön egyből a barátait is, meg íze, nekem az talán sok lett volna. Kivéve olyan helyzetben, amikor például a cirkuszból randiztam valakivel, és mondtam, hogy menjünk el cirkuszon kívül találkozni valahova, és aztán később csatlakoztak azok az emberek, akikkel amúgy mi ismerősök vagyunk,
1: egymást,
0: de mi randin voltunk, és nem tudom, az megint másik történet.
1: Nekem
0: az
1: például az,
0: amikor... Nekem
1: amikor... Bennem, például bennem volt még egy ilyen félelemérzet is, hogy olyan bizonytalan voltam az illetőnek a kilétébe, teljesen idegen volt, hogy volt bennem egy félelemérzet is, úgy voltam vele, hogy nem tudom, az utóbbi időben szerintem bekapcsolt nálam ez a félek az emberektől, énem, és mert annyi rosszat hallasz, tudod? Annyi hülyeséget, nem hülyeséget, hanem,
0: nem hülyeség,
1: annyi,
0: hanem annyi, szomorú dolgot.
1: Annyi
0: igen.
1: Rossz dolgot látsz, hallasz a híradóba, meg mindenhol így belefutsz, hogy nőként elkezdesz egy kicsit félni, és tartani a világtól. És mivel egyáltalán nem volt ismerős az illető, nem tudtam leinformálni senkitől, ezért egy vadidegennel úgy voltam vele, hogy hát, hogyha néz, hogyha annyira szeretnél megismerni, én épp a barátaimmal vagyok, ha van kedved, gyere ide.
0: És
1: nem lett belőle
0: semmi.
1: Nem lett belőle semmi. Igen, hál' Istennek, nem is lett belőle semmi, mert érezhető volt az emberen, hogy
0: fals.
1: Valami volt
0: valami
1: vele,
0: volt,
1: igen.
0: Aha.
1: Igen, minden
0: jó,
1: áron, minden
0: jó.
1: Áron nálam akart aludni. Azt úgy, hogy közünk nem volt egymás.
0: Én voltam az.
1: Közünk nem volt egymáshoz, de még annyira se, hogy a kisújunk összeért volna.
0: Aha,
1: hát
0: aha.
1: Mondtam, hogy barátom, nálam te biztos nem fogsz aludni.
0: Hát
1: tehát
0: figyelj,
1: ezt most el is veteted.
0: Igen, azért az
1: és
0: megint...
1: És átment egy kicsit ilyen... passzív-agresszívba, tudod?
0: Aha,
1: hogy pedig ő arra számított, pedig ő izé, hát mondom, pedig nem tudom, mire számítottál, jó barátom.
0: Mert
1: szép
0: öcsém.
1: Na, szóval, hogy...
0: Nem, teljesen értem, én valahogy nekem mondom, volt egy olyan kisugárzásom, ami nem volt ijesztő, tehát nem, én nem tűntem szociopatának, mondjuk kinyugodtan, azzal a fajta nyomulásommal, de nem nyomultam soha én senkire, tehát hogy én azt sose lehetett azzal vádolni engem, hogy én erőszakos vagyok, vagy nyomulok nőkre. De valamiért mégis el tudtam azt abban az időszakomban érni, hogy ne tűnjek szociopatának, ne féljenek tőlem a nők, pedig teljesen igazad van abban, hogy egy nőnél sokkal nagyobb a rizikó annak, hogy találkozz egy vadidegen, hogy ez kifia borja, és hogy milyen típusú olyan férfi, mint nekünk fordítva.
1: Nem ott olyan régen történt. Nem is tudom, hogy szóval TikTokon fönt is volt ez a történet, egy lány randizott egy fickóval, és a fickó vonattal érkezett, nem tudom a helyszíneket, tehát hogy ezt hogy most tekintsünk el ettől. Addig húzta a férfi az időt, amíg mondta, hogy hát elment az utolsó vonat, nem tud már hazamenni, és a lány megengedte neki, hogy az otthonába aludjon, de egy külön szobába. Nem volt köztük semmi, nem történt semmi, mondta, hogy jó, akkor reggel majd, amikor jön az első vonat, akkor majd elmész. A lány bezárta magára az ajtót, és közben mindenketten lefeküdtek külön-külön aludni, és közben egyszer csak így kopogtatott az ajtón, hogy gyere ki, tehát ilyen horror hangszín, beindult a pszichó a srácnál, és addig-addig, tehát valami olyasmi volt így a sztoriba, hogy erőszakossá vált, a lány kihívta a rendőrséget, a fiú elmenekült, és képzeljétek el, hogy ki volt már készítve, le volt fóliázva a konyha, ki voltak készítve kések, ne. De tehát, hogy már elő volt készítve a terep annak, hogy...
0: Hú, szegény lány utána mennyire szívesen randizik mi?
1: Na, ne vigyetek haza senkit, főleg úgy, hogy nem ismert,
0: kivéve,
1: nem ismeritek.
0: Kivéve, ha én még szingli lennék, engem nyugodtan.
1: Gyuszit azt vihetitek, mert amúgy, le van káderezve, én elmondom nektek, akartam. Hogy nem sorozatgyilkos.
0: Amúgy, de bocsáss meg, hogy szabadba vágok, de csak velem rájöttem, mi lehetett az én nagy trükköm, amivel nem volt, nem tűntem szociopatának. Hát én világéletemben nagyon jó lekáderezhető, leinformálható csávó voltam.
1: Mondani is akartam, hogy azoknál
0: hát
1: az embereknél
0: akkor még bőven azért a cirkuszban látott, ezrek láttak engem. A honlapon ki voltam írva, sőt volt, hogy a cirkusz előtt egy óriás plakáton rajta volt a
1: tehát
0: pofám.
1: Te nem tudsz eltűnni, mert te megtalálható vagy. De azok az emberek, akik jönnek így a semmiből, aztán tűnnek el a semmibe, igen. Tehát azokat nem tudod feltétlenül így...
0: Mivel fog üzletember vagyok, tudod?
1: Na, erígy már.
0: Tudod, a kedvenc, mivel foglalkozom? Üzletember
1: na,
0: vagyok.
1: Ez ennek a félelmetes
0: igen.
1: Része.
0: Én meg is értem a női oldalt,
1: hogy maximálisan. Vadidegen ember azt mond, amit akar, azt, tényleg,
0: messziről jött ember azt mond, amit akar.
1: Akar, és látod, és közben meg ez a

0: Szegény lány, tök jó hiszemű volt.
1: Igen, és kedves volt,
0: kedves segítőkész volt. Segítőkész, igen, és majdnem az életébe került.
1: Igen. Hát a nőket abszolút féltem, és abszolút megértem ilyen szempontból. Nekem most, hogy belegondolok, talán ez volt a bizalom fő oka a nőkbe, akikkel én találkoztam.
0: Egyértelmű.
1: Sőt, a zömük látott is előadáson, és úgy kezdtünk el randizni. Volt ilyenre is nem egyszer példa, hogy így utána egy Insta követés, jaj, szia, ki vagy, jaj, láttalak, és akkor így. És akkor már van egy bizalom, hiszen ő pár órával ezelőtt mondjuk látott még engem, vagy aztán később jött el megnézni, mondjuk, hogyha hát már randiztunk egy két-háromba, vagy nem tudom. Érted?
0: Az én randiaimnál, meg az én életem, meg egy teljes nyitott könyv. Tehát nekem ma mondanom se kell semmit.
1: De más, mert tőled nem félnek. Hát most a nőtől az ritkábban. Nem csak tőle, hanem nőtől mondom, hogy általánosságban.
0: De nekem meg még extrémebb is a helyzetem. Megnyitja az internetet, aztán ott van az összes magánéletem.
1: De ez lehet jó is ilyen szempontból alapvetően. Sose volt jó. Na jó, hát azért ne ilyen szomorúan búcsúzzunk ettől a héttől, meg ettől a naptól.
0: Randizzatok, de mindig mondjátok meg a barátaitoknak, hogy hol lesz a randi, kivel lesz a randi. Igenis, vagy a barátotok, vagy az anyukátok, vagy valaki mindig tudjon arról, hogy ti hol vagytok, hova mentek, mert bizony, azért olyan világot.
1: Megijedni,
0: így van, így van.
1: Abszolút egyetértek, és ezt elsősorban női hallgatóinknak mondjuk, de van azért példa férfi, mármint úgy, hogy a nő volt a fölbújtó, úgymond.
0: Volt olyan is, láttunk már ilyet is.
1: Úgyhogy ilyenre is azért férfiak, férfi társadalom is figyeljünk.
0: De azért többségében inkább a nők
1: áldozatok, így van. Azért mondom, hogy elsősorban női hallgatóinknak szólt ez, de azért a fiúk is legyenek.
0: Akkor vigyétek oda a barátaitokat is, tök jó muri amúgy.
1: Próbálhatjátok ki ezt is akár, vagy próbáljátok ki ezt is akár.
0: Persze ezt le kell egyeztetni azért az illetővel. Tehát
1: igen,
0: így váratlanul ne.
1: Meg, hogy ott vagytok 10-15-en. Persze, nem jó, nem jó. Na jó, viszont ami jó, hogy itt a hétvége a nyakunkon, legyen csodaszép a hétvégétek, hétfőn jövünk 10-én, és beszélgetünk veletek újra.
0: Be pozitív, sziasztok!
1: Sziasztok!

0: ezen.
1: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
2: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando! Na ismét tanulunk, miről fogunk tanulni a héten?
3: Hát most meg fogjuk tanulni a testrészeket.
4: Ó, ezeket fogom tudni hasznosítani a hétköznapokban, ez fontos?
3: Ez nagyon fontos, ugyanis rögtön az első dolog, amit tanulunk, az egy javító jellegű tanulás lesz, hiszen minden ember azt mondja a hajra, hogy belövöm a sírómat.
4: Így van.
3: Pedig a síró az a fej.
4: Akkor miért ezt használjuk, hogy belövöm a sírómat?
3: Nem tudom, pedig cigányul az a bál. Úgyhogy
4: tehát igazából... belövöm a bálomat?
3: Igen, igen, azt kéne mondani, de majd amikor a hajat tanuljuk, akkor ezt bővebben kifejtjük. Most a lényeg az, hogy a síró...
4: A lényeg, hogy a síró a fej, és a bál a haj.
3: Így van.
4: Jó.
3: Így van, tehát síró fej. Szityuvász losasza.
4: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallja. A cigány dalnapja, a roma kultúra, a hagyományok és a zenei örökség ünnepe. Ez a nap arra emlékeztet bennünket, hogy a cigány dalok nem csupán dallamok és szövegek, hanem egy nép történelmét, érzéseit, örömét és fájdalmát is magukban hordozzák. A zene évszázadokon keresztül a roma emberek egyik legfontosabb önkifejezési formája volt, amely segített megőrizni identitásukat és átadni hagyományaikat a következő nemzedékeknek. A cigányzene, népzene különleges helyet foglal el Magyarország és Európa kulturális örökségében. A roma közösségek mindig is híresek voltak a kivételes zenei tehetségükről, sok családban a gyermekek már egészen fiatal korban megismerkednek a dalokkal, hiszen a zenélés és az éneklés természetes része a mindennapoknak. A dalokat nem könyvekből tanulják meg, hanem szülőktől, nagyszülőktől, rokonoktól, így generációról generációra öröklődnek. A cigány dalok rendkívül sokfélék, vannak köztük lassú, megható dallamok, amelyek a szerelemről, a családról, a honvágyról, az élet nehézségeiről szólnak. Más dalok pedig vidámak, táncra hívnak és lakodalmak, keresztelők, vagy családi ünnepek hangulatát idézik fel. A cigány emberek számára a zene mindig több volt egyszerű szórakozásnál. A dalok segítségével fejezik ki érzéseiket, mesélnek életükről és közösségük történeteiről. A cigány dalnapja arra is lehetőséget ad, hogy a többségi társadalom közelebbről megismerje a roma kultúrát. Az ilyen rendezvényeken gyakran hallhatunk autentikus cigány népdalokat, hagyományos hangszeres muzsikát, valamint modern roma nők előadók műsorait is. Hagyomány és a modern zene ilyenkor találkozik, megmutatva, hogy a roma kultúra egyszerre őrzi múltját és képes folyamatosan megújulni. A cigányzene egyik legfontosabb üzenete az érzelem. A roma előadók gyakran teljes szívvel és lélekkel énekelnek, ezért a hallgatók is könnyen átérzik a dalok mondani valóját. Egy dal egyszerre tud örömöt, reményt, bánatot vagy éppen büszkeséget közvetíteni. Ez az őszinteség teszi a roma zenét különlegessé és időtlenné. A hagyományos cigányzenében fontos szerepet töltenek be a hangszerek. A hegedű, a brácsa, a nagybőgő, a cimbalom, a gitár és a kanna évszázadok óta meghatározó részei a roma zenének. Ezek a hangszerek együtt olyan gazdag hangzásvilágot teremtenek, amelyet világszerte elismernek és csodálnak. A cigány dalnapján gyakran emlékeznek meg azokról a kiváló roma zenészekről és énekesekről, akik sokat tettek a cigány kultúra megőrzéséért és népszerűsítéséért. Az ő munkájuk bizonyítja, hogy a roma zene nem csak a cigány közösség számára érték, hanem az egész magyar és európai.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
6: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Rólunk neked. Rádiódi.
1: Szép délután kívánok mindenkinek itt a Rádiódi hullámhosszán. Baranyi Tamás vagyok. Augusztus 7-e péntek van, szeretettel köszöntöm az Ibolya nevű hallgatóinkat névnapjuk alkalmából. Holnap augusztus 8-án lesz a Nemzetközi Cigánydal napja, mivel azonban szombaton nem találkozunk az éterben, én már ma elkezdem az ünneplést. A Cigánydal napját először 22-ben rendezték meg Rostás Mihály Mazsi a Romengó zenészének kezdeményezésére. A dátum nem véletlen, 1943. augusztus 8-án született Skopjéban Esma Redzepova, aki nálunk kevésbé ismert, ám világszerte a cigánydal egyik legnagyobb alakjaként ünneplik. Ő volt az első nő, aki románi nyelven énekelt nagyobb pódiumon. És ha a cigánydalról beszélünk, talán az első szavunk lehet az önazonosság. Mert vannak olyan dolgok, amelyek nem csak arról mesélnek, hogy mit érzünk, hanem arról is, hogy kik vagyunk. Lakatos Mónika Kossuth és Vomex életműdíjas olácigány énekesnő így fogalmazott: két világ áll nyitva előttem. A magyarságáról és a cigányságáról beszélt. Nem választania kellett a kettő között, mert mindkettő az övé. Talán az önazonosság valami ilyesmi. Nem megtagadni egyik részünket sem, hanem megtalálni azt a hangot, amelyen az egész történetünk, mind a cigányságunk, mind pedig a magyarságunk megszólalhat. Most pedig nézzük, mi vár ránk az utakon, aztán pedig az időjárással kapcsolatban osztanék meg néhány információt. Félpályás lezárásra kell készülni a budai várban a dísztéren, mert burkolatot javítanak. Útszűkületre kell készülni a 13. kerületben a Pannónia utcában a Besenyei utca előtt csatornajavítás miatt. A 12. kerületben a Városmajor utcában a Csaba utca után az Alkotás utca felé útszűkületre kell számítani épületfelújítás miatt. Napközben félpályás lezárásra kell készülni a 13. kerület Gogol utcájában a Visegrádi utcánál, mert csatornát javítanak. A 18. kerületben a Haladás utcában napközben irányonként csak egy sáv járható elektromos közműépítés miatt. Tart az átépítés a Fehér úton, a Gyógyszergyári utcában a Keresztúri út felé, ezért ma este 6 órától lezárják a két belső sávot, a Fehér útról így nem lehet jobbra a Gyógyszergyári utcába kanyarodni. A Fehér úton továbbra is sávlezárása és sáverhúzásra kell készülni a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányban, illetve az Éles sarok felé a Gyakorló utca után. A Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban útszűkületen kell áthajtani felújítás miatt. Sávlezárásra kell készülni a 2. kerületben a Törökvész úton a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. És most nézzük az időjárást. Egy hidegfront hatására a napos időszakokat már gyakrabban zavarják majd meg gomoly felhők a térségben. Többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, s helyenként felhőszakadás, jégeső sem kizárt. Jelentős csapadék sajnos csak lokálisan, helyileg várható, országos esőre még mindig nem számíthatunk. A szél sokfelé megélénkül megerősödik, a zivatarok környezetében viharos széllökésekkel is számolni kell. 35 fok körül alakul a maximum, ami délután 4 óra körül már 33 fokra esik vissza, ezt követően este 6-kor 32, 8-kor 28, 10-kor 24, éjfélkor pedig 23 fok lesz, s holnap hajnalra 22 fokig süllyed a levegő hőmérséklete. Szombaton a 22 fokos reggel után sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet majd a gomoly felhőzet. Viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz majd a szél. Napközben pedig az eddigi napokhoz képest egy barátságos, 32 fokos maximumra készülhetünk. Vasárnap már egy igazán friss, 19 fokos reggelt követően a napsütésé lesz a főszerep. Felhők szinte nem lesznek az égen, így csapadék sem várható. A szelet továbbra is élénk lökések kísérhetik, délután 34 Celsiusig emelkedik majd a hőmérséklet. Hétfőn és kedden napos felhős, 36 fokos meleggel számolhatunk. Végezetül annyit mondanék, hogy a saját hangunk ott kezdődik, ahol már nem kell elhallgatnunk, hogy kik vagyunk.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Vója tu menge!
2: Újra itt vagyok a Rádiódik délutáni műsorát közvetítve, Baranyi Tamás. Augusztus 7-e péntek van, Ibolya napja, és mi ma már a holnapi Nemzetközi Cigánydal napjára hangolódunk. Az előbb az önazonosságról beszéltem, most pedig lépjünk egy generációval hátrébb az örökséghez. A cigánydal különleges örökség. Sokáig nem kottában vagy könyvekben élt, hanem az emberekben. Valaki megtanulta az édesanyjától, ő a nagyanyjától, az pedig talán még az ő nagyanyjától. S a dal így utazott végig az időn. Ez ma Redzepova, a legendás észak-macedóniai roma énekesnő, akinek születésnapjához a cigánydal napját kötjük, saját zenei indulásáról ezt mondta. Mindent az apámnak köszönhetek. Ő gyújtotta fel bennem az éneklés iránti szenvedélyt. Az édesapja maga is zenélt, ez ma pedig már gyerekként magába szívta a népdalokat, a történetet és a dallamokat. 11 évesen pedig már romadalt énekelt a Macedó Rádióban. Talán ez az örökség igazi természete. Kapunk valamit az előttünk járóktól, de nem azért, hogy eltegyük egy fiókba, hanem azért, hogy egyszer mi is továbbadjuk. És akkor most jöjjön az időjárás, előtte pedig a budapesti útinform. Félpályás lezárásra kell készülni a budai várban, a dísztéren, mert burkolatot javítanak. Útszűkületre kell készülni a 13. kerületben, a Pannónia utcában, a Besenyei utca előtt, csatorna javítás miatt. A 12. kerületben, a Városmajor utcában, a Csaba utca után, az Alkotás utca felé útszűkületre kell számítani épületfelújítás miatt. Napközben félpályás lezárásra kell készülni a 13. kerület Gogol utcájában, a Visegrádi utcánál, mert csatornát javítanak. A 18. kerületben, a Haladás utcában napközben irányonként csak egy sáv járható elektromos közműépítés miatt. Tart az átépítés a Fehér úton, a Gyógyszergyári utcában, a Keresztúri út felé, ezért ma este 6 órától lezárják a két belső sávot, a Fehér útról így nem lehet jobbra a Gyógyszergyári utcába kanyarodni. A Fehér úton továbbra is sávlezárásra és sáverhúzásra kell készülni a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányban, illetve az Éles sarok felé a Gyakorló utca után. A Margit körúton, a Lövőház utcánál mindkét irányban útszűkületen kell áthajtani felújítás miatt. Sávlezárásra kell készülni a 2. kerületben, a Törökvész úton, a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. A 18. kerületben, a Haladás utcában napközben irányonként csak egy sáv járható elektromos közműépítés miatt. És most nézzük az időjárást. Egy hidegfront hatására a napos időszakokat már gyakrabban zavarják majd meg gomoly felhők a térségben. Többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, s helyenként felhőszakadás, jégeső sem kizárt. Jelentős csapadék sajnos csak lokálisan, helyileg várható, országos esőre még mindig nem számíthatunk. A szél sokfelé megélénkül, megerősödik, a zivatarok környezetében viharos széllökésekkel is számolni kell. 35 fok körül alakul a maximum, ami délután 4 óra körül már 33 fokra esik vissza, ezt követően este 6-kor 32, 8-kor 28, 10-kor 24, éjfélkor pedig 23 fok lesz, s holnap hajnalra 22 fokig süllyed a levegő hőmérséklete. Szombaton a 22 fokos reggel után sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet majd a gomoly felhőzet. Viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz majd a szél. Napközben pedig az eddigi napokhoz képest egy barátságos 32 fokos maximumra készülhetünk. Vasárnap már egy igazán friss, 19 fokos reggelt követően a napsütésé lesz a főszerep. Felhők szinte nem lesznek az égen, így csapadék sem várható. A szelet továbbra is élénk lökések kísérhetik, délután 34 Celsiusig emelkedik majd a hőmérséklet. Hétfőn és kedden napos felhős, 36 fokos meleggel számolhatunk. Megszólalásom végén a holnapi cigánydal napjára hangolódva annyit mondanék, az örökség akkor marad életben, ha nem csak őrizzük,

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Granit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Granit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Granit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
3: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió DIK-ben.
4: A Nemzeti Adó és Vámhivatal nyári ellenőrzés sorozata első felében 1480 ellenőrzést végzett a turisztikailag frekventált területen a Balatonnál, ebből 316 esetben tárt fel szabálytalanságot, ami a tavalyihoz képest minimális emelkedést jelent, közölte az adóhatóság pénteken az MTI-vel. Július eleje óta a revizorok Somogy, Veszprém és Zala vármegyében vizsgálják a legforgalmasabb nyári szolgáltatókat. A NAV tájékoztatása szerint munkatársai nem csak vendéglátóhelyeket és üzleteket keres fel, hanem többféle turisztikai szolgáltatást is igénybe vettek, például SUP és quad bérlést, valamint taxiszolgáltatásokat. Megkezdődtek a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga korrekcióját előkészítő konzultációk, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter a Facebook oldalán. Jelezte, első lépésként megújítják az érettségi tételeit előkészítő bizottságot. Lannert Judit azt írta, az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan a közoktatás teljes tartalmi szabályozását is újra gondolják és megújítják. Még idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Erről tárgyalt Szabadkán csütörtökön Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint a szerb közlekedési miniszter. A Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi infrastruktúrájának fizikai kiépítése már befejeződött, a tehervonatok közlekednek a pályán. Jelenleg azonban az ETCS második szintű vonat befolyásoló rendszer véglegesítése zajlik, ami lehetővé teszi, hogy a személyvonatok óránként 160 km-es sebességgel közlekedjenek. Újabb meleg rekordok dőltek meg csütörtökön. Az új országos napi csúcsérték 41,8 Celsius fok, amelyet Kiskunfélegyházán mértek. Az új napi és egyben új abszolút fővárosi meleg rekord 41,6 Celsius fok lett, amelyet Budapest-Újpest állomáson mértek. Kékestetőn még sosem mértek ilyen magas hőmérsékletet, mint csütörtökön délután, amikor 32,1 Celsius fokot mutatott a hőmérő. Szombaton másodfokúra csökken a hőségriasztás, ez jövő kedd éjfélig lesz érvényben. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat, hogy a Radírozzuk ki a különbségeket kampányuk keretében olyan családokat támogasson, amelyeknek nehézséget okoz az iskola kezdés, közölte a Szeretetszolgálat az MT-vel. Azt írták, a Magyar Református Szeretetszolgálat augusztus 10-ig várja az új vagy jó állapotú tárgyi adományokat országos gyűjtőpontjain. Elsősorban iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket fogadnak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
5: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió DIK, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió DIK-ben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a DIK-ban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
5: Rádió DIK.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Kellemes péntek délután kívánok mindenkinek itt a Rádiódikken, Baranyi Tamás vagyok. Augusztus 7-e péntek van, boldog névnapot kívánok az ibolyáknak, és továbbra is a holnapi nemzetközi cigánydal napjára hangolódok veletek együtt. A harmadik szavunk így az érzelem. A cigánydalokban talán éppen az a különleges, hogy nem nagyon szeretnek udvariaskodni az érzésekkel. Ha fáj valami, fáj. Ha öröm van, legyen öröm. Ha szerelem, akkor az romantika. S a dalt hallgató ma sokszor pedig éppen azért mozdul meg valami, mert érzi, itt nem szerepet játszanak előtte. Ez igazi, eredeti. Django Reinhardt, a belga születésű szintoroma gitáros, a jazz történetének egyik legnagyobb hatású muzsikusa lett. Egy súlyos tűzbaleset után két ujja részben használhatatlanná vált. Mégis teljesen egyedi gitárjátékot teremtett. Lehet, hogy pont ezért. Zenéjéről már egy kisgyerek is azt mondta, amikor gitározik, olyan, mintha hozzám beszélne. Talán ennél pontosabban nehéz megfogalmazni, mitől működik igazán a zene. Nem feltétlenül attól, hogy megértjük a szövegét, hanem attól, hogy egyszer csak úgy érezzük, valaki hozzánk beszél, megszólított engem. A dal olyan érzéseknek ad hangot, amelyeknek mi magunk sokszor még nem találtunk szavakat. Ugye ismerős ez az élmény. Ezek után most prózai dolgok, az útinform és az időjárás jelentés következik. Félpályás lezárásra kell készülni a budai várban a dísztéren, mert burkolatot javítanak. Útszűkületre kell készülni a 13. kerületben a Pannónia utcában a Besenyei utca előtt csatornajavítás miatt. A 12. kerületben a Városmajor utcában a Csaba utca után az Alkotás utca felé útszűkületre kell számítani épületfelújítás miatt. Napközben félpályás lezárásra kell készülni a 13. kerület Gogol utcájában a Visegrádi utcánál, mert csatornát javítanak. A 18. kerületben a Haladás utcában napközben irányonként csak egy sáv járható elektromos közműépítés miatt. Tart az átépítés a Fehér úton, a Gyógyszergyári utcában a Keresztúri út felé, ezért ma este 6 órától lezárják a két belső sávot, a Fehér útról így nem lehet jobbra a Gyógyszergyári utcába kanyarodni. A Fehér úton továbbra is sávlezárása és sáverhúzásra kell készülni a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányban, illetve az Éles sarok felé a Gyakorló utca után. A Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban útszűkületen kell áthajtani felújítás miatt. És most nézzük az időjárást. Egy hidegfront hatására a napos időszakokat már gyakrabban zavarják majd meg gomoly felhők a térségben. Többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, s helyenként felhőszakadás, jégeső sem kizárt. Jelentős csapadék sajnos csak lokálisan, helyileg várható, országos esőre még mindig nem számíthatunk. A szél sokfelé megélénkül, megerősödik, az ivatarok környezetében viharos széllökésekkel is számolni kell. 35 fok körül alakul a maximum, ami délután 4 óra körül már 33 fokra esik vissza, ezt követően este 6-kor 32, 8-kor 28, 10-kor 24, éjfélkor pedig 23 fok lesz, s holnap hajnalra 22 fokig süllyed a levegő hőmérséklete. Szombaton a 22 fokos reggel után sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet majd a gomoly felhőzet. Viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz majd a szél. Napközben pedig az eddigi napokhoz képest egy barátságos, 32 fokos maximumra készülhetünk. Vasárnap már egy igazán friss, 19 fokos reggelt követően a napsütésé lesz a főszerep. Felhők szinte nem lesznek az égen, így csapadék sem várható. A szelet továbbra is élénk lökések kísérhetik, délután 34 Celsiusig emelkedik majd a hőmérséklet. Hétfőn és kedden napos felhős, 36 fokos meleggel számolhatunk. Annyit tennék még ide megszólalásom végére, a holnapi nemzetközi cigánydalnapra hangolódva, valamit nem azért értünk meg, mert elmagyarázzák, hanem mert érezzük az ízét a szánkban.

0: mi hangunk hallatszódik. 100.3 Rádiódik.
1: Egy klassz pénteket kívánok mindenkinek. Ez a Rádiódik, én pedig Baranyi Tamás vagyok. Szeretettel köszöntöm az Ibolya nevű hallgatóinkat, boldog névnapot kívánok nekik. És a holnapi Nemzetközi Cigánydal napra hangolódva barangolunk a cigányzene világában. Így a következő fogalmunk a közösség. A cigány zene egyik legnagyobb sajátossága, hogy sokszor nehéz megmondani, hol végződik az előadó és hol kezdődik a közönség. Valaki énekel, valaki ritmust ad, aztán egy másik valaki beszáll, és egyszer csak a dal már nem egyetlen emberé, hanem mindannyiunké. Olá Ibolya énekesnő 2026 elején egy interjúban arról beszélt, hogy a társadalomban a gyűlölet helyét az összetartozásnak és a szeretetnek kellene átvennie. Ez zene nélkül is erős gondolat, de a zenében szinte láthatóvá válik, hogy különböző emberek, különböző hangok mégis ugyanazt a ritmust keresik. Talán ezért olyan ősi, emberi dolog együtt énekelni. Egy pillanatra megszűnik az, hogy ki honnan érkezett, ki mennyit keres, vagy milyen címet visel. Maradnak az emberek és a közös hang. Nézzük most az időjárást, előtte pedig a budapesti utak helyzetét. Félpályás lezárásra kell készülni a budai várban a dísztéren, mert burkolatot javítanak. Útszűkületre kell készülni a 13. kerületben a Pannónia utcában a Besenyei utca előtt csatornajavítás miatt. A 12. kerületben a Városmajor utcában a Csaba utca után az Alkotás utca felé útszűkületre kell számítani épületfelújítás miatt. Napközben félpályás lezárásra kell készülni a 13. kerület Gogol utcájában a Visegrádi utcánál, mert csatornát javítanak. A 18. kerületben a Haladás utcában napközben irányonként csak egy sáv járható elektromos közműépítés miatt. Tart az átépítés a Fehér úton, a Gyógyszergyári utcában a Keresztúri út felé, ezért ma este 6 órától lezárják a két belső sávot, a Fehér útról így nem lehet jobbra a Gyógyszergyári utcába kanyarodni. A Fehér úton továbbra is sávlezárásra és sávelhúzásra kell készülni a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányban, illetve az Éles sarok felé a Gyakorló utca után. A Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban útszűkületen kell áthajtani felújítás miatt. Sávlezárásra kell készülni a 2. kerületben a Törökvész úton a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. A 18. kerületben a Haladás utcában napközben irányonként csak egy sáv járható elektromos közműépítés miatt. És most nézzük az időjárást. Egy hidegfront hatására a napos időszakokat már gyakrabban zavarják majd meg gomoly felhők a térségben. Több felé kialakulhatnak záporok, zivatarok, s helyenként felhőszakadás, jégeső sem kizárt. Jelentős csapadék sajnos csak lokálisan, helyileg várható, országos esőre még mindig nem számíthatunk. A szél sokfelé megélénkül megerősödik, a zivatarok környezetében viharos széllökésekkel is számolni kell. 35 fok körül alakul a maximum, ami délután 4 óra körül már 33 fokra esik vissza, ezt követően este 6-kor 32, 8-kor 28, 10-kor 24, éjfélkor pedig 23 fok lesz, s holnap hajnalra 22 fokig süllyed a levegő hőmérséklete. Szombaton a 22 fokos reggel után sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet majd a gomoly felhőzet. Viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz majd a szél. Napközben pedig az eddigi napokhoz képest egy barátságos, 32 fokos maximumra készülhetünk. Vasárnap már egy igazán friss, 19 fokos reggelt követően a napsütésé lesz a főszerep. Felhők szinte nem lesznek az égen, így csapadék sem várható. A szelet továbbra is élénk lökések kísérhetik, délután 34 Celsius-ig emelkedik majd a hőmérséklet. Hétfőn és kedden napos felhős, 36 fokos meleggel számolhatunk. Még annyit mondanék a holnapi Nemzetközi Cigánydal napra hangolódva, egy közösség nem attól születik, hogy egyformák vagyunk, hanem attól, hogy megtaláljuk, amiben együtt tudunk megszólalni.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Na ismét tanulunk, miről fogunk tanulni a héten?
2: Hát most meg fogjuk tanulni a testrészeket.
3: Ezeket fogom tudni hasznosítani a hétköznapokban, ez fontos?
2: Ez nagyon fontos, ugyanis rögtön az első dolog, amit tanulunk, az egy javító jellegű tanulás lesz, hiszen minden ember azt mondja a hajra, hogy belövöm a sírómat, pedig a síró az a fej.
3: Akkor miért ezt használjuk, hogy belövöm a sírómat?
2: Nem tudom, pedig cigányul az a bál. Úgyhogy
3: te belövöm a bálomat?
2: Igen, igen, azt kéne mondani, de majd amikor a hajat tanuljuk, akkor ezt bővebben kifejtjük. Most a lényeg az, hogy a síró...
3: A lényeg, hogy a síró a fej, és a bál a haj.
2: Így van.
3: Jó.
2: Így van. Tehát síró fej. Szityuvász Losasa.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Miben különlegesek a cigányzenészek? A cigányzenészek évszázadok óta a magyar és az európai zenei élet meghatározó szereplői. Különlegességük nem csupán a kivételes technikai tudásban rejlik, hanem abban a szenvedélyben, érzelemgazdagságban és ösztömös muzikalitásban is, amely előadásukat egyedivé teszi. A roma zene a közösség történelmét, hagyományait, örömeit és fájdalmait őrzi, ezért minden előadás több egyszerű zenélésnél, valódi történetmesélés. A cigányzenészek egyik legnagyobb értéke az, hogy sokan már gyerekkorukban kapcsolatba kerülnek a zenével. Számos roma családban természetes, hogy a gyermekek hallják a nagyszülők énekét, figyelik a szülők hangszerjátékát, és fokozatosan maguk is megtanulnak zenélni. A zene így nem csupán tanult mesterség, hanem a mindennapi élet része, amely generációról generációra öröklődik. A cigány muzsikusok különösen híresek kiváló hallásukról. Sokan közülük rendkívül gyorsan felismernek egy dallamot, és rövid idő alatt képesek visszajátszani azt a hangszeren. Ez a fejlett zenei hallás lehetővé teszi számukra, hogy könnyedén alkalmazkodjanak különböző zenei stílusokhoz, legyen szó népzenéről, magyar nótáról, klasszikus zenéről, jazzről, vagy akár modern könnyű zenéről is. A különleges tulajdonságuk az improvizációs készség is. Míg sok zenész pontosan leírt kottát követ, a cigány muzsikusok gyakran saját díszítésekkel, variációkkal és egyéni megoldásokkal gazdagítják a dallamokat. Emiatt ugyanaz a dal két különböző alkalommal soha nem hangzik el teljesen ugyanúgy. Ez adja előadásaik frissességét és egyediségét. A cigány zenészek előadásmódja rendkívül érzelemdús. Nem csupán lejátszák a hangokat, hanem át is élik a zenét. Egy lassú dalban hallható a bánat, a vágyakozás vagy a nosztalgia, míg egy gyors csárdás vagy táncdallam tele van életörömmel, lendülettel és energiával. A közönség ezért gyakran úgy érzi, hogy nem csak hallgatja a zenét, hanem részese is annak. A roma zenészek számára a közönséggel való kapcsolat kiemelten fontos. Egy koncerten vagy családi ünnepségen figyelik az emberek hangulatát és ahhoz igazítják a műsort. Ha a közönség táncolni szeretne, vidám dallamokat játszanak. Ha meghittebb pillanat következik, lassabb, érzelmesebb zenével teremtenek különleges légkört. Ez a rugalmasság és figyelmesség teszi előadásaikat személyessé. A cigány zenekarokban minden hangszernek fontos szerepe van. A primás vezeti a zenekart, legtöbbször hegedűn játszik és irányítja a többieket, a brácsa biztosítja a harmonikus kíséretet, a nagybőgő adja a mély alapot és a ritmust, a cimbalom különleges csengő hangjával gazdagítja a dallamot, míg egyes együttesekben gitár, klarinét vagy kanna is megszólalhat, ezek együtt olyan gazdag hangzásvilágot teremtenek, amelyet világszerte nagyra értékelnek. A cigányzenészek sokféle rendezvényen muzsikálnak. Fellépnek koncerteken, kulturális fesztiválokon, falunapokon, városi ünnepségeken, lakodalmakban, keresztelőkön, családi összejöveteleken és jótékonysági eseményeken is. Minden alkalom más felkészülést igényel, hiszen egy színpadi koncert és egy családi ünnepség hangulata teljesen eltérő lehet. A színpadi előadás során nem csak a zene számít. A roma zenészek gyakran elegáns öltözetben jelennek meg, magabiztos kiállással és kedves kommunikációval fordulnak a közönség felé. Sok előadó mosollyal, szemkontaktussal és közvetlen megszólításokkal teremti meg azt a bensőséges kapcsolatot, amely emlékezetessé teszi az adott előadást.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: mi zenéink változatosan. Rádió Dick.
1: Kellemes péntek délután kívánok minden minket hallgatónak, Baranyi Tamás vagyok. Augusztus 7-e van, Ibolya névnap, mi pedig egy nappal előre hozva hangolódunk a Nemzetközi Cigánydal napjára. És ennek kapcsán következő fogalmunk a szabadság. Talán első hallásra furcsa, hogy az örökség után éppen a szabadságról beszélnék, pedig a kettő nem ellensége egymásnak. Egy élő hagyományban az ember megkapja a régit, de hozzáteszi önmagát. És ez nagyon fontos. Czeija Stoika, osztrák-roma művész, író és énekes, a roma holokauszt túlélője volt. Egész későbbi életében azért alkotott és beszélt, hogy az átélt történetek ne tűnjenek el vele együtt. Festményeiben, írásaiban és dalaiban újra és újra megszólalt az emlékezés és a végtelen szabadság vágya. Az ő életműve arra emlékeztet bennünket, hogy a saját hangunk használata önmagában is lehet a szabadság. Különösen akkor, ha valaha egykor azt akarták, hogy mi csak hallgassunk. A Cigánydal napjának ezért van egy mélyebb üzenete is. Nem csak régi dalokat ünnepel, hanem azt is, hogy ezek a dalok ma is megszületetnek, énekelhetjük őket, változtathatnak, és új hangon szólalhatunk meg általuk. És ezek után most következik egy jóval prózaibb dolog, megnézzük, hogy mi történik a budapesti utakon, aztán pedig az időjárásra is rápillantunk. Félpályás lezárásra kell készülni a Budai Várban, a Dísztéren, mert burkolatot javítanak. Útszűkületre kell készülni a 13. kerületben, a Pannónia utcában, a Besenyei utca előtt, csatornajavítás miatt. A 12. kerületben, a Városmajor utcában, a Csaba utca után, az Alkotás utca felé útszűkületre kell számítani épületfelújítás miatt. Napközben félpályás lezárásra kell készülni a 13. kerület Gogol utcájában, a Visegrádi utcánál, mert csatornát javítanak. A 18. kerületben, a Haladás utcában napközben irányonként csak egy sáv járható elektromos közműépítés miatt. Tart az átépítés a Fehér úton, a Gyógyszergyári utcában a Keresztúri út felé, ezért ma este 6 órától lezárják a két belső sávot, a Fehér útról így nem lehet jobbra a Gyógyszergyári utcába kanyarodni. A Fehér úton továbbra is sávlezárásra és sávelhúzásra kell készülni a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányban, illetve az Éles sarok felé a Gyakorló utca után. A Margit körúton, a Lövőház utcánál mindkét irányban útszűkületen kell áthajtani felújítás miatt. Sávlezárásra kell készülni a 2. kerületben, a Törökvész úton, a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. És most nézzük az időjárást. Egy hidegfront hatására a napos időszakokat már gyakrabban zavarják majd meg gomoly felhők a térségben. Többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, s helyenként felhőszakadás, jégeső sem kizárt. Jelentős csapadék sajnos csak lokálisan, helyileg várható, országos esőre még mindig nem számíthatunk. A szél sokfelé megélénkül, megerősödik, a zivatarok környezetében viharos széllökésekkel is számolni kell. 35 fok körül alakul a maximum, ami délután 4 óra körül már 33 fokra esik vissza, ezt követően este 6-kor 32, 8-kor 28, 10-kor 24, éjfélkor pedig 23 fok lesz, s holnap hajnalra 22 fokig süllyed a levegő hőmérséklete. Szombaton a 22 fokos reggel után sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet majd a gomoly felhőzet. Viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz majd a szél. Napközben pedig az eddigi napokhoz képest egy barátságos, 32 fokos maximumra készülhetünk. Vasárnap már egy igazán friss, 19 fokos reggelt követően a napsütésé lesz a főszerep. Felhők szinte nem lesznek az égen, így csapadék sem várható. A szelet továbbra is élénk lökések kísérhetik, délután 34 Celsiusig emelkedik majd a hőmérséklet. Hétfőn és kedden napos felhős, 36 fokos meleggel számolhatunk. Annyit mondanék még a holnapi Nemzetközi Cigánydal napjára hangolódva, hogy a hagyomány nem egy ketrec, amit újra és újra renoválnunk kell. A hagyomány inkább gyökér, amelyből, ha éltetjük és megengedjük, új ágak nőhetnek.

0: mi hangunkon, rólunk, neked. 100.3 Rádiódik.
1: Kellemes péntek délután kívánok minden minket hallgatónak, Baranyi Tamás vagyok. Augusztus 7-én pénteken még egyszer utoljára boldog névnapot kívánok minden Ibolyának. Isten éltesse és áldja meg őket minden lehetséges áldásával, az egészség és a jólét bőségével. Holnap, augusztus 8-án ünnepeljük a Nemzetközi Cigánydal napját. A mai adásban elindultunk az önazonosságtól, beszéltünk az örökségről, az érzelemről, a közösségről és a szabadságról. Az utolsó szavunk pedig legyen a híd. Visszatérnék a Kossuth díjas lakatos Mónikához, mindezt röviden így fogalmazta meg. A zene világnyelv. S talán éppen ezért ennek van a legerősebb hídépítő, hídverő szerepe. Egy cigány hallgató szövegét lehet, hogy nem érti valaki Tokióban, Párizsban vagy Buenos Airesben, de a hangban lévő örömöt, szerelmet, fájdalmat vagy akár a vágyakozást azonban érezheti és értheti. És talán ez a Nemzetközi Cigánydal napjának a legszebb üzenete is. Nem az a célja ugyanis, hogy egy kultúrát vitrin mögül nézzünk, hanem hogy meghallgassuk egymást. És ez bizony a hétköznapokban is ránk férne. Mert amikor megszólal egy dal, előfordulhat, hogy két ember még mindig nem beszéli ugyanazt a nyelvet, de néhány percre mégis érti egymást. És ezek után most következik egy jóval prózaibb dolog, megnézzük, hogy mi történik a budapesti utakon, aztán pedig az időjárásra is rápillantunk. Félpályás lezárásra kell készülni a budai várban, a dísztéren, mert burkolatot javítanak. Útszűkületre kell készülni a 13. kerületben, a Pannónia utcában, a Bessenyei utca előtt, csatornajavítás miatt. A 12. kerületben, a Városmajor utcában, a Csaba utca után, az Alkotás utca felé útszűkületre kell számítani, épületfelújítás miatt. Napközben félpályás lezárásra kell készülni a 13. kerület Gogol utcájában, a Visegrádi utcánál, mert csatornát javítanak. A 18. kerületben, a Haladás utcában napközben irányonként csak egy sáv járható elektromos közműépítés miatt. Tart az átépítés a Fehér úton, a Gyógyszergyári utcában a Keresztúri út felé, ezért ma este 6 órától lezárják a két belső sávot, a Fehér útról így nem lehet jobbra a Gyógyszergyári utcába kanyarodni. A Fehér úton továbbra is sávlezárásra és sáverhúzásra kell készülni a Gyógyszergyári utcánál mindkét irányban, illetve az éles sarok felé a Gyakorló utca után. S most nézzük az időjárást. Egy hidegfront hatására a napos időszakokat már gyakrabban zavarják majd meg gomoly felhők a térségben. Többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, s helyenként felhőszakadás, jégeső sem kizárt. Jelentős csapadék sajnos csak lokálisan, helyileg várható, országos esőre még mindig nem számíthatunk. A szél sokfelé megélénkül, megerősödik, az ivatarok környezetében viharos széllökésekkel is számolni kell. 35 fok körül alakul a maximum, ami délután 4 óra körül már 33 fokra esik vissza, ezt követően este 6-kor 32, 8-kor 28, 10-kor 24, éjfélkor pedig 23 fok lesz, s holnap hajnalra 22 fokig süllyed a levegő hőmérséklete. Szombaton a 22 fokos reggel után sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet majd a gomoly felhőzet. Viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz majd a szél. Napközben pedig az eddigi napokhoz képest egy barátságos 32 fokos maximumra készülhetünk. Vasárnap már egy igazán friss, 19 fokos reggelt követően a napsütésé lesz a főszerep. Felhők szinte nem lesznek az égen, így csapadék sem várható. A szelet továbbra is élénk lökések kísérhetik, délután 34 Celsiusig emelkedik majd a hőmérséklet. Hétfőn és kedden napos felhős, 36 fokos meleggel számolhatunk. Végezetül még annyit mondanék, hogy a dal ott épít hidat, ahol a szavaink néha már nem érik át a távolságokat. Ezzel a gondolattal kívánok mindenkinek már mára, és főleg holnapra boldog Nemzetközi Cigánydalnapot, jó hétvégét, de legfőképp további jó rádiózást. Üdvözlettel, Baranyi Tamás!

0: aromán.
1: A műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
3: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Granit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Granit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Granit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
4: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió DIK-ben.
5: Megkezdődtek a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga korrekcióját előkészítő konzultációk, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Jelezte, első lépésként megújítják az érettségi tételeit előkészítő bizottságot. Lannert Judit azt írta, az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan a közoktatás teljes tartalmi szabályozását is újra gondolják és megújítják. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat, hogy a Radírozzuk ki a különbségeket kampányuk keretében olyan családokat támogasson, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés, közölte a Szeretetszolgálat az MT-vel. Azt írták, a Magyar Református Szeretetszolgálat augusztus 10-ig várja az új vagy jó állapotú tárgyi adományokat országos gyűjtőpontjain. Elsősorban iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket fogadnak. A Duna magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt 11 szállodahajó várakozik, és a teherhajók többsége is áll. A Duna alacsony vízállása most nem csak Magyarországon, hanem a folyó teljes 2412 kilométeres hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. A biztonság érdekében ugyanis legalább 10 cm távolságot kell tartani a hajó alja és a meder között. Múlt hét kedden még 15 szállodahajó kényszerült várakozni a Duna magyarországi szakaszán. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpont Fejlesztő Központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő, egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak, közölte az Egyszülős Központ az MT-vel. A közlemény szerint a legutóbbi népszámlálási adatok alapján Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyermek nevelkedik, és közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. Az elszigetelődés megelőzésére és a családi terhek enyhítésére jött létre egy éve az Egyszülős Csillagpont. A legfeljebb 16 éves sérült gyermeket nevelő családok számára a központ teljesen térítésmentesen biztosít egyéni és csoportos gyógypedagógiai foglalkozásokat, mozgásfejlesztést, valamint kiegészítő terápiákat. A hétvégén ünnepi születésnapi programokkal, többek között látványetetésekkel, tematikus sétákkal, színpadi és családi programokkal, Báb Színházzal várja a közönséget a 160 éves fővárosi állatkert. Több program délelőtt 10-től délután 6-ig folyamatosan várja az érdeklődőket. Két tematikus állattörténeti sétán, valamint két vezetett biodóm sétán is részt lehet venni.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. Közlekedési hírek.
6: A Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, illetve az Angyal utcából csak és kizárólag jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. A Budafoki úton a Barázda utcánál mind a kettő irányban a sávlezárás nehezíti a közlekedést, illetve a Lehel utcában befelé a Robert Károly körút előtt le van zárva a kettő belső sáv, illetve a Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható. a Tahi utcát pedig, mint utcát, ugyebár lezárták teljes mértékben. A Szondi utcában meg lett nyitva a Terész körút és az Ötvös utca közötti szakasz, viszont cserébe a Csengeri utca és az Ötvös utca közötti rész továbbra sem járható. A Nagykörösi úton továbbra is egyirányú kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig az érintett út szakasz, illetve a Nagytétényi úton a Háros vasútállomás közelében a Promontor utcánál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. A Pannónia utcában útszűkületre kell készülni a Besenyei utca előtt, illetve a Városmagyar utcában a Csaba utca után az Alkotás utca felé szintén útszűkület nehezíti az előrejutást. Napközben félpályás lezárásra kell számítani a Gogol utcában, a Visegrádi utcánál, illetve a Haladás utcában a napközben nem megy a haladás, mivel irányonként csak egy sáv járható. Vezessen mindenki türelmesen, óvatosan, meg hát azért egy kicsit vagányabban is, hiszen egy 20 perces útból nem nagyon kéne így péntek délután egy 50 perces utat csinálni, hogy feltorlódjon annyira a forgalom. Érjen haza mindenki épségben, biztonságban és gyorsan.
1: Időjárás.
6: A mai nap folyamán egy hidegfront hatására a napos időszakokat már gyakrabban zavarják meg a gomoly felhők országszerte, sőt többfelé alakulhat ki zápor, zivatar, helyenként pedig akár felhőszakadás is lehet. A lényeg, hogy esni fog az eső, de jelentős csapadék igazából csak lokálisan várható, országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északi, északnyugati szél sokfelé megélénkül, sőt meg is erősödik, de most hiába ez a hidegfront megnevezés, a mai délután 35 fok körül várható a csúcshőmérséklet, úgyhogy csak szimplán jól hangzik ez a kis kifejezése, viszont a szombati napra sok napsütésre van kilátás, viszont helyenként átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, de szintén igazából csak jelentéktelen kis esőcske várható majd a szombati nap folyamán. A szombati napon erős lesz az északi északnyugati szél, és napközben 34 fokos maximumra van kilátás, tehát pontosan ugyanolyan idő lesz szombaton is, mint mondjuk ma. Vasárnap pedig szintén a napsütésé lesz a főszerep, viszonylag felhőmentes lesz az égbolt, így csapadék sem lesz várható. A Dunától keletre északi északkeleti nyugaton, illetve észak-nyugaton pedig mondjuk például déli-délkeleti szelet kísérhetik majd az élénk széllökések, tehát most itt így fúj a szél, ott meg úgy fúj a szél, szerintem az mindegy. A vasárnapi csúcshőmérséklet 36 fok körül lesz majd, úgyhogy hát eléggé napos és meleg hétvége elé nézhetünk, szerintem én úgy gondolom.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádió Dikben.
0: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak.
7: Rádió Dik.
6: Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságaitokat, úgyhogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni, ugyanis egy jó kívánság szerintem akkor jó, hogyha ezeket az információkat tartalmazza, tehát a speciálba meg az ilyenek helyett inkább írjatok oda egy keresztnevet, hogy tudjuk, hogy ki küldi a dalt, vagy mondjuk kinek szól a dal, és akkor úgy szerintem szívhez szólóbb, mint hogyha bemondanánk, hogy speciálba, de olvasom is a következő SMS-t, nem húzom tovább az időt, hiszen azért ez csak egy Bódik kívánságsó, egy kívánság teljesítő műsor, nem pedig egy talk show, úgyhogy jöjjön egy SMS, így szól: szia, szeretnék kérni egy dadokincsó zenét, egy szerelmeset a szerelmemnek, köszönöm szépen. Hát pont ezt mondtam nektek, hogy most milyen jó lenne, hogyha mondjuk tudnám mondani, hogy Tamás küldi Edinának, élete szerelmének, és azt üzeni, hogy nagyon szereti, de mivel ezek mind hiányoznak, ezért csak annyit tudok szimplán csinálni, hogy elindítok egy jó kis dadokincsót, a szerelemért harcolni kell című slágerét.

Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságaitokat, úgyhogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030 100-as telefonszámot, és kövessétek az én drága testvérem példáját, aki itt vár engem a vonalban. Halihó, szia!
1: Sziasztok, szia Csabin, Krisztián vagyok.
0: Szia Krisztiánom, mi újság?
1: Számot szeretnék kérni, Gabitól a hozzám tartozott, légy szíves, és tudném a terhes feleségemnek évfordulónk alkalmából, meg az 5 hónapos kis csepdobánknak, a lányunknak.
0: Tehát 5 hónapos a kisbaba, és már várandós megint a kedves párom?
1: Nem, hogy most 5 hónapos az.
0: De hogy már most 5 hónapos a várandósága, és akkor már tudjátok, hogy lány hogy fogják hívni?
1: Így van, kislány, Lara.
0: Lara. És mióta ismered a kedves párodat?
1: Fú, megmondom neked az őszintét, már hát egy 2,5 éve, de abból 2 éve vagyunk együtt.
0: Mondanád egy kedves emléket a kedves pároddal kapcsolatban, légy szíves.
1: Kedves emléket? Úgy képzeld el, az első találkozásunk úgy volt, hogy mind a ketten taxisztunk, és nekem lerobbant a kocsim, és nem tudtam az utasokat elvinni, odaértem. És ő jött segíteni, ő mentett ki, és úgy ismerkedtünk meg.
0: Na látjátok, hallgatók, ilyen egy jó pár, amikor ketten neveznek a hajóban, közös irányba. Ez a legjobb megoldás. Jól mondom, ti is így vagytok?
1: Igen, testvér, azóta együtt, jóban, rosszban, mindenen átmentünk. Mindig ott volt mellettem, tényleg, esküszöm, ilyen asszonyt.
0: Az jó Isten áldjon meg titeket. Nagyon örülök neki, hogy megtaláltad életed párját akkor, mert tényleg megtaláltad. Nem panaszkodhatsz?
1: Hát meg.
0: Akkor fogadjátok fél sok szeretettel a Gabitól a hozzám tartozó című dalt. Az jó lesz? Akkor azt kérted.
1: Tökéletes testvér. Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
0: Puszi nektek. Sziasztok. Szép napot.
1: Puszi csomcok. Szép napot. Sziasztok.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3

0: Közlekedési hírek.
1: A Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, illetve az Angyal utcából csak és kizárólag jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. A Budafoki úton a Barázda utcánál mind a kettő irányban a sávlezárás nehezíti a közlekedést, illetve a Lehel utcában befelé a Robert Károly körút előtt le van zárva a kettő belső sáv, illetve a Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát pedig, mint utcát, ugyebár lezárták teljes mértékben. A Szondi utcában meg lett nyitva a Terész körút és az Ötvös utca közötti szakasz, viszont cserébe a Csengeri utca és az Ötvös utca közötti rész továbbra sem járható. A Nagykörösi úton továbbra is egyirányú kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig az érintett út szakasz, illetve a Nagytétényi úton a Háros vasútállomás közelében a Promontor utcán a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. A Pannónia utcában útszűkületre kell készülni a Besenyei utca előtt, illetve a Városmagyar utcában a Csaba utca után az Alkotás utca felé szintén útszűkület nehezíti az előrejutást. Napközben félpályás lezárásra kell számítani a Gogol utcában, a Visegrádi utcánál, illetve a Haladás utcában a napközben nem megy a haladás, mivel irányonként csak egy sáv járható. Vezessen

0: Dék igazából csak lokálisan várható, országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északi, északnyugati szél sokfelé megélénkül, sőt meg is erősödik, de most hiába ez a hidegfront megnevezés, a mai délután 35 fok körül várható a csúcshőmérséklet, úgyhogy csak szimplán jól hangzik ez a kis kifejezése, viszont a szombati napra sok napsütésre van kilátás, viszont helyenként átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, de szintén igazán csak jelentéktelen kis esőcske várható majd a szombati nap folyamán. A szombati napon erős lesz az északi északnyugati szél, és napközben 34 fokos maximumra van kilátás, tehát pontosan ugyanolyan idő lesz szombaton is, mint mondjuk ma. Vasárnap pedig szintén a napsütésé lesz a főszerep, viszonylag felhőmentes lesz az égbolt, így csapadék sem lesz várható. A Dunától keletre északi északkeleti, nyugaton, illetve északnyugaton pedig mondjuk például déli-délkeleti szelet kísérhetik majd az élénk szél lökések, tehát most itt így fúj a szél, ott meg úgy fúj a szél, szerintem az mindegy. A vasárnapi csúcshőmérséklet 36 fok körül lesz majd, úgyhogy hát eléggé napos és meleg hétvége elé nézhetünk, szerintem én úgy gondolom.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
0: A 100.3 Rádió Dik hallgatóihoz szeretnék most szólni, ugyanis szerintem ez rengeteg hallgatót fog érinteni az elkövetkezendő pár mondatom. A mérnöki, egészségügyi, valamint gyógyszeripari és gyártási, termelési területeken jelentős a szakember hiány, ezért a friss diplomások villámgyorsan helyezkedhetnek el, és kiemelkedő fizetésre számíthatnak. Ezt mutatta a profession.hu friss elemzése, amelyet az Economics szemlézett. Az összesítés szerint a pályakezdők eltérő esélyekkel indulnak a munkaerőpiacon, miközben egyes szakterületeken több mint 100 jelentkező jut egy állásra, addig máshol jelentős a munkaerőhiány, és a kezdő fizetések között is komoly különbségek vannak. Annak ellenére, hogy idén az átlagosnál többen, tehát nagyjából 140 ezeren jelentkeztek egyetemre vagy főiskolára, a friss diplomások számára az év első felében kevesebb állást kínáltak. Az elérhető pozíciók száma 7,2%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb verseny a marketing, a média és PR területén alakult ki, ahol átlagosan több mint 100 jelentkező jut egy pályakezdőknek szóló állásra. Igen, az a baj, sajnos például pont itt van ez a marketing diploma, illetve szakma, tehát valaki hiába olvassa el, megjegyzi holnapig, hogy leírja egy papírra, és akkor lediplomázott belőle, ha nincs benne a vérében az az íz. Tehát biztos vagyok benne, hogy mondjuk egy mucsaröcsögei roma csávó, hogyha mondjuk kapna lehetőséget, lehet százszor odaverne valakit egy jó marketing szöveg kitalálásában, mint mondjuk az, aki hivatalosan, normálisan megírta az EH-kat, és levizsgázott belőle, mert előző nap elolvasta azt a mondatot, amiből másnap fölteszik a kérdést. Ha valakinek benne van a vérébe, akkor az úgy jó, ha meg nincs, akkor igazából csak egy a sok közül, és ezért nehéz elhelyezkedni, viszont erős például a verseny az adminisztráció és asszisztensi munkakörökben is, illetve az ügyfélszolgálati, HR és a jogi pozíciók esetében is, és nem győzöm kihangsúlyozni igazából a lényegét, hogy ezt a 100.3 Rádiódik hallgatóságának szeretném felolvasni, hiszen szerintem sok embert érint ez a diplomai téma. A legnagyobb szakember hiány a mérnöki és az egészségügyi, valamint a gyógyszeripari és a gyártási, termelési területeken alakultak ki. Az érintett pozíciókban mindössze 20 jelentkező jut egy állásra, így a friss diplomások jóval könnyebben tudnak elhelyezkedni. Illetve remélem, hogy a kedves hallgatóim nagyon nagy része rendelkezik mérnöki diplomával, ugyanis ők különösen kedvező helyzetben lehetnek, mert magas a munkáltatói kereslet, és nincs olyan éles verseny a jelentkezők között, ráadásul kiemelkedőek a bérek is. Tehát szerintem az informatikai, programozási, valamint mérnöki és a gyártási munkakörben egyszerűen valami fenomenális összeget lehet keresni, nettó 5-600 ezer forintot is lehet akár keresni kezdő fizetésnek, ami nyilván most nem hangzik olyan soknak, és rátettem azért egy lapáttal. Hát őszinte leszek, hogy ezért nincsen sok mérnök, hisz

Hiszen mondjuk egy marketing szakhoz tényleg semmit nem kell tanulni, mert evidens, hogy mondjuk egy reklám akkor jó, hogyha jó a reklám. Ettől jobbat már nem lehet kitalálni, de egy mérnöknél azért az sok mindent kell kiszámítani, akár építészmérnök, akár bármilyen mérnökről van szó, ott túl sokat kell tanulni egy nettó 500 ezer forintos fizetéshez. Na most szerintem egy jobb munkás is simán keres annyit, hogyha keres naponta csak 25 ezer forintot, pont 500, pont ugyanannyit keres egy 8 általánossal rendelkező kiváló szakember munkás az építkezésen, mint aki körülbelül 3 millió évig tanult az egyetemen, és több százezret, több milliót vezetett ki a tanulmányaira. És az a legszomorúbb az egészben, hogyha most tényleg azt mondaná a munkáltató, hogy nézd, akkor én most nem 800 milliót keresek ebben az évben, hanem csak mondjuk 700 milliót, viszont cserébe akkor jól megfizetem a mérnökeimet, és megháromszorozom a fizetésüket. Hát most szerintem másfél millió forint is édeskevés ahhoz, hogy az ember ne megéljen, hanem jól éljen. És hogyha valaki tényleg ennyire dedikálta az életét a diplomának, akkor ő megérdemli, hogy ő ne megéljen, hanem jól éljen. És hát sajnos nettó 500 ezer forintos fizetés, az szerintem nagyon kevés egy diplomás emberhez, főleg aki mérnök.

Rudy Csapi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a további zenei kívánságaitokat, illetve természetesen továbbítom az üzeneteket is, úgyhogy tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, hiszen erre minden hétköznap délután 3-tól van lehetőség, és mivel szűk 3 óra a műsoridő, így szükségét érzem annak, hogy kihangsúlyozzam azt, hogy mindenki kívánságát sajnos sosem fogom tudni teljesíteni, hiszen én ebben a 3 órában több száz SMS-t, illetve betelefonálást kapok, így tényleg lehetetlenség ez, de nem is húzom tovább az időt, pontosan ezért inkább olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet Zolikától kaptam, mert nem is olyan nagyon régen, így szól: Szia Csabika, Zolika vagyok, magamnak, illetve a kisöcsémnek, Martinnak szeretnék kérni egy jó kis dalt, amire be tudunk hangolódni a bulira. Hát akkor szóljon sok szeretettel Zolikának és Martinnak egy jó kis dal, ami arról szól, hogy a mulatás, meg a bulizás, de ne ilyen csövibe nyomjuk, nyomjuk gazdagosan, arabosan, Sheik Mulatás, Smith Music, Kisgrófó és K. Kevin közös szerzeménye fog következni Zolika kérésére.

Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: csak gyötrelem.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: A mi rádiónk,
1: a mi hangunk,
0: a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
0: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász Losasa, tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando! Na ismét tanulunk, miről fogunk tanulni a héten?
3: Hát most meg fogjuk tanulni a testrészeket.
4: Ó, ezeket fogom tudni hasznosítani a hétköznapokban, ez fontos?
3: Ez nagyon fontos, ugyanis rögtön az első dolog, amit tanulunk, az egy javító jellegű tanulás lesz, hiszen minden ember azt mondja a hajra, hogy belövöm a sírómat.
4: Így van.
3: Pedig a síró az a fej.
4: Akkor miért ezt használjuk, hogy belövöm a sírómat?
3: Nem tudom, pedig cigányul az a bál. Úgyhogy
4: tehát belövöm a bálomat?
3: Igen, igen, azt kéne mondani, de majd amikor a hajat tanuljuk, akkor ezt bővebben kifejtjük. Most a lényeg az, hogy a síró...
4: A lényeg, hogy a síró a fej, és a bál a haj.
3: Így van.
4: Jó.
3: Így van. Tehát síró fej. Szityuvász Losasa.
4: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dík. Rádió Dík. Rádió Dík. Rólunk neked. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádió Díkben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallja. A cigány dalnapja, a roma kultúra, a hagyományok és a zenei örökség ünnepe. Ez a nap arra emlékeztet bennünket, hogy a cigány dalok nem csupán dallamok és szövegek, hanem egy nép történelmét, érzéseit, örömét és fájdalmát is magukban hordozzák. A zene évszázadokon keresztül a roma emberek egyik legfontosabb önkifejezési formája volt, amely segített megőrizni identitásukat és átadni hagyományaikat a következő nemzedékeknek. A cigányzene, népzene különleges helyet foglal el Magyarország és Európa kulturális örökségében. A roma közösségek mindig is híresek voltak a kivételes zenei tehetségükről, sok családban a gyermekek már egészen fiatal korban megismerkednek a dalokkal, hiszen a zenélés és az éneklés természetes része a mindennapoknak. A dalokat nem könyvekből tanulják meg, hanem szülőktől, nagyszülőktől, rokonoktól, így generációról generációra öröklődnek. A cigánydalok rendkívül sokfélék. Vannak köztük lassú, megható dallamok, amelyek a szerelemről, a családról, a honvágyról, az élet nehézségeiről szólnak. Más dalok pedig vidámak, táncra hívnak és lakodalmak, keresztelők, vagy családi ünnepek hangulatát idézik fel. A cigány emberek számára a zene mindig több volt egyszerű szórakozásnál. A dalok segítségével fejezik ki érzéseiket, mesélnek életükről és közösségük történeteiről. A cigány dalnapja arra is lehetőséget ad, hogy a többségi társadalom közelebbről megismerje a roma kultúrát. Az ilyen rendezvényeken gyakran hallhatunk autentikus cigány népdalokat, hagyományos hangszeres muzsikát, valamint modern roma nők előadók műsorait is. Hagyomány és a modern zene ilyenkor találkozik, megmutatva, hogy a roma kultúra egyszerre őrzi múltját és képes folyamatosan megújulni. A cigányzene egyik legfontosabb üzenete az érzelem. A roma előadók gyakran teljes szívvel és lélekkel énekelnek, ezért a hallgatók is könnyen átérzik a dalok mondani valóját. Egy dal egyszerre tud örömöt, reményt, bánatot vagy éppen büszkeséget közvetíteni. Ez az őszinteség teszi a roma zenét különlegessé és időtlenné. A hagyományos cigányzenében fontos szerepet töltenek be a hangszerek. A hegedű, a brácsa, a nagybőgő, a cimbalom, a gitár és a kanna évszázadok óta meghatározó részei a roma zenének. Ezek a hangszerek együtt olyan gazdag hangzásvilágot teremtenek, amelyet világszerte elismernek és csodálnak. A cigány dalnapján gyakran emlékeznek meg azokról a kiváló roma zenészekről és énekesekről, akik sokat tettek a cigány kultúra megőrzéséért és népszerűsítéséért. Az ő munkájuk bizonyítja, hogy a roma zene nem csak a cigány közösség számára érték, hanem az egész magyar és európai.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. Közlekedési hírek.
1: A Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, illetve az Angyal utcából csak és kizárólag jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. A Budafoki úton a Barázda utcánál mind a kettő irányban sávlezárás nehezíti a közlekedést, illetve a Lehel utcában befelé a Robert Károly körút előtt le van zárva a kettő belső sáv, illetve a Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát pedig, mint utcát, ugyebár lezárták teljes mértékben. A Szondi utcában meg lett nyitva a Terész körút és az Ötvös utca közötti szakasz, viszont cserébe a Csengeri utca és az Ötvös utca közötti rész továbbra sem járható. A Nagykörösi úton továbbra is egyirányú kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig az érintett új szakasz, illetve a Nagytétényi úton a Háros vasútállomás közelében a Promontor utcánál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. A Pannónia utcában útszűkületre kell készülni a Besenyei utca előtt, illetve a Városmagyar utcában a Csaba utca után az Alkotás utca felé szintén útszűkület nehezíti az előrejutást. Napközben félpályás lezárásra kell számítani a Gogol utcában, a Visegrádi utcánál, illetve a Haladás utcában a napközben nem megy a haladás, mivel irányonként csak egy sáv járható. Vezessen mindenki türelmesen, óvatosan, meg hát azért egy kicsit vagányabban is, hiszen egy 20 perces útból nem nagyon kéne így péntek délután egy 50 perces utat csinálni, hogy feltorlódjon annyira a forgalom. Érjen haza mindenki épségben, biztonságban és gyorsan.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán egy hidegfront hatására a napos időszakokat már gyakrabban zavarják meg a gomoly felhők országszerte, sőt többfelé alakulhat ki zápor, zivatar, helyenként pedig akár felhőszakadás is lehet. A lényeg, hogy esni fog az eső, de jelentős csapadék igazából csak lokálisan várható, országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északi, északnyugati szél sokfelé megélénkül, sőt meg is erősödik, de most hiába ez a hidegfront megnevezés, a mai délután 35 fok körül várható a csúcshőmérséklet, úgyhogy csak szimplán jól hangzik ez a kis kifejezése, viszont a szombati napra sok napsütésre van kilátás, viszont helyenként átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, de szintén igazából csak jelentéktelen kis esőcske várható majd a szombati nap folyamán. A szombati napon erős lesz az északi északnyugati szél, és napközben 34 fokos maximumra van kilátás, tehát pontosan ugyanolyan idő lesz szombaton is, mint mondjuk ma. Vasárnap pedig szintén a napsütésé lesz a főszerep, viszonylag felhőmentes lesz az égbolt, így csapadék sem lesz várható. A Dunától keletre északi északkeleti, nyugaton, illetve északnyugaton pedig mondjuk például déli-délkeleti szelet kísérhetik majd az élénk szél lökések, tehát most itt így fúj a szél, ott meg úgy fúj a szél, szerintem az mindegy. A vasárnapi csúcshőmérséklet 36 fok körül lesz majd, úgyhogy hát eléggé napos és meleg hétvége elé nézhetünk, szerintem én úgy gondolom.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
1: Én azt tanácsolom számotokra, hogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630303030-as telefonszámot, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikken, ami annyit takar számotokra a valóságban, hogy a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyi értelemszerűen bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe, és mivel ez most sincsen másképp, ezért nem is húzom tovább az időt, teljesítek egy újabb kívánságot, melyet nem olyan régen kaptam SMS formájában, így szól. Szia, Marci vagyok, munkából tartunk hazafelé, és a csapatnak szeretnék kedveskedni egy jó zenével. Emilio, valamit el kell mondjak című számot kérném. Na hát akkor Marci úgy érzi, hogy valamit el kell mondjon, és erre Emilio testvéremet fogja megkérni, úgyhogy az egész brigádnak, az összes csapattagnak, munkatársnak fog szólni ez a kiváló sláger. Nagyon szépen köszönöm, Marci, ezt az intelligens és kultúrált kívánságkérést. Sok szeretettel teljesítem is a kívánságot, és amíg szól Emilio, várom a további zenei kívánságokat SMS, illetve betelefonálás formájában a 0630 30 30 100-as telefonszámra.

Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Tárcsázzátok továbbra is a 0630-30-30-100-as telefonszámot, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, teljesítem is a következő kívánságot, hiszen itt van a vonalban az én drága spanom, tesóm, halihó, szia!
1: Hello!
0: Szia, hogy hívnak?
1: Medox vagyok.
0: Szia, miben segíthetek?
1: Szerelmemnek szeretnék egy számot kérni Kingának.
0: Kingának hívják. Mióta ismeritek egymást?
1: Már 10 éve.
0: 10 éve. Akkor együtt is éltek, gyerekek?
1: Nincs.
0: Nincs még gyerek. Hát remélem, hogy minél hamarabb lesz, hiszen minden gyermek a Jóisten áldása. Egy szerelmes dalt kérnél, ugye?
1: Igen, Fekete Mondattól.
0: Ugye emlékszel, még rám az jó lesz?
1: Nagyon szépen köszönöm, igen.
0: Akkor életed szerelmének fog szólni nagyon sok szeretettel, mit üzenünk neki? Valamit azért még mondjál oda már.
1: Nagyon szeretem.
0: Nagyon szereted őt. Köszönöm, hogy hívtál, a Jóisten áldjon meg, sok szeretettel fog szólni a dal.
1: Köszönöm.
0: Köszi, szia.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Bóti Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: A Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, illetve az Angyal utcából csak és kizárólag jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. A Budafoki úton a Barázda utcánál mind a kettő irányban a sávlezárás nehezíti a közlekedést, illetve a Lehel utcában befelé a Robert Károly körút előtt le van zárva a kettő belső sáv, illetve a Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható. A Tahi utcát pedig, mint utcát, ugyebár lezárták teljes mértékben. A Szondi utcában meg lett nyitva a Terész körút és az Ötvös utca közötti szakasz, viszont cserébe a Csengeri utca és az Ötvös utca közötti rész továbbra sem járható. A Nagykörösi úton továbbra is egyirányú kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig az érintett út szakasz, illetve a Nagytétényi úton a Háros vasútállomás közelében, a Promontor utcánál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. A Pannónia utcában útszűkületre kell készülni a Besenyei utca előtt, illetve a Városmagyar utcában a Csaba utca után az Alkotás utca felé szintén útszűkület nehezíti az előrejutást. Napközben félpályás lezárásra kell számítani a Gogol utcában, a Visegrádi utcánál, illetve a Haladás utcában a napközben nem megy a haladás, mivel irányonként csak egy sáv járható. Vezessen mindenki türelmesen, óvatosan, meg hát azért egy kicsit vagányabban is, hiszen egy 20 perces útból nem nagyon kéne így péntek délután egy 50 perces utat csinálni, hogy feltorlódjon annyira a forgalom. Érjen haza mindenki épségben, biztonságban és gyorsan.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán egy hidegfront hatására a napos időszakokat már gyakrabban zavarják meg a gomoly felhők országszerte, sőt többfelé alakulhat ki zápor, zivatar, helyenként pedig akár felhőszakadás is lehet. A lényeg, hogy esni fog az eső, de jelentős csapadék igazából csak lokálisan vár.

0: Közben 34 fokos maximumra van kilátás, tehát pontosan ugyanolyan idő lesz szombaton is, mint mondjuk ma. Vasárnap pedig szintén a napsütésé lesz a főszerep, viszonylag felhőmentes lesz az égbolt, így csapadék sem lesz várható. A Dunától keletre északi, északkeleti, nyugaton, illetve északnyugaton pedig mondjuk például déli-délkeleti szelet kísérhetik majd az élénk széllökések, tehát most itt így fúj a szél, ott meg úgy fúj a szél, szerintem az mindegy. A vasárnapi csúcshőmérséklet 36 fok körül lesz majd, úgyhogy hát eléggé napos és meleg hétvége elé nézhetünk, szerintem én úgy gondolom.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei.
0: Egy franciaországi barlang mélyén rendkívüli felfedezése derült napvilágra az ember és a kutya közötti szoros kötelékkel kapcsolatban. Körülbelül 26 ezer évvel ezelőtti kisgyerek lábnyomait és egy farkas kutya mancs nyomait találták meg a sárban. Ez az ősi lelet a legrégebbi bizonyíték az ember és a kutya közötti örök barátságra. A nyomokat a dél-franciaországi Chauvet barlangban fedezték fel, amely lenyűgöző őskori művészetről volt idáig is híres. Elnézést kérek a francia akcentusomért, tehát, hogy nem tudom megfelelően kiejteni ezt a francia megnevezést. Amúgy szoktam ezzel poénkodni, mondjuk a Mission Impossible-t ilyen Mission Impossible, ilyen franciásan kimondom, de tényleg gyakorolnom kell még ezt a kiejtést, tehát ha valakinek szúrta a fülét ez a francia megnevezés, őtőle elnézést kérek. Viszont ebben a barlangban lehet megtalálni a világ legrégebbi barlangfestményeit is, azonban nem csak emiatt vált híressé. A barlang mélyén a régészek a kutatások során lábnyomokat tártak fel, amelyek a társaság történetét mesélik el, akik ott laktak, vagy mondjuk például csak ott jártak. A nyomokat ősi sár rétegben találták meg, amely az eltelt év ezredek alatt kővé szilárdult. Az emberi lábnyomok, amelyeket egy 9-10 éves fiúhoz gondolnak, hogy tartozik, arra utalnak, hogy az emberek mezitláb jártak ebben az időben. Hát gondoltam, hogy nem egy Air Max-ben, egy ős ember mibe járjon, egy telitalpas Air Max-be. Viszont emellett egy kutya mancsnyomait is felfedezték, amelyek a karmok és a talppárnák jellegzetes jegyeit mutatták. Tehát evidens, hogy az valószínűleg egy ilyen farkas, vagy kutya, vagy valamilyen keveréknek a kis kombinációja, illetve egy kis gyermek lábnyoma, egy kis mini ősember lábnyoma. A nyomok egymás mellett helyezkednek el, így a kutatók megállapították, hogy a fiú és az állat együtt mozogtak, ami egyértelmű bizonyítéka annak a köteléknek, amely a sokrétű ember-kutya kapcsolattá fejlődött. A láb lenyomatok arra utalnak, hogy az emberek és a kutyák már körülbelül 26 ezer évvel ezelőtt is szoros interakcióba álltak. A felfedezés a betekintést nyújt a kutyák háziasításának a korai szakaszába, ugyanis ezek az állatok a szelídítés kora előtt még farkasok voltak. A kutyák már akkoriban is a szerepet játszottak az emberi kulturális gyakorlatokban, például az új helyek felfedezésében, illetve a biztonság nyújtásában. Ez a kapcsolat előnyt jelenthetett a vadászat és a védelem, valamint a társaság terén is. A farkasokat valószínűleg a meleg és élelemforrás vonzotta az emberek közelébe, idővel pedig kölcsönösen előnyös kapcsolatot alakítottak ki egymás között. A mai kutatások azt is megvilágítják, hogy miért olyan erős ez a több ezer éves, több tízezer éves kötelék. A kutyák közelsége nem csak érzelmi, hanem biológiai szinten is hat az emberekre. Amikor egy kutya a gazdája közelébe van, az agyában megemelkedik az úgy nevezett oxitocin szintje. Ez a hormon ugyanaz az anyag, amely az anya és a gyermeke között kötődést erősít, és fontos szerepet játszik az ember-állat kapcsolat elmélyítésében is. Szóval lényegében a Chauvet barlangban együtt haladó kisfiú és a farkas kutya nem pusztán haszonelvű kapcsolatban álltak egymással, hanem valószínűleg örömüket lelték egymás társaságában, illetve vigyáztak egymásra, amennyire csak tudtak.

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 rádió.

Továbbra se kíméljetek meg az SMS-ektől, illetve betelefonálásoktól sem, hiszen ez a Bódi kívánság show, tehát nagyon sok szeretettel teljesítem a zenei kívánságokat, méghozzá minden hétköznap délután 3-tól 6-ig, úgyhogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és vagy írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig nyugodtan felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, valamint milyen alkalomból szeretnétek küldeni, hiszen a lehetőség szerinti tényleges legtöbb kívánságot teljesítem, amennyi bele tud férni a műsoridőbe, úgyhogy jöjjön egy újabb SMS, melyet nem olyan régen kaptam Márkótól, így szól a kívánság. Szia, szeretnék kérni egy dalt Gyémitől Tápió Bicskére, a Laci bátyjának és Nagy Kátára, a festő suhancoknak. Üdvözlettel, Márkó. Na hát akkor Márkó nagyon sok szeretettel kedveskedik egy jó kis Gyémi dallal, méghozzá Tápió Bicskére, Laci bátyjának, valamint Nagy Kátára, a festő királyoknak, úgyhogy én amondó vagyok, hogy most jöjjön a Monte Carlo Casino.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánságshow a 100.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
2: Még idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Erről tárgyalt Szabadkán csütörtökön Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint a szerb közlekedési miniszter. A Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi infrastruktúrájának fizikai kiépítése már befejeződött, a tehervonatok közlekednek a pályán. Jelenleg azonban az ETCS második szintű vonat befolyásoló rendszer véglegesít. És zajlik, ami lehetővé teszi, hogy a személyvonatok óránként 160 km-es sebességgel közlekedjenek. Újabb meleg rekordok dőltek meg csütörtökön, az új országos napi csúcsérték 41,8 Celsius fok, amelyet Kiskunfélegyházán mértek. Az új napi és egyben új abszolút fővárosi meleg rekord 41,6 Celsius fok lett, amelyet Budapest-Újpest állomáson mértek. Kékestetőn még sosem mértek ilyen magas hőmérsékletet, mint csütörtökön délután, amikor 32,1 Celsius fokot mutatott a hőmérő. Szombaton másodfokúra csökken a hőségriasztás, ez jövő kedd éjfélig lesz érvényben. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpont Fejlesztő Központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő, egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak, közölte az Egyszülős Központ az MT-vel. A közlemény szerint a legutóbbi népszámlálási adatok alapján Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyermek nevelkedik, és közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. Az elszigetelődés megelőzésére és a családi terhek enyhítésére jött létre egy éve az Egyszülős Csillagpont. A legfeljebb 16 éves sérült gyermeket nevelő családok számára a központ teljesen térítésmentesen biztosít egyéni és csoportos gyógypedagógiai foglalkozásokat, mozgásfejlesztést, valamint kiegészítő terápiákat. A hétvégén ünnepi születésnapi programokkal, többek között látványetetésekkel, tematikus sétákkal, színpadi és családi programokkal, bábszínházzal várja a közönséget a 160 éves fővárosi állatkert. Több program délelőtt 10-től délután 6-ig folyamatosan várja az érdeklődőket. Két tematikus állattörténeti sétán, valamint két vezetett biodóm sétán is részt lehet venni. 14. Leó pápa november 6-a és 17-e között Uruguayban, Argentínában és Peruban tesz apostoli látogatást, jelentette be Matteo Bruni szent széki szóvivő. A tavaly májusban megválasztott egyházfőnek ez lesz a 6. nemzetközi útja, és a 12 napos apostoli látogatás az eddigi leghosszabbnak számít. A 3 dél-amerikai országot érintő utazás utolsó állomása Peru, mely a pápa második hazájának számít. Több mint 20 évig szolgált Peruban, és perui állampolgárságot is szerzett.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Közlekedési hírek.
3: A Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, illetve az Angyal utcából csak és kizárólag jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. A Budafoki úton a Barázda utcánál mind a kettő irányban a sávlezárás nehezíti a közlekedést, illetve a Lehel utcában befelé a Robert Károly körút előtt le van zárva a kettő belső sáv, illetve a Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható. A Tahi utcát pedig, mint utcát, ugyebár lezárták teljes mértékben. A Szondi utcában meg lett nyitva a Terész körút és az Ötvös utca közötti szakasz, viszont cserébe a Csengeri utca és az Ötvös utca közötti rész továbbra sem járható. A Nagykörösi úton továbbra is egyirányú kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig az érintett útszakasz, illetve a Nagy-Tétényi úton a Háros vasútállomás közelében, a Promontor utcánál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. A Pannónia utcában útszűkületre kell készülni a Besenyei utca előtt, illetve a Városmagyar utcában a Csaba utca után az Alkotás utca felé szintén útszűkület nehezíti az előrejutást. Napközben félpályás lezárásra kell számítani a Gogol utcában, a Visegrádi utcánál, illetve a Haladás utcában a napközben nem megy a haladás, mivel irányonként csak egy sáv járható. Vezessen mindenki türelmesen, óvatosan, meg hát azért egy kicsit vagányabban is, hiszen egy 20 perces útból nem nagyon kéne így péntek délután egy 50 perces utat csinálni, hogy feltorlódjon annyira a forgalom. Érjen haza mindenki épségben, biztonságban és gyorsan.
4: Időjárás.
3: A mai nap folyamán egy hidegfront hatására a napos időszakokat már gyakrabban zavarják meg a gomoly felhők országszerte, sőt többfelé alakulhat ki zápor, zivatar, helyenként pedig akár felhőszakadás is lehet. A lényeg, hogy esni fog az eső, de jelentős csapadék igazából csak lokálisan várható, országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északi, északnyugati szél sokfelé megélénkül, sőt meg is erősödik, de most hiába ez a hidegfront megnevezés, a mai délután 35 fok körül várható a csúcshőmérséklet, úgyhogy csak szimplán jól hangzik ez a kis kifejezése, viszont a szombati napra sok napsütésre van kilátás, viszont helyenként átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, de szintén igazából csak jelentéktelen kis esőcske várható majd a szombati nap folyamán. A szombati napon erős lesz az északi-északnyugati szél, és napközben 34 fokos maximumra van kilátás, tehát pontosan ugyanolyan idő lesz szombaton is, mint mondjuk ma. Vasárnap pedig szintén a napsütésé lesz a főszerep, viszonylag felhőmentes lesz az égbolt, így csapadék sem lesz várható. A Dunától keletre északi-északkeleti, nyugaton, illetve észak-nyugaton pedig mondjuk például déli-délkeleti szelet kísérhetik majd az élénk széllökések, tehát most itt így fúj a szél, ott meg úgy fúj a szél, szerintem az mindegy. A vasárnapi csúcshőmérséklet 36 fok körül lesz majd, úgyhogy hát eléggé napos és meleg hétvége elé nézhetünk, szerintem én úgy gondolom.
4: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
3: Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a további zenei kívánságaitokat, úgyhogy kapjátok elő a telefonotokat és tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot. Erre a telefonszámra várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat egyaránt, hiszen minden hétköznap 3-tól 6-ig délutánonként a lehető legtöbb zenei kívánságot teljesítem. Ez az én munkám, ez az én kötelezettségem, úgyhogy ne szégyelősködjetek, ne kéressétek magatokat, csak szimplán mutatkozzatok be, mondjátok meg nekem, hogy kinek, milyen zenét és miért szeretnétek küldeni, én pedig már teljesítem is a kívánságot, és erre a legkiválóbb példa Farkas Tamás és SMS-e kívánsága, ha úgy tetszik, olvasom is. Szia, Farkas Tamás vagyok, és szeretnék zenét küldeni a horvát multi csapatnak, a legjobbaknak, legyenek szerencsések, az Arany Szemektől egy jó zenét, köszönöm szépen, szép napot! Na hát akkor a horvát multi csapatnak fog szólni, magyarul a legjobbaknak, Farkas Tamás kérésére. Az Arany Szemektől egy dal, és hát igen, jól halljátok, egy örök klasszikus fogok most elindítani. Szerintem ez mindenféle jelleggel megállja a helyét, bármilyen szituációról van szó, ezzel nem lehet mellélőni. Szerelmednek záloga.

0: Módi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: vagyod, úgyis én vagyok a sztár.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódíkben.

0: Nagyon sok szeretettel várom a további zenei kívánságaitokat, úgyhogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, hiszen ez a Bódi kívánságshow, tehát a lehető legtöbb kívánságot teljesítem minden hétköznap 3-tól 6-ig, ami most sincsen másképp, úgyhogy szólítom is a drága kedves hallgatót, aki itt vár engem a vonalban. Szia, itt vagy?
1: Szia, itt vagyok.
0: Hogy hívnak?
1: Renátó.
0: Szia Renátó, miben segíthetek?
1: Számot szeretnék küldeni Ferinek.
0: Milyen alkalomból?
1: Legyen szép napja és kitartás.
0: Na, mihez kitartást? Dolgozik esetleg?
1: Igen, kint van Németországban.
0: Wow, és mivel foglalkozik?
1: Napelem szerelő.
0: Akkor inkább mondhatjuk úgy is, hogy a napelem királynak szóljon egy dal németbe?
1: Igen, igen, igen. Ez lenne a legjobb.
0: Mit szólnál egy jó kis duethez? Váradi Olasz, Váradi Rikó, Szeretni csak egyet lehet.
1: Nagyon, nagyon szép.
0: Sok köszönöm, szeretettel mire fog szólni akkor a napelem királynak németbe. Köszönöm, hogy hívtál. Amúgy jól vagy?
1: Meg vagyunk, igen, köszönöm. És te?
0: Hát, köszönöm, hogy végre valaki megkérdezi. Én is jól vagyok. Köszönöm szépen. Most még nagyobb szeretettel indítom el a dalt. Puszi nektek, sziasztok! Hát egy

Gyuri Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: A Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, illetve az Angyal utcából csak és kizárólag jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. A Budafoki úton a Barázda utcánál mind a kettő irányban a sávlezárás nehezíti a közlekedést, illetve a Lehel utcában befelé a Robert Károly körút előtt le van zárva a kettő belső sáv, illetve a Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát pedig, mint utcát, ugyebár lezárták teljes mértékben. A Szondi utcában meg lett nyitva a Terész körút és az Ötvös utca közötti szakasz, viszont cserébe a Csengeri utca és az Ötvös utca közötti rész továbbra sem járható. A Nagykörösi úton továbbra is egyirányú kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig az érintett út szakasz, illetve a Nagytétényi úton a Háros vasútállomás közelében, a Promontor utcánál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. A Pannónia utcában útszűkületre kell készülni a Besenyei utca előtt, illetve a Városmagyar utcában a Csaba utca után az Alkotás utca felé szintén útszűkület nehezíti az előrejutást. Napközben félpályás lezárásra kell számítani a Gogol utcában, a Visegrádi utcánál, illetve a Haladás utcában a napközben nem megy a haladás, mivel irányonként csak egy sáv járható. Vezessen mindenki türelmesen, óvatosan, meg hát azért egy kicsit vagányabban is, hiszen egy 20 perces útból nem nagyon kéne így péntek délután egy 50 perces utat csinálni, hogy feltorlódjon annyira a forgalom. Érjen haza mindenki épségben, biztonságban és gyorsan.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán egy hidegfront hatására a napos időszakokat már gyakrabban zavarják meg gomoly felhők országszerte, sőt többfelé alakulhat ki zápor, zivatar, helyenként pedig akár felhőszakadás is lehet. A lényeg, hogy esni fog az eső, de jelentős csapadék igazából csak lokálisan várható, országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északi, északnyugati szél sokfelé megélénkül, sőt meg is erősödik, de most hiába ez a hidegfront megnevezés, a mai délután 35 fok körül várható a csúcshőmérséklet, úgyhogy csak szimplán jól hangzik ez a kis kifejezés, viszont a szombati napra sok napsütésre van kilátás, viszont helyenként átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, de szintén igazából csak jelentéktelen kis esőcske várható majd a szombati nap folyamán. A szombati nap

Mind szakmai, mind minisztériumi szinten téma, a közlekedés biztonsági kérdőívben pedig többek között ennek bevezetéséről is kikérik a magyarok véleményét. Amúgy ez mind szép és jó, de papíron igazából lehet, hogy fog változni mondjuk a balesetek aránya a gyorshajtást illetően, de általában azért a helyszínelő is csak beírja, hogy mondjuk a gyorshajtás miatt történt a baleset, de általában igazából azért történt, mert az emberek nem tudnak vezetni. Tehát, hogyha én megyek mondjuk egy főúton, és egy mellékútról kikanyarodik elém az ember, na most, hogyha én 270-nel megyek, vagy mondjuk csak 30-al, ő ugyanúgy ki fog vágni elém. Tehát tök mindegy, mennyivel megyek, attól még ugyanúgy szabálytalan. Vagy például volt Németországban az a baleset, amikor egy Audi RS6 300-zal ment a korlátlan útszakaszon, és 300-zal ütközött bele a kamionba, aki a belső sávba kivágott elé. Tehát kérdezem én, mit keres egy kamionos a belső sávban? Egy korlátlan útszakaszon, ahol annyival mennek az emberek, amennyivel tudnak. Tehát, hogyha az az Audi is csak 130-al megy, vagy 500 milliárd kilométer per órával megy, ugyanúgy a kamionoshoz vezethető vissza igazából a baleset, illetve ez az átlagsebesség is szerintem egy kicsit azért becsapós. Hiszen tegyük fel, hogy egy Bugatti Chiron-nal közlekedünk, aminek 417 kilométer per óra a végsebessége. Na most, hogyha én elindulok Budapestről mondjuk Nyíregyházára, és közlekedek magas tempóval, extrém magas tempóval, akkor mondjuk az átlagsebességem Budapestről Nyíregyházáig nem 85 km per óra lesz, hanem mondjuk 110 km per óra, mert én hiába gyorsulok fel akár 400 km per órára is, hogyha 700 méterrel később ki fog vágni elém a furgon, aki éppen 100-zal szeretne menni, nem pedig mondjuk 90-nel, mint a kamionos előtte, és akkor ugyanúgy le kell lassítani, és mire azt a 20 méteres kamiont kielőzi nagy nehezen 5-10 km per óra különbséggel, súlyos percek is eltelnek akár, sőt, a mögöttem lévők mind feltorlódnak, és így alakul ki egy forgalmi dugó igazából, ami teljesen elkerülhető, hogyha mondjuk az a furgonos 90-nel megy, vagy pedig szépen felgyorsít annyira, amennyivel a belső sávba mennek. De most nem ez a lényeg, hanem az, hogy az átlagsebesség igazából ugyanannyi lesz, ha belegondoltok hosszú távon, ha valaki felgyorsul 280-ra, de kijönnek elé ugyanúgy 100-zal, és úgy közlekedik, akkor mondjuk megy 280-nal fél percet, meg mondjuk 95-tel araszol a forgalomba, mondjuk 12 percet, csak egy példa, mert kialakul egy ilyen forgalmi dugó. Na most akkor nem 90 lesz az átlagsebessége, hanem mondjuk 120. Most csak mondtam egy számot, tehát, hogy azért kicsit becsapós, illetve tényleg inkább arra kéne rávezetni az embereket, hogy mondjuk vezessenek egy kicsit ügyesebben, hiszen van, amikor én tényleg beállok egy kamion mögé szélárnyékba, és akkor úgy közlekedek az autópályán távolságtartó tempómattal. Na most, hogyha én használom a visszapillantó tükröt, és látom, hogy jön a belső sávba valaki, akkor tök mindegy, hogy mennyivel jön, mert én nem vágok ki elé, hanem megvárom, míg elmegy. Na most, hogyha ő hangsebességgel közlekedne, én akkor se fogok elég kivágni, ergo nem történik baleset. Tehát irreleváns, hogy mennyivel megy a mögöttem lévő, hogyha nem vágok ki elé, mert ügyesen és okosan tudok vezetni.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

Kedves 100.3 rádiódikkes hallgatók, ilyen gyorsan eltelt egy egész hét, hiszen minthogyha tényleg tegnap lett volna hétfő, nekem teljesen olyan érzésem van, de már péntek délután van, méghozzá lassacskán a 6 óra, tehát én nekem el is kell már búcsúzzak tőletek, és az igazság az, hogy én csak hétköznaponta teljesítem a kívánságokat, úgyhogy mi legeslegharabb a rádiódikken keresztül csak délután 3-kor fogunk hétfőn találkozni. Én addig is kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Remélem, hogy tényleg nagyon sok kívánságot teljesítettem, és kevés olyan ember van, akinek mondjuk kimaradt volna a héten a kívánsága. Ha mégis előfordult ilyen, és majd még aktuális lesz, őket hétfőn nagyon sok szeretettel várom vissza. A többieknek kellemes hétvégét, ez magába foglalja, hogy kellemes munkát, kellemes pihenést, kellemes evést, főzést, ivást, mindenből a legjobbat kívánom nektek, és hatalmas puszit és ölelést küldök mindenkinek. Búcsúzásul pedig egy tök jó kis csajos, nőies zenei blokkal zárom le a műsort a hétre. Itt lesz velünk Jászmin, Leila, valamint Bianca is, úgyhogy ezzel küldök mindenkinek nagyon sok szeretetet, békességet és fényt az életébe. Sziasztok, Tévlisza!

0: Bundi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
0: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dickben.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando! Na ismét tanulunk, miről fogunk tanulni a héten?
3: Hát most meg fogjuk tanulni a testrészeket.
4: Ó, ezeket fogom tudni hasznosítani a hétköznapokban, ez fontos?
3: Ez nagyon fontos, ugyanis rögtön az első dolog, amit tanulunk, az egy javító jellegű tanulás lesz, hiszen minden ember azt mondja a hajra, hogy belövöm a sírómat, pedig a síró az a fej.
4: Akkor miért ezt használjuk, hogy belövöm a sírómat?
3: Nem tudom, pedig cigányul az a bál. Úgyhogy
4: tehát belövöm a bálomat?
3: Igen, igen, azt kéne mondani, de majd amikor a hajat tanuljuk, akkor ezt bővebben kifejtjük. Most a lényeg az, hogy a síró...
4: A lényeg, hogy a síró a fej, és a bál a haj.
3: Így van.
4: Jó.
3: Így van. Tehát síró fej. Szityuvász losasza.
4: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dick. Rádió Dick. Rólunk neked. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádió Dickben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Miben különlegesek a cigányzenészek? A cigányzenészek évszázadok óta a magyar és az európai zenei élet meghatározó szereplői. Különlegességük nem csupán a kivételes technikai tudásban rejlik, hanem abban a szenvedélyben, érzelemgazdagságban és ösztömös muzikalitásban is, amely előadásukat egyedivé teszi. A roma zene a közösség történelmét, hagyományait, örömeit és fájdalmait őrzi, ezért minden előadás több egyszerű zenélésnél. Valódi történetmesélés. A cigányzenészek egyik legnagyobb értéke az, hogy sokan már gyerekkorukban kapcsolatba kerülnek a zenével. Számos roma családban természetes, hogy a gyermekek hallják a nagyszülők énekét, figyelik a szülők hangszerjátékát, és fokozatosan maguk is megtanulnak zenélni. A zene így nem csupán tanult mesterség, hanem a mindennapi élet része, amely generációról generációra öröklődik. A cigány muzsikusok különösen híresek kiváló hallásukról. Sokan közülük rendkívül gyorsan felismernek egy dallamot, és rövid idő alatt képesek visszajátszani azt a hangszeren. Ez a fejlett zenei hallás lehetővé teszi számukra, hogy könnyedén alkalmazkodjanak különböző zenei stílusokhoz, legyen szó népzenéről, magyar nótáról, klasszikus zenéről, jazzről, vagy akár modern könnyű zenéről is. A különleges tulajdonságuk az improvizációs készség is. Míg sok zenész pontosan leírt kottát követ, a cigány muzsikusok gyakran saját díszítésekkel, variációkkal és egyéni megoldásokkal gazdagítják a dallamokat. Emiatt ugyanaz a dal két különböző alkalommal soha nem hangzik el teljesen ugyanúgy. Ez adja előadásaik frissességét és egyediségét. A cigányzenészek előadásmódja rendkívül érzelemdús. Nem csupán lejátszák a hangokat, hanem át is élik a zenét. Egy lassú dalban hallható a bánat, a vágyakozás vagy a nosztalgia, míg egy gyors csárdás vagy táncdallam tele van életörömmel, lendülettel és energiával. A közönség ezért gyakran úgy érzi, hogy nem csak hallgatja a zenét, hanem részese is annak. A roma zenészek számára a közönséggel való kapcsolat kiemelten fontos. Egy koncerten vagy családi ünnepségen figyelik az emberek hangulatát és ahhoz igazítják a műsort. Ha a közönség táncolni szeretne, vidám dallamokat játszanak. Ha meghittebb pillanat következik, lassabb, érzelmesebb zenével teremtenek különleges légkört. Ez a rugalmasság és figyelmesség teszi előadásaikat személyessé. A cigány zenekarokban minden hangszernek fontos szerepe van. A primás vezeti a zenekart, legtöbbször hegedűn játszik és irányítja a többieket, a brácsa biztosítja a harmonikus kíséretet, a nagybőgő adja a mély alapot és a ritmust, a cimbalom különleges csengő hangjával gazdagítja a dallamot, míg egyes együttesekben gitár, klarinét vagy kanna is megszólalhat, ezek együtt olyan gazdag hangzásvilágot teremtenek, amelyet világszerte nagyra értékelnek. A cigányzenészek sokféle rendezvényen muzsikálnak. Fellépnek koncerteken, kulturális fesztiválokon, falunapokon, városi ünnepségeken, lakodalmakban, keresztelőkön, családi összejöveteleken és jótékonysági eseményeken is. Minden alkalom más felkészülést igényel, hiszen egy színpadi koncert és egy családi ünnepség hangulata teljesen eltérő lehet. A színpadi előadás során nem csak a zene számít. A roma zenészek gyakran elegáns öltözetben jelennek meg, magabiztos kiállással és kedves kommunikációval fordulnak a közönség felé. Sok előadó mosollyal, szemkontaktussal és közvetlen megszólításokkal teremti meg azt a bensőséges kapcsolatot, amely emlékezetessé teszi az adott előadást.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Dikben.
6: Gyere fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikróban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Kedves hallgatók, ne felejtjétek, 6-tól 8-ig itt vagyok, és szeretnélek benneteket boldogítani egy jó hangulatú dallal, egy fontos gesztussal, egy üzenettel. Itt a lehetőség, most vagy soha.

0: Rádiódik. Hallod?
1: Szia Szabina! Én Szabinak szeretnék küldeni egy számot, sok-sok szeretettel. Edinától megy a következő zene a drágájának, úgyhogy erővel, egészséggel, sok boldogsággal, egy jó hangulatú zenével próbálok benneteket boldogítani.
2: Családik!

Rádiódi. Csak egy herceg nevű felhasználó azt írja, hogy bátyámnak, akit 3 éve nem láttam, szeretnék küldeni egy zenét. Hát akkor kérlek, itt az idő, hogy írd le nekem a kedves bátyád nevét, és a sajátodat is, hogy azért tudja, hogy kiről van szó, de természetesen sok szeretettel küldöm neked is, és Laura Rita is velem tart, aki azt mondja, hogy szia, Marikának szeretnék küldeni egy zenét, és családjának sok-sok szeretettel és kitartást. Köszönöm szépen, Laura, hogy írtál, a következő dal nektek is megy.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: A Nemzeti Adó és Vámhivatal nyári ellenőrzés sorozata első felében 1480 ellenőrzést végzett a turisztikailag frekventált területen a Balatonnál, ebből 316 esetben tárt fel szabálytalanságot, ami a tavalyihoz képest minimális emelkedést jelent, közölte az adóhatóság pénteken az MTI-vel. Július eleje óta a revizorok Somogy, Veszprém és Zala vármegyében vizsgálják a legforgalmasabb nyári szolgáltatókat. A NAV tájékoztatása szerint munkatársai nem csak vendéglátóhelyeket és üzleteket keres fel, hanem többféle turisztikai szolgáltatást is igénybe vettek, például SUP és quad bérlést, valamint taxiszolgáltatásokat. Megkezdődtek a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga korrekcióját előkészítő konzultációk, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Jelezte, első lépésként megújítják az érettségi tételeit előkészítő bizottságot. Lannert Judit azt írta, az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan a közoktatás teljes tartalmi szabályozását is újra gondolják és megújítják. Még idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Erről tárgyalt Szabadkán csütörtökön Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint a szerb közlekedési miniszter. A Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi infrastruktúrájának fizikai kiépítése már befejeződött, a tehervonatok közlekednek a pályán. Jelenleg azonban az ETCS második szintű vonat befolyásoló rendszer véglegesít. És zajlik, ami lehetővé teszi, hogy a személyvonatok óránként 160 km-es sebességgel közlekedjenek. Újabb meleg rekordok dőltek meg csütörtökön. Az új országos napi csúcsérték 41,8 Celsius fok, amelyet Kiskunfélegyházán mértek. Az új napi és egyben új abszolút fővárosi meleg rekord 41,6 Celsius fok lett, amelyet Budapest-Újpest állomáson mértek. Kékestetőn még sosem mértek ilyen magas hőmérsékletet, mint csütörtökön délután, amikor 32,1 Celsius fokot mutatott a hőmérő. Szombaton másodfokúra csökken a hőségriasztás, ez jövő kedd éjfélig lesz. Szérvényben. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat, hogy a Radírozzuk ki a különbségeket kampányuk keretében olyan családokat támogasson, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés, közölte a Szeretetszolgálat az MT-vel. Azt írták, a Magyar Református Szeretetszolgálat augusztus 10-ig várja az új vagy jó állapotú tárgyi adományokat országos gyűjtőpontjain. Elsősorban iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket fogadnak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dáv Tume Szabinával a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyere, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.

0: Rádió Dick, ahol a jó kedv kezdődik.
1: Engedjétek meg, hogy Garai Zsanátnak is küldjek egy fantasztikus zenét, mert minden, ami haj, az az ő asztala. Úgyhogy nagyon hálás vagyok neki, hogy mindig szépé varázsol engem is, úgyhogy a következő zenét neki is küldöm szeretettel.

0: valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szia! Szeretnék Renátónak és Csokinak is, meg Misinek is Aszalóra kérni egy jó kis zenét. Köszönöm szépen, hogy írtál nekem egy kedves kis üzenetet, és akkor hadd szóljon a következő dal.

0: Rádió Dick.
1: Kerasz Ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Mihály rézműves üzenetére került most a sor. Szia, Szabina, Misi vagyok, és szeretnék egy számot kérni, méghozzá Misinek, az apámnak, és Timinek is, anyámnak. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt vagy velem, és az egész családodnak próbálok akkor dallal kedveskedni. Maradj itt.

0: Rádiódik.
1: Kedveseim, lejárt ma a műsoridő, de ne feledjétek, hogy legközelebb is itt leszek 6-tól 8-ig. Addig is puszi mindenkinek, vigyázzatok magatokra!

0: Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak. Makagyuszi alsó kertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádió Di. Süss fel nap! Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Di-ken.
1: Szia, Hajni!
2: Szia, Armando! Na, ismét tanulunk. Miről fogunk tanulni a héten?
1: Hát most meg fogjuk tanulni a testrészeket.
2: Ó, ezeket fogom tudni hasznosítani a hétköznapokban? Ez fontos?
1: Ez nagyon fontos, ugyanis rögtön az első dolog, amit tanulunk, az egy javító jellegű tanulás lesz, hiszen minden ember azt mondja a hajra, hogy belövöm a sírómat.
2: Így van.
1: Pedig a síró az a fej.
2: Akkor miért ezt használjuk, hogy belövöm a sírómat?
1: Nem tudom, pedig cigányul az a bál. Úgyhogy
2: tehát igazából... belövöm a bálomat?
1: Igen, igen, azt kéne mondani, de majd amikor a hajat tanuljuk, akkor ezt bővebben kifejtjük. Most a lényeg az, hogy a síró...
2: A lényeg, hogy a síró a fej, és a bál a haj.
1: Így van.
2: Jó.
1: Így van, tehát síró fej. Szitjú vaszlos asszal.
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Di. Rádió Di. Rádió Di. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Di-ben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat. A Rádió Di nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Miben különlegesek a cigányzenészek? A cigányzenészek évszázadok óta a magyar és az európai zenei élet meghatározó szereplői. Különlegességük nem csupán a kivételes technikai tudásban rejlik, hanem abban a szenvedélyben, érzelemgazdagságban és ösztömös muzikalitásban is, amely előadásukat egyedivé teszi. A roma zene a közösség történelmét, hagyományait, örömeit és fájdalmait őrzi, ezért minden előadás több egyszerű zenélésnél, valódi történetmesélés. A cigányzenészek egyik legnagyobb értéke az, hogy sokan már gyerekkorukban kapcsolatba kerülnek a zenével. Számos roma családban természetes, hogy a gyermekek hallják a nagyszülők énekét, figyelik a szülők hangszerjátékát, és fokozatosan maguk is megtanulnak zenélni. A zene így nem csupán tanult mesterség, hanem a mindennapi élet része, amely generációról generációra öröklődik. A cigány muzsikusok különösen híresek kiváló hallásukról. Sokan közülük rendkívül gyorsan felismernek egy dallamot, és rövid idő alatt képesek visszajátszani azt a hangszeren. Ez a fejlett zenei hallás lehetővé teszi számukra, hogy könnyedén alkalmazkodjanak különböző zenei stílusokhoz, legyen szó népzenéről, magyar nótáról, klasszikus zenéről, jazzről, vagy akár modern könnyű zenéről is. A különleges tulajdonságuk az improvizációs készség is. Míg sok zenész pontosan leírt kottát követ, a cigány muzsikusok gyakran saját díszítésekkel, variációkkal és egyéni megoldásokkal gazdagítják a dallamokat. Emiatt ugyanaz a dal két különböző alkalommal soha nem hangzik el teljesen ugyanúgy. Ez adja előadásaik frissességét és egyediségét. A cigány zenészek előadásmódja rendkívül érzelemdús. Nem csupán lejátszák a hangokat, hanem át is élik a zenét. Egy lassú dalban hallható a bánat, a vágyakozás vagy a nosztalgia, míg egy gyors csárdás vagy táncdallam tele van életörömmel, lendülettel és energiával. A közönség ezért gyakran úgy érzi, hogy nem csak hallgatja a zenét, hanem részese is annak. A roma zenészek számára a közönséggel való kapcsolat kiemelten fontos. Egy koncerten vagy családi ünnepségen figyelik az emberek hangulatát és ahhoz igazítják a műsort. Ha a közönség táncolni szeretne, vidám dallamokat játszanak. Ha meghittebb pillanat következik, lassabb, érzelmesebb zenével teremtenek különleges légkört. Ez a rugalmasság és figyelmesség teszi előadásaikat személyessé. A cigányzenekarokban minden hangszernek fontos szerepe van. A primás vezeti a zenekart, legtöbbször hegedűn játszik és irányítja a többieket, a brácsa biztosítja a harmonikus kíséretet, a nagybőgő adja a mély alapot és a ritmust, a cimbalom különleges csengő hangjával gazdagítja a dallamot, míg egyes együttesekben gitár, klarinét vagy kanna is megszólalhat, ezek együtt olyan gazdag hangzásvilágot teremtenek, amelyet világszerte nagyra értékelnek. A cigányzenészek sokféle rendezvényen muzsikálnak. Fellépnek koncerteken, kulturális fesztiválokon, falunapokon, városi ünnepségeken, lakodalmakban, keresztelőkön, családi összejöveteleken és jótékonysági eseményeken is. Minden alkalom más felkészülést igényel, hiszen egy színpadi koncert és egy családi ünnepség hangulata teljesen eltérő lehet. A színpadi előadás során nem csak a zene számít. A roma zenészek gyakran elegáns öltözetben jelennek meg, magabiztos kiállással és kedves kommunikációval fordulnak a közönség felé. Sok előadó mosollyal, szemkontaktussal és közvetlen megszólításokkal teremti meg azt a bensőséges kapcsolatot, amely emlékezetessé teszi az adott előadást.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

Rádió Dik FM 100.3 Romákról nem csak romáknak. Szép estét kívánok mindenkinek. Ez itt a Dik Buli velem, Völgyi Zsuzsival. Ha eddig nem volt meg a hangulat, most garantáltan beindul. Dobjatok félre minden hétköznapi gondot, és engedjétek, hogy a zene vezesse az estéteket. A Dik Buliban a zene soha nem áll meg, és a buli őrületesen jó szokott lenni, mert olyan előadókat hozok nektek, akik garantálják a jó hangulatot. Ebben az órában itt lesz Csík Laci, énekel a kettőnk sorsáról, GVM Dobozi Lacikával, tőlük szól a Hál' Istennek, Hercegtől a Baby, a bulit pedig Gitánóval indítom, aki Berki Martinnal elkészítette az Üzen a Szél című remixét.

játszódik. 100.3 Rádiódík. GBM Music Production.

0: kérésed, a Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Me you baby. Baby. Me you baby.

A telefon nem veszem fel, hallom, hogy összejöttél újra az exeddel. De már nem izgat, mert tele vagyok tervekkel. Úgyhogy szépen megkélek, ne játssz a lelkemmel. Hiába hívod, a telefon nem veszem fel. Nem érek rád, inkább foglalkozz az exeddel. Mert már milliókat keresek a zenémmel.

szerelem. A Rádió Dikken folytatódik, a Dik Buli, kapcsoljatok nagyobb fokozatra, mert most jönnek az igazi parti himnuszok. Itt lesz Mr. Andreas, szól tőle az éjjel-nappal, Burai is itt lesz, Bittel és Márióval, Ki a nagyobb kanyhalló című daluk szól majd, Emiliótól az Egyetlen pillantás, most pedig következzen Bárótól az Édesem.

dobban meg a szív, hanem attól is, hogy mi újság a nagyvilágban. És ahogy mondani szokták, előbb a hírek, aztán a móka. De ne aggódjatok, a móka pár perc múlva újra bekopog a hangszórótokon keresztül.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Megkezdődtek a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga korrekcióját előkészítő konzultációk, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Jelezte, első lépésként megújítják az érettségi tételeit előkészítő bizottságot. Lannert Judit azt írta, az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan a közoktatás teljes tartalmi szabályozását is újra gondolják és megújítják. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat, hogy a Radírozzuk ki a különbségeket kampányuk keretében olyan családokat támogasson, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés, közölte a Szeretetszolgálat az MT-vel. Azt írták, a Magyar Református Szeretetszolgálat augusztus 10-ig várja az új vagy jó állapotú tárgyi adományokat országos gyűjtőpontjain. Elsősorban iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket fogadnak. A Duna magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt 11 szállodahajó várakozik, és a teherhajók többsége is áll. A Duna alacsony vízállása most nem csak Magyarországon, hanem a folyó teljes 2412 kilométeres hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. A biztonság érdekében ugyanis legalább 10 cm távolságot kell tartani a hajó alja és a meder között. Múlt hét kedden még 15 szállodahajó kényszerült várakozni a Duna magyarországi szakaszán. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpont Fejlesztő Központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő, egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak, közölte az Egyszülős Központ az MT-vel. A közlemény szerint a legutóbbi népszámlálási adatok alapján Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyermek nevelkedik, és közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. Az elszigetelődés megelőzésére és a családi terhek enyhítésére jött létre egy éve az Egyszülős Csillagpont. A legfeljebb 16 éves sérült gyermeket nevelő családok számára a központ teljesen térítésmentesen biztosít egyéni és csoportos gyógypedagógiai foglalkozásokat, mozgásfejlesztést, valamint kiegészítő terápiákat. A hétvégén ünnepi születésnapi programokkal, többek között látványetetésekkel, tematikus sétákkal, színpadi és családi programokkal, bábszínházzal várja a közönséget a 160 éves fővárosi állatkert. Több program délelőtt 10-től délután 6-ig folyamatosan várja az érdeklődőket. Két tematikus állattörténeti sétán, valamint két vezetett biodóm sétán is részt lehet venni.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

is vagyok, és folytatódik a Digbuli itt a Rádió Dikken. Érdemes lesz velem tartani, mert fantasztikus előadók dalait pörgetem. Tombol az éjszaka, és nálunk még mindig folytatódik a táncparketten az őrület. Csak a legdögösebb ütemek, hogy a lábaid ne maradjanak nyugton. Mondom is a kínálatot. Gitano, Pierre Style, Szól, a Jó Estét Álmok remix hamarosan, azután GVM-től a Karma, Berki Artur és Dave Marics Petivel kiegészül egy kicsit más úristenről fognak énekelni, ezt az órát pedig Tibosszal és a Beskart trióval indítom. Induljon a Megőrjé című dal.

Megyünk is tovább, és digbulizunk. Szól hamarosan Pixa és Grófótól a bulibáról, mert ha ma este bulizni támad kedved, akkor itt nagyon jó helyen jársz. Ez a dal például garantáltan mozgásba hoz, akár otthon vagy akár úton, megalapozza a hangulatunkat ez a nóta. De a tarsolyon még tele van érzelmes és érzéki dalokkal, például Csanya Tibinek A legszebb ajándék az valami fantasztikusan szép dal. Nekem egy jó buliból elmaradhatatlan a következő nóta, szóljon Mr. Andrásztól és LL Juniortól a Velem a sok csibész.

a forró ritmusok után forró hírek következnek. Tarts velünk, mert zenével a hírek után ugyaninnen folytatjuk, de már csak a következő órában.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Na ismét tanulunk, miről fogunk tanulni a héten?
2: Hát most meg fogjuk tanulni a testrészeket.
3: Ó, ezeket fogom tudni hasznosítani a hétköznapokban, ez fontos?
2: Ez nagyon fontos, ugyanis rögtön az első dolog, amit tanulunk, az egy javító jellegű tanulás lesz, hiszen minden ember azt mondja a hajra, hogy belövöm a sírómat.
3: Így van.
2: Pedig a síró az a fej.
3: Akkor miért ezt használjuk, hogy belövöm a sírómat?
2: Nem tudom, pedig cigányul az a bál. Úgyhogy
3: tehát igazából... belövöm a bálomat?
2: Igen, igen, azt kéne mondani, de majd amikor a hajat tanuljuk, akkor ezt bővebben kifejtjük. Most a lényeg az, hogy a síró...
3: A lényeg, hogy a síró a fej, és a bál a haj.
2: Így van.
3: Jó.
2: Így van, tehát síró fej. Szityuvász Losasa.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallja. A cigány dal napja, a roma kultúra, a hagyományok és a zenei örökség ünnepe. Ez a nap arra emlékeztet bennünket, hogy a cigány dalok nem csupán dallamok és szövegek, hanem egy nép történelmét, érzéseit, örömét és fájdalmát is magukban hordozzák. A zene évszázadokon keresztül a roma emberek egyik legfontosabb önkifejezési formája volt, amely segített megőrizni identitásukat és átadni hagyományaikat a következő nemzedékeknek. A cigányzene, népzene különleges helyet foglal el Magyarország és Európa kulturális örökségében. A roma közösségek mindig is híresek voltak a kivételes zenei tehetségükről, sok családban a gyermekek már egészen fiatal korban megismerkednek a dalokkal, hiszen a zenélés és az éneklés természetes része a mindennapoknak. A dalokat nem könyvekből tanulják meg, hanem szülőktől, nagyszülőktől, rokonoktól, így generációról generációra öröklődnek. A cigány dalok rendkívül sokfélék. Vannak köztük lassú, megható dallamok, amelyek a szerelemről, a családról, a honvágyról, az élet nehézségeiről szólnak. Más dalok pedig vidámak, táncra hívnak és lakodalmak, keresztelők, vagy családi ünnepek hangulatát idézik fel. A cigány emberek számára a zene mindig több volt egyszerű szórakozásnál. A dalok segítségével fejezik ki érzéseiket, mesélnek életükről és közösségük történeteiről. A cigány dalnapja arra is lehetőséget ad, hogy a többségi társadalom közelebbről megismerje a roma kultúrát. Az ilyen rendezvényeken gyakran hallhatunk autentikus cigány népdalokat, hagyományos hangszeres muzsikát, valamint modern roma nők előadók műsorait is. Hagyomány és a modern zene ilyenkor találkozik, megmutatva, hogy a roma kultúra egyszerre őrzi múltját és képes folyamatosan megújulni. A cigányzene egyik legfontosabb üzenete az érzelem. A roma előadók gyakran teljes szívvel és lélekkel énekelnek, ezért a hallgatók is könnyen átérzik a dalok mondani valóját. Egy dal egyszerre tud örömöt, reményt, bánatot vagy éppen büszkeséget közvetíteni. Ez az őszinteség teszi a roma zenét különlegessé és időtlenné. A hagyományos cigányzenében fontos szerepet töltenek be a hangszerek. A hegedű, a brácsa, a nagybőgő, a cimbalom, a gitár és a kanna évszázadok óta meghatározó részei a roma zenének. Ezek a hangszerek együtt olyan gazdag hangzásvilágot teremtenek, amelyet világszerte elismernek és csodálnak. A cigány dalnapján gyakran emlékeznek meg azokról a kiváló roma zenészekről és énekesekről, akik sokat tettek a cigány kultúra megőrzéséért és népszerűsítéséért. Az ő munkájuk bizonyítja, hogy a roma zene nem csak a cigány közösség számára érték, hanem az egész magyar és európai.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

romákról, nem csak romáknak, aki most kapcsolt ide, az jó helyen jár, mert itt van a legőrültebb buli, ez itt a Dig buli. Ma este senkit nem hagyok zene nélkül, sőt, itt szólnak a legjobb és legütősebb dalok. Például LL Junior, K. Kevin és Rhythmus Feat Érdi Babával kiegészülve egy olyan dalt hozott létre, ami pörgős, ütős és vad egyszerre, a szövegre pedig érdemes odafigyelni, mert komoly mondani valója van. Hamarosan itt lesz Csanya Tibi Gitánóval, szól egy vadonatúj dal, Csókolj még címmel. Ennek az órának a hangulatát pedig indíts el Oliver Wolf, szóljon tőle a Baby.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vorbinas.
2: Minden egyes nap veled egy áldás. Nem tudom megköszönni én azt, hogy vagy nekem.

fények hunyorognak a város felett, a basszus dübörög, és az éjszaka olyan végtelennek tűnik, hogyha a rádió dikken vagy, és a digbulit hallgatod. Jöjjenek olyan dalok, ami tökéletes az éjjeli ritmushoz, például Horváth Tamás, GVM, Igni, Herceg, Hírfló, Szól majd a rossz a véred, Csiklacitól pedig egy hosszabb hangvételű diszkó egyveleget is pörgetek, most pedig egy héttagú fiú csapattól szóljon a Seven.

Ára a Rádió Dikken a Dik Buli esti műsorába. Köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem, hogy a zenéim egy kicsit szebbé tették az estéteket. Legyen nyugodt az éjszakátok, találkozunk holnap is este 8 órától 11 óráig. Sziasztok, Völgyi Zsuzsi voltam.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Még idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Erről tárgyalt Szabadkán csütörtökön Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint a szerb közlekedési miniszter. A Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi infrastruktúrájának fizikai kiépítése már befejeződött, a tehervonatok közlekednek a pályán. Jelenleg azonban az ETCS második szintű vonat befolyásoló rendszer véglegesítése zajlik, ami lehetővé teszi, hogy a személyvonatok óránként 160 km-es sebességgel közlekedjenek. Újabb meleg rekordok dőltek meg csütörtökön. Az új országos napi csúcsérték 41,8 Celsius fok, amelyet Kiskunfélegyházán mértek. Az új napi és egyben új abszolút fővárosi meleg rekord 41,6 Celsius fok lett, amelyet Budapest-Újpest állomáson mértek. Kékestetőn még sosem mértek ilyen magas hőmérsékletet, mint csütörtökön délután, amikor 32,1 Celsius fokot mutatott a hőmérő. Szombaton másodfokúra csökken a hőségriasztás, ez jövő kedd éjfélig lesz érvényben. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpont Fejlesztő Központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő, egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak, közölte az Egyszülős Központ az MT-vel. A közlemény szerint a legutóbbi népszámlálási adatok alapján Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyermek nevelkedik, és közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. Az elszigetelődés megelőzésére és a családi terhek enyhítésére jött létre egy éve az Egyszülős Csillagpont. A legfeljebb 16 éves sérült gyermeket nevelő családok számára a központ teljesen térítésmentesen biztosít egyéni és csoportos gyógypedagógiai foglalkozásokat, mozgásfejlesztést, valamint kiegészítő terápiákat. A hétvégén ünnepi születésnapi programokkal, többek között látványetetésekkel, tematikus sétákkal, színpadi és családi programokkal, Báb Színházzal várja a közönséget a 160 éves fővárosi állatkert. Több program délelőtt 10-től délután 6-ig folyamatosan várja az érdeklődőket. Két tematikus állattörténeti sétán, valamint két vezetett biodóm sétán is részt lehet venni. 14. Leó pápa november 6-a és 17-e között Uruguayban, Argentínában és Peruban tesz apostoli látogatást, jelentette be Matteo Bruni szent széki szóvivő. A tavaly májusban megválasztott egyházfőnek ez lesz a 6. nemzetközi útja, és a 12 napos apostoli látogatás az eddigi leghosszabbnak számít. A 3 dél-amerikai országot érintő utazás utolsó állomása Peru, mely a pápa második hazájának számít. Több mint 20 évig szolgált Peruban, és perui állampolgárságot is szerzett.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják. Szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. A mai műsorunk teljes egészében a Roma holokauszt, valamint az augusztus 2-ai Európai Emléknap történetével és jelentőségével foglalkozik. A II. Világháború idején a náci Németország és szövetségesei romák és szintik százezreit fosztották meg jogaiktól, hurcolták kényszermunkára és koncentrációs táborokba, illetve gyilkolták meg Európa különböző részein. Az áldozatok pontos száma máig nem ismert. Sorsuk hosszú időn keresztül a történelmi és társadalmi emlékezet peremén maradt. Személyes történeteik közül pedig sok örökre elveszett. 1944. augusztus 2-áról 3-ára virradó éjszaka az SS felszámolta az Auschwitz-Birkenaui romák és szinti családi tábort. Az ott maradt több ezer embert, közöttük gyermekeket, nőket, időseket és betegeket a gázkamerákba gyilkolták meg. Augusztus 2-án rájuk, valamint a roma holokauszt valamennyi ismert és ismeretlen áldozatára emlékezünk. Mai összeállításunkban felidézzük az üldöztetéshez vezető folyamatot, az Auschwitz-Birkenaui családi tábor történetét és a magyarországi romák háború alatti sorsát. Arról is szó lesz, miért övezte évtizedeken át hallgatás ezt a tragédiát, és milyen felelőssége van a jelen társadalmának az emlékezésben. A következő beszélgetés történeti és intézményi források alapján készült. Azért hallgatjuk meg, hogy ne csupán egy múltbeli eseménysort ismerjünk meg, hanem az üldöztetés mögött meglássuk az egyes embereket, családokat és elveszített életeket is. Emlékezni ugyanis nem csak annyit jelent, hogy tudjuk, mi történt, azt is jelenti, hogy nem engedjük névtelenné és láthatatlanná válni az áldozatokat. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: Nézd, amikor a holokausztot lehetővé tevő bürokratikus gépezetre gondolunk, hát szinte automatikusan az 1930-as évek fekete egyenruhás essé tisztjeit látjuk magunk előtt.
5: Igen, meg a horog keresztes zászlókat, meg ezt a teljesen rideg náci adminisztrációt.
4: Pontosan, ezt a végtelenül hideg rendszert. De mi van, ha azt mondom neked, hogy egy teljes etnikai csoport módszeres megfigyelését, ő megbélyegzését, sőt regisztrációját egy teljesen hétköznapi, ma is létező nemzetközi rendőri szervezet kezdte el normalizálni.
5: És ami a legdurvább, hogy jóval azelőtt, hogy Hitler egyáltalán hatalomra került volna.
4: Hát ez az. Szóval üdvözlöm a hallgatót, ma egy rendkívül nehéz, de annál elengedhetetlenül fontosabb témába vágunk bele itt a mai mélyfurásunkban.
5: Így van, és ez nagyon nem egy könnyű téma.
4: Nagyon nem. A mai forrásanyagaink, amik között vannak korabeli hivatalos dokumentumok, meg a holokauszt enciklopédia szócikkei, és ami talán a legfontosabb, a túlélők személyes visszaemlékezései, szóval ezek a 20. század egyik legsötétebb és leginkább elhallgatott tragédiát tárják elénk.
5: A roma holokausztot.
4: Pontosan. Vagy ahogy románi nyelven nevezik, a porrajmost. Ami amúgy képzeld el, a szó maga bekebelezést vagy felemésztést jelent.
5: Ez már önmagában is iszonyatosan kifejező.
4: Nagyon. És a mai küldetésünk nem csupán annyi, hogy felsoroljuk a történteket, mint egy történelemkönyvből, arra keressük a választ, hogy a náci fajelmélet, ez az egész torz ideológia hogyan illesztette be a romákat a saját perverz világképébe.
5: Illetve legfőképpen arra, hogy a már évszázadok óta létező, nagyon is mélyen gyökerező társadalmi előítéletek hogyan ágyaztak meg ennek az egésznek.
4: Hogy hogyan adtak zöld utat egy iparosított népirtásnak.
5: Így van. És ahhoz, hogy ezt a folyamatot megértsük, szerintem először a pusztítás puszta mértékét kell látnunk. Hogy mik is a számok?
4: Mit mutatnak a források?
5: Hát a történelmi beslések szerint a II. Világháború előtti mintegy 2 milliós európai roma lakosság 10-30%-át gyilkolták meg. És itt tényleg az a kötelességünk, hogy a forrásokban szereplő tényeket a lehető legobjektívebben elemezzük. Látnunk kell a kirekesztés pszichológiáját. Azt a pontot, ahol a hétköznapi gyanakvás hirtelen átfordul intézményesített halálba.
4: Várj, álljunk már egy pillanatra ennél a számnál. 10-30%?
5: Igen, 10-30 között valahol.
4: De hát egy olyan rendszernél, amelyik a végletekig, mármint szinte már nevetségesen megszállottja volt az adminisztrációnak, a listáknak meg a könyvelésnek, hogyan lehetséges ekkora különbség a beslésekben? A 10-30% között konkrétan százezrek élete a különbség.
5: Ez így van.
4: Miért ennyire homályosak az adatok?
5: Hát ez a kérdés. Rögtön a probléma gyökeréhez vezet. Mert bár a náci adminisztráció valóban iszonyatosan precíz volt, de a romák elleni népirtás végrehajtása sokszor teljesen más mintát követett, mint mondjuk amit a zsidó lakosság esetében láttunk.
4: Mármint nem táborokba vitték őket?
5: Sokat persze oda is. De nagyon sok roma embert, különösen Kelet-Európában és a Szovjetunió területén egyszerűen soha nem regisztráltak táborokban. Ott helyben, az erdők szélén, a falvaik határában, vagy csak egy árok partján lőtték őket tömegsírokba a mozgó halálosztagok.
4: Uramisten, tehát semmi papírmunka?
5: Semmi. Ott nem vezettek precíz névsorokat. És ehhez jön hozzá még az a tény is, hogy sok országnak már a háború előtt sem volt pontos népszámlálási adata a gyakran vándorló vagy a társadalom legszélén elszigetelten élő roma közösségekről.
4: Aha, értem.
6: Szóval, ha nem tudott pontosan hányan voltak eredetileg, azt sem tudott pontosan megmondani, hogy hány embert töröltek el a föld színéről.
4: Tehát a láthatatlanság, ami életükben jellemezte a társadalmi helyzetüket, gyakorlatilag a halálukban is követte őket. Ez megdöbbentő. Akkor kezdjük az alapoknál, mert ahhoz, hogy valakit egy államgépezet meg akarjon semmisíteni, először is kategóriákba kell zárnia.
6: Igen, ez az első lépés.
4: Hogyan definiálták a nácik egyáltalán, hogy ki a roma? Hol helyezték el őket abban a, hát, abban a biológiai abszurditásban, amit úgy hívtak, hogy fajelmélet?
6: Hát a náci fajelmélet alapvetően egy hatalmas ellentmondásra épült velük kapcsolatban. Ugye a náci antropológusok pontosan tisztában voltak azzal, hogy a romák eredetileg Indiából származnak.
4: Igen, és az ő elméletükben ez mit jelentett?
6: A saját kifacsart árja teóriájuk szerint ez azt jelentette volna, hogy a romák kvázi az eredeti árják.
4: Várj, tehát az eredeti árják, akiket ők alsóbbrendűnek tartanak?
6: Pontosan. És ez nyilvánvalóan egy óriási ideológiai fejfájást okozott nekik. Himmler 1938-ban ki is adott egy rendeletet, amiben megpróbálta valahogy feloldani ezt a zavart. Ebben a dokumentumban hivatalosan is kijelentette, hogy idézem, a cigány problémát faji természetű kérdésként kell kezelni.
4: De hogyan, ha egyszer a biológiájuk szerint árják lennének?
6: Hát ez az. A meghatározás, hogy kit tekintenek romának, teljesen tudománytalan maradt.
4: Mit jelent ez a gyakorlatban? Ha nem a genetikára épült, akkor mégis mire alapozták a regisztrációt?
6: Nagyon gyakran a puszta küllemre, vagy az életmódra és a társadalmi státuszra. Szóval, ha valaki vándorló életmódot folytatott, vagy csak egyszerűen a társadalom peremén élt, és emellett megfelelt bizonyos külső sztereotípiáknak.
4: Akkor rájuk sütötték a bélyeget.
6: Igen, az fajilag is besorolták. A Nürnbergi törvények, amiket ugye eredetileg a zsidóság kirekesztésére alkottak meg, ezeknek egy 1936-os hivatalos kommentárja ezt már tök nyíltan kimondta. Úgy fogalmaztak, hogy faj idegen vér Európában többnyire csupán a zsidó és a cigány.
4: Szóval egyszerűen beleírták őket utólag.
6: Ezzel a mondattal gyakorlatilag a társadalmi előítéletet hivatalosan és biológiai veszélyé minősítették át.
4: Tehát hoznak egy törvényt, majd utólag beleerőszakolnak egy másik csoportot, egyszerűen csak azért, mert meg kell indokolniuk a kirekesztést, ez elképesztő. És tudod, a forrásaink között szerepel Stephen Jay Gould, az amerikai evolúcióbiológus egyik gondolata is.
6: Aha, az az idézet nagyon találó.
4: Nagyon élesen rávilágít arra, hogy a tudomány szemszögéből ez mennyire légből kapott volt. Leírja, hogy az emberi rasszok között genetikailag gyakorlatilag nincs olyan különbség, ami indokolná ezeket a szigorú kategóriákat. Nincsenek olyan rasszgének, amik egy csoportot mondjuk tisztává, egy másikat meg alacsonyabb rendűvé tennének.
6: És ez az a pont, ahol a náci elit teljesen szembesült a saját hazugságával. De amikor a biológiai tények nem támasztották alá az ideológiát, akkor nem az ideológiát dobták el,
4: hanem a tényeket hamisították meg.
6: Pontosan.
4: És erre van egy olyan történet a forrásokban, hogy komolyan az eszem megállt, amikor olvastam. Egy jelenet, ami olyan, mintha valami nagyon sötét szatírából lépett volna elő, pedig ez a véres valóság. Heinrich Himmler, ugye az SS vezetője, részt vesz egy vacsorán.
6: Igen, ez az a híres vacsora jelenet.
4: Igen, és szokásához híven nagyon hosszan és teljesen átszellemülten magyaráz az északi faj fizikai és szellemi felsőbbrendűségéről. Festi a képet a tökéletes árjáról, hogy a szőkehajú, kékszemű, magas termetű.
6: És ugye a fejforma.
4: Igen, a fejforma, hogy egy bizonyos hosszúkás koponyaforma az elengedhetetlen, ami szerinte a zsenialitás jele, és az asztalnál ül egy orvos felesége, egy barna hajú nő, aki ezt az egészet végig hallgatja, majd feltesz egy rendkívül kényelmetlen kérdést. Megkérdezi Himmlertől, hogy jó, de ha ez az ismérve a felsőbbrendűségnek, akkor ez nem zárja-e ki magát Hitlert, vagy Goebbelst, vagy éppen őt, mármint Himmlert a vezetésből.
6: Mert hát egyikük sem volt se magas, se szőke, se kékszemű.
4: Hát nagyon nem.
6: És ez az a pillanat, amikor a kognitív diszonancia a tetőfokára hág a náci vezetésben. De Himmler nem jön zavarba. Ránéz a nőre, és halálos komolysággal azt válaszolja, hogy kerek koponyában is lehet hosszúkás agyvelő.
4: Kerek koponyában hosszúkás agyvelő. Ezt egyszerűen fel sem lehet fogni ésszel. Ez nem biológia. Ennek semmi köze a tudományhoz.
6: Ez maga az ideológiai gimnasztika.
4: Ez annak a beismerése, hogy az egész rendszer egy kitalálás. Ha a fizikai valóság ellentmond a faj elméletnek, akkor egyszerűen kitalálnak egy láthatatlan, egy ilyen mágikus, hosszúkás agyvelőt, ami persze csak a vezetőknek van meg. Hallgató, gondolj bele ebbe egy pillanatra. Egy olyan államhatalom, amelyik ilyen intellektuális bűvésztrükkökkel, ilyen teljesen gyerekes hazugságokkal operál, ez dönt életről és halálról milliók esetében. Ha a valóság nem illik a képbe, azt addig hajlítják, amíg rá nem húzható a kiszemelt áldozatokra.
6: És ez a legveszélyesebb fázis. Mert amint a tudományt a hatalom szolgálójává teszik, onnantól kezdve tényleg bármit meg lehet indokolni vele.

0: De visszakanyarodva a felütéshez, amit még az elején beszéltünk, ez az abszurd, gyilkos ideológia nem egy üres laboratóriumban született meg a semmiből.
1: Hanem hol?
0: A talajt maga Európa készítette elő. Az évszázados, teljesen hétköznapi előítéletei. És itt jön a képbe az Interpol.
1: Igen, na ez az a pont, ahol tényleg elakadt a szavam olvasás közben. Az Interpol. A Nemzetközi Rendőri Együttműködés Hálózata. Hát mit csináltak ők a 20-as, 30-as években?
0: Hát ők létrehoztak egy nemzetközi nyilvántartást. Külön úgynevezett cigányi igazolványokat vezettek be.
1: De várj, bűncselekmények miatt?
0: Nem. Nem azért, mert ezek az emberek konkrét bűncselekményeket követtek el, hanem pusztán a származásuk, a nevük és az életmódjuk miatt. A kontinens rendőrségei, Németországtól kezdve Franciaországon át egészen Svájcig, szépen megosztották egymással az adatokat, az új lenyomatokat, a fotókat. A rómákat kollektíven, nemzetközi szinten potenciális bűnözőként kezelték.
1: Döbbenet!
0: Ezt hívjuk a diszkrimináció kőkemény intézményesítésének. Amikor a nácik hatalomra kerültek, egyáltalán nem kellett kitalálniuk a regisztrációs rendszert. A demokratikus Európa rendőrségei már szépen irattartókba rendezve átadták nekik.
1: Tehát a bürokrácia ott állt készen, a gépezet már fel volt építve. Csak a célt kellett megváltoztatni, egy szimpla megfigyelésről konkrét megsemmisítése. De a források rámutatnak arra is, hogy ez a fajta előítélet mennyire mélyen átitatta az egész társadalmat. Még azok körében is, képzeld el, akik maguk is áldozatokká váltak.
0: Valóban, és ez talán az egyik leginkább felkavaró része a kirekesztés pszichológiának. Vegyük mondjuk Chaim Rumkowski esetét.
1: Ő ki volt pontosan?
0: Ő a Lucsi gettó zsidó tanácsának a vezetője volt. És amikor a németek romákat, konkrétan osztrák szintiket és burgenlandi romákat deportáltak a Lucsi gettó egy elkülönített részébe, Rumkowski levelet írt a náci hatóságoknak.
1: A náciknak írt levelet a gettóból.
0: Igen, és ahelyett, hogy mondjuk szolidaritást vállalt volna a szintén üldözött csoporttal, a legrosszabb rasszista sztereotípiákhoz nyúlt. Azt mondta a náciknak, hogy idézem, ezek az emberek rabolnak, gyújtogatnak, és hamarosan az egész gettó lángokba fog állni miattuk.
1: Úristen!
0: És kérte, hogy távolítsák el őket onnan.
1: Hát ez valami egészen tragikus. Egy ember, aki egy náci gettóba van zárva, kvázi halálra ítérve, a saját náci elnyomóinak érvel egy másik üldözött csoport ellen, miközben használja ezt az évszázados tolvaj gyújtogató cigány sztereotípiát. Ez mutatja meg talán a legjobban, hogy az előítélet mennyire toxikus. Hogyha elég sokáig ismétlik, mindenki magává teszi, még az áldozatok is. És ha már itt tartunk, a mély társadalmi előítéleteknél muszáj megnéznünk a magyar vonalat is. Mert ami itthon történt a 30-as, 40-es években, az szinte előre megírta a forgatókönyvet, még mielőtt a konkrét német megszállás egyáltalán megtörtént volna.
0: Igen, ezek a magyar dokumentumok nagyon fontosak.
1: Olvastam egy Vasányi István nevű szolgabíró közigazgatási cikkét 1936-ból. Kérlek, vezess végig ezen minket, mert ez a szöveg egyszerűen dermesztő.
0: Hát Vasányi István egy teljesen átlagos közigazgatási tisztviselő volt, aki egy szaklapban nyíltan fejtette ki a nézeteit az úgynevezett cigány kérdés megoldásáról. És a javaslata szerint, figyelj, minden roma embert, nemre való tekintet nélkül, 6 éves kortól kezdve egy eltávolíthatatlan vegyszerrel kellene megjelölni a felkargú belső oldalán.
1: 6 éves kortól?
0: Igen. Egy bélyeggel, pont mint ahogy az állatokat szokták megjelölni a vágóhíd előtt. És ne felejtsük el, 1936-ot írunk.
1: De várj, ez 1936, még évekkel vagyunk Auschwitz és a tábori tetoválások előtt.
0: Pontosan.
1: És ráadásul nem ő az egyetlen, mert a forrásokban itt van egy orvos is, egy bizonyos dr. Borsi Lajos, az ő cikke már 1942-ből származik. Ő már nem csak adminisztratív megjelenésről beszél, ami már önmagában borzalmas. Egy nyílt orvosi cikkben konkrétan azt követeli, hogy a idézem munkakerülő bűnöző romákat izoláljanak munkatáborokban, hajtsanak végre rajtuk kényszersterilizációt.
2: Ilyen a sterilizáció is megjelenik.
1: És ha lehet, telepítsék ki őket Oroszország távoli területeine. Szóval hogy jut el egy gyógyításra felesküdött orvos, egy magyar köztisztviselő oda, hogy ilyeneket írjon le nyíltan? Hogyan válik a hagyományos, tudod, ez a falusi szintű gyanakvás hirtelen egy biológiai, orvosi programmá?
0: Na, ez az egész folyamat lényege. Amit itt látunk, az maga az orvostudomány fegyverré alakítása. Amíg a társadalom úgy gondolja, hogy a probléma tisztán szociális, vagyis hogy valaki mondjuk szegény, valaki a peremen él, addig a megoldás is szociális marad, vagy maximum rendészeti.
1: Vagyis, hogy kapjon munkát, vagy büntessék meg halop.
0: Így van. De a 30-as években a fajhigiénia fogalma átvette az uralmat a tudományos gondolkodásban. Az olyan emberek, mint dr. Borsi, elkezdték azt hinni, vagy legalábbis elhitetni a társadalommal, hogy a bűnözés, a szegénység nem egy élethelyzet, hanem a vérben hordozott fix genetikai hiba.
1: Tehát javíthatatlan.
0: Így van. Ha pedig a létezésed maga a betegség, akkor a probléma már nem az, amit csinálsz, hanem az, hogy te egyáltalán vagy, hogy létezel. És ebből a logikából pedig egyenesen következik a sebészeti beavatkozás igénye. Vagyis a sterilizáció és végül a megsemmisítés. A magyar társadalom pedig, amely addigra évszázadok óta cipelte magában a romákkal kapcsolatos előítéleteit, hát sok esetben némán asszisztálta ahhoz, hogy ez a fajta biológiai radikalizálódás megtörténjen a szeme előtt.
1: És amikor ez a fajta hideg orvosi elmélet ténylegesen találkozik a háború káoszával, akkor szabadul el igazán a pokol. A forrásokban, ahogy rátérünk a konkrét kivitelezésre, magára a fizikai megsemmisítésre, valami nagyon furcsa kettősséget vettem észre.
0: Mire gondolsz pontosan?
1: Arra, hogy egyrészt ott van a rideg bürokrácia, a listák, a dokumentumok, másrészt viszont a végrehajtás maga sokszor szinte kapkodó, teljesen félvállóról vett, kvázi opportunista mészárlásnak tűnik, nem az a mechanikus gépezet, amit megszoktunk.
0: Igen, ezt a kettősséget a keleti fronton működő Einsatzgruppék, azaz ezek a mobil halálosztagok jelentései mutatják meg a legtisztábban. Ugye ezeknek az egységnek hivatalosan az volt a feladata, hogy a frontvonal mögött idézőjelben megtisztítsák a területeket. De számukra a roma közösségek kiirtása sokszor tényleg csak egy adminisztratív, kipipálandó feladat volt a munkamap végén.
1: Tehát nem volt mögötte az a mániakus szervezettség?
0: Nem mindig. Vegyük például a krími Szimferopolt, ott 824 roma férfit, nőt és gyereket lőttek agyon, és a jelentésükben, amit utána szépen Berlinbe küldtek, mindössze ennyi állt. Idézem, a cigány kérdés megoldásnért.
1: Jézusom! Ennyi.
0: Ennyi. Ilyen fásult nyervezettel zárták le több mint 800 ember életét. De említhetném Szerbiát is. Ott a Wehrmacht és az SS együttműködésében mintegy 12 000 roma embert végeztek ki nagyon gyorsan, rögtönzött táborokban, vagy egyszerűen folytottak meg gázteherautókban.
1: És az a durva ebben, hogy amikor a háború után végre felelősségre vonják ezeket a parancsnokokat, elolvastam az egyik forrásban Otto Ohlendorf kihallgatását a nürnbergi perekből.
0: Ő nagyon ismert példa erre.
1: Igen, ő az egyik Einsatzgruppe parancsnoka volt, és ez az emberek képzett, diplomás ember. Amikor a bírákot Nürnbergben megkérdezik tőle, hogy jó, de mégis miért ölték meg a cigányokat, mit ártottak nekik, ő azt mondja.
0: Mert kémkedtek.
1: Igen, kémek voltak, ez volt a válasza. És amikor visszakérdeznek a bírák, hogy erre konkrétan mi a bizonyíték a 20. században, akkor nem valami második világháborúsagatra hivatkozik, hanem arra, hogy a cigányok a 30 éves háborúban állítólag kémszolgálatot teljesítettek. Vár, mármint az 1600-as években történt háborúra hivatkozik.
0: Így van, jól olvastad? Több mint 300 éves pletykákkal indokolja a tömegsírok megtöltését.
1: Ezt nem hiszem el.
0: Ohlendorf esete tényleg a tökéletes példája annak, hogy hogyan omlik össze minden morális iránytű egy emberben, amikor egy ideológia teljesen átveszi az irányítást. Amikor rákérdeztek nála arra, hogy na jó, de miért kellett a csecsemőket és a kisgyerekeket is meggyilkolni, egyetlen pillanatnyi megdánás nélkül válaszolta, hogy hát a gyerekeket is meg kellett ölni, mert egyszerűen ez volt a parancs.
1: Tehát a parancs felülírja a lelkiismeretet?
0: A racionalizáció annyira eltorzította az elméjüket, hogy egy gyermekgyilkosság is csak egy adminisztratív szükségszerűséggé vált számukra. Meg kellett csinálni, és kész.
1: De azért van egy pont, ahol ez a hideg, fásult adminisztráció mintha megtörne, és előbukkan valami teljesen más. A tiszta szadizmus. Van itt a forrásokban egy jelentés megint csak Szerbiából, egy bizonyos Walter nevű német főhadnagytól, aki azt elemzi a feletteseinek papíron, hogy milyen különbségek vannak a kivégzések során a különböző csoportok között.
0: Aha, a Walter jelentés.
1: Igen. És leírja, hogy a zsidó áldozatok az ő megfigyelése szerint általában csendben, méltósággal várják a halált. Míg a cigányok, és most idézem, sírnak, kiabálnak, és már azelőtt beugranak a gödörbe, hogy a katonák egyáltalán elsütnék a fegyvert. Miért tartotta egyáltalán fontosnak egy náci tiszt, hogy ezt így papírra vesse? Mit árul ezen róluk, a gyilkosokról?
0: Hát ez a Walter jelentés egy iszonyatosan borzongató olvasmány, mert a gyilkosok teljes kényelméből íródott. Számukra a romák kétségbe esett, teljesen emberi és 100%-ig érthető pánikja ott a gödör szélén, az csupán egy logisztikai zavar volt az ő napi rutinjukra.
3: Zavarta őket a sírás.
0: Igen. Azt várták el az áldozataiktól, hogy engedelmesen, csendben asszisztáljanak a saját meggyilkolásukhoz. És amikor a romák küzdöttek az életükért, vagy ösztönösen rettegtek a fegyvenek előtt, a nácik ezt is csak egy újabb bizonyítékként fogták fel arra, hogy látjátok, a romák mennyire civilizálatlanok. A gyilkos a saját brutalitását magának az áldozatnak a félelmével igazolta.
3: Ez beteges. És ezt a fajta, hogy is mondjam, opportunista brutalitást látjuk megjelenni sajnálatos módon Magyarországon is.

0: szeretném, ha beszélnénk egy kicsit a lengyeli vérengésről.
1: Az egy nagyon sötét folt.
0: Nagyon. Mert itt nem egy precízen megtervezett, mondjuk felülről irányított német operációról van szó. A források szerint a helyi magyar csendőrök egy Tolna megyei faluban, Lengyelen, képzeld el, egy disznótoros vacsora közben itt dogáltak és beszélgettek.
1: Mint egy teljesen normális este.
0: Igen, és ahogy közeledett a szovjet front a falu felé, az egyikük felvetette, hogy idézem, itt az alkalom a cigányok kivégzésére. Egyszerűen felálltak az asztaltól, kimentek a falu szélére a romákhoz, és mindenféle katonai rend vagy sorbaállítás nélkül elkezdtek lövöldözni.
1: Senki sem parancsolta nekik.
0: Senki. Nőket, gyerekeket, időseket lőttek halomra ott helyben, aztán mint akik jól végezték dolgukat, visszamentek. Nincs mögötte ideológiai manifestum, nincs biológiai magyarázat a fajelméletről. Csak a puszta, teljesen mesztelen gyűlölet. Ez a, ha már úgyis összeomlik a világ, ezeket

0: kamrákba hurcoltak.
1: Igen, erről is beszélnünk kell. Itt jön képbe Auschwitz-Birkenau, és persze a magyarországi úgynevezett cigány munkaszolgálatos zászlóaljak története is. 1944-ben Magyarországon nagyjából 10-12 ezer fiatalt soroztak be erőszakkal.
0: Igen, fiúkat, férfiakat.
1: Akiket végül aztán erődökbe, például a komáromi csillagerődbe, majd sokokat egyenesen a haláltáborokba zártak. És a birkenaui cigánytábor valóság az minden képzeletet felülmúl a források alapján. Olvastam Primo Levi visszaemlékezését, ő ugye az egyik legismertebb zsidó holokauszt túlélő és író.
0: Aki ráadásul megfigyelte a szomszédos tábor részt.
1: Igen, pontosan leírja, hogyan bántak a romákkal ott mellettük. Részletesen beszél egy zománcozott lavorról, amit a romanők kaptak a blokkban. Képzeld el, egyetlen edény tucatnyi emberre. Ebből kellett megenniük azt a híg, vizes levest, amit napközben kaptak.
0: Meg ebből is mosakodtak.
1: Igen. Ebből kellett mosakodniuk. És ami a legszörnyűbb, hogy éjszaka, mivel a blokkot ugye rácsokkal lezárták, ezt az egyetlen lavort kellett WC-ként is használniuk. És másnap reggel meg kezdődött minden előről, ugyanabból az edényből. Ez nem puszta készlethiány volt a nácik részéről, ez konkrétan egy fizikai fegyver volt a lelkük ellen, igaz?
0: Pontosan ez a lényeg. Ez a pszichológiai terror abszolút csúcsa. Ugye a náciknak nem csak elpusztítani kellett ezeket az embereket, hanem valahogy igazolniuk is kellett maguk előtt a saját torzán életüket. Ha embereket olyan körülmények közé kényszerítesz, ahol egyszerűen lehetetlenné válik a legalapvetőbb higiénia fenntartása, ahol ennyire megfosztod őket a méltóságuktól, egy idő után a külső szemlélő, mondjuk az a fiatal SS-őr, nyugodtan ráböghet a kerítésen túlról. Látod? Ezek nem is emberek, ezek úgy élnek, mint az állatok.
2: Miközben ők készszerítették bele őket.
3: Pontosan, de meg is mondták, igazunk volt velük kapcsolatban. Szóval a rendszer teljesen szándékosan hozta létre azt a nyomorúságos állapotot, amit azután ő maga megvetett. Ezen a ponton az áldozatok már teljesen védtelenek voltok, minden méltóságuktól megfosztva. És ekkor léptek be a képbe a tábori orvosok.
1: Igen, a táborok orvosai, Mengele és a többiek.
3: Hát a birkenaui roma táborban folytak talán a legkegyetlenebb orvosi kísérletek az egész háború alatt. És ami a legborzasztóbb, hogy főleg gyerekeken és ikreken. Megfertőzték őket tifusszal, nóma betegséggel, csak azért, hogy a lefolyást tanulmányozzák, vagy fagyasztásos kísérleteknek vetették alá ezeket a kicsiket. A források meg is említenek egy kisfiút név szerint.
1: Erdmann Schmidt.
3: Igen, Erdmann Schmidt. 1938-ban született. Alig múlt 5 éves, amikor Auschwitzban meghalt, Mengele egyik borzalmas kísérlete következtében.
2: Gondolj bele ebbe egy pillanatra. Egy 5 éves kisfiú. Tudod, amikor az ember ezeket a forrásokat forgatja, olyan könnyű elveszni a dokumentumok tengerében, meg a számokban, meg a nácik irattartóinak a logikájában, de ezek húsvér emberek voltak. Itt van például Vajda Rozália története is a forrásainkban. Ő mindössze 16 éves volt, amikor elhurcolták. És a visszaemlékezésében nem csak a táborok sötét borzalmait említi, hanem azt is, hogy otthon, az utcájukban a szomszéd gyerekek, ahogy ő mondta, a taknyosok utánuk kiabálták már jóval korábban, hogy büdös cigány.
4: Mert a gyűlölet már ott volt.
2: Ott volt, vagy egy másik fiatal lány vallomása, akit a táborban erőszakkal teherbe ejtettek, injekciókkal kísérleteztek rajta, és aki a felszabadulás után csak annyit tudott mondani zogogva, hogy sosem láttam, miket szültem. Vagy képzeld el azokat a szerencsétlen embereket a komáromi csillagerődben, akiket a magyar fegyveresek úgy etettek, hogy az éhező tömegnek egyszerűen csak bedobták a kenyeret a sárba. Aki elég erős volt, az felkapta a sárból, aki meg nem, az egyszerűen éhen halt a tömegben.
0: És tudod, ezek a történetek pont azért annyira fontosak, mert lebontják azt a fajta történelemkönyves távolságtartást, megmutatják azt a nagyon is valós egyéni szenvedést, amit az a gépezet okozott, ami, ahogy az elején megbeszéltük, valójában a puszta rendőri aktákkal és a társadalmi előítéletek adminisztrálásával indult. A roma holokauszt azt tanítja nekünk, hogy ha egy társadalom normalizálja a kirekesztést, ha eltűri az olyan cikkeket, mint Vassányé vagy Dr. Borsi írásai, akkor a diktatúra már csak belép ezen a szélesre tárt ajtón, és ipari szintre emeli a gyűlöletet.
1: Szóval, ha így összerakjuk a teljes képet a források alapján, láttuk, ahogy a nácik egy teljesen tudománytalan, nevetséges biológiai hazugság

0: Ággal próbálták igazolni azt a pusztítást, amit igazából Európa meglévő előítéletei tettek lehetővé számukra. Láttuk az orvosokat, akik az egyéni emberi sorsokból hideg, fajhigiéniai problémát csináltak. És persze láttuk azt a borzalmas, olykor tényleg precízen bürokratikus, olykor viszont teljesen ösztönös, opportunista erőszakot, ami végül a tömegsírokban és Auschwitzban végződött. De a történet itt még sajnos nem ér véget.
1: Hát nagyon nem.
0: És talán ez a leginkább elgondolkodtatók része a mai forrásanyagainknak. Mert a háború befejeződött. A táborokat valahogy felszabadították. A nürnbergi perekben végre elítélték a főbűnösöket. És utána? Utána mi történt a roma túlélőkkel?
1: Utána következett a csend. Egy évtizedekig tartó, mélységes csend. Mert míg a legtöbb más áldozati csoport története lassan, de biztosan beépült a kollektív emlékezetbe, meg a történelemkönyvekbe, addig a roma holokausztot a hivatalos emlékezet Európa szerte szinte teljesen ignorálta.
0: Szóval, mintha meg se történt volna.
1: Igen. Sokáig nem kaptak kárpótlást sem, és ami talán a legborzasztóbb, hogy az aktáikat sok esetben ugyanazok a rendőrségek használták tovább a háború után, amik a deportálások előtt eredetileg felvették őket.
0: Ez egészen felháborító.
1: Mivel nem volt erős politikai képviseletük, a történetük gyakorlatilag láthatatlan maradt a vasfüggöny mindkét oldalán.
0: Ahogy az egyik túlélő olyan megrendítően fogalmazott a vele készült interjújában. A háború után a zsidókat megsiratta a nép, minket, cigányokat elfelejtett mindenki.
1: Aha, ez egy nagyon erős mondat.
0: Hanem egy nagyon is élő, nyugtalanító tükör, amit most a jelenben a társadalmunk elé tartanak.
2: És ez az a pont, ami talán a legfontosabb tanulsága a mi feladatunknak is, amikor ezeket a forrásokat olvassuk. Hogy igen, a népirtás gépezetét, a táborokat és a halálosztagokat szerencsére megsemmisítették. De az a társadalmi struktúra, az az előítélet, amely mindezt egyáltalán lehetővé tette, az nem tűnt el a gázkamrákkal együtt. Ott maradt az emberek fejében, ott maradt a mindennapi nyelvhasználatban, meg a hivatalok folyosóin is.
0: Éppen ezért, hallgató, arra kérlek, hogy miután most befejezzük ezt a mélyfúrást, ezt a mai beszélgetésünket, vidd magaddal ezt az utolsó gondolatot. Ha egy társadalom évszázados, mélyreívódott előítéletei annyira szívósak voltak, hogy képesek voltok túlélni magát a holokausztot, ha a tragédia után is elég erősek voltak ahhoz, hogy hosszú évtizedekre elnémítsák az áldozatok hangját, akkor ma, a saját jelenünkben, vajon hol húzódnak a mi saját társadalmi vakterületeink? Kik azok, akikre mi ma aggatunk olyan címkéket, amiket évtizedek múlva valaki egy újabb rendszer esetleg fegyverként használhat ellenük? Kutassa a források között, te se elégedj meg az egyszerű kész válaszokkal, és figyeli azokra a hangokra, amiket a legkevésbé lehet hallani a zajban. Vigyázzatok magatokra!
3: 1944. augusztus 2-áról 3-ára virradó éjszaka az SS felszámolta az Auschwitz-Birkenaui roma és szinti családi tábort. Az ott maradt több ezer embert, közöttük gyermekeket, nőket, időseket és betegeket a gázkamrákban gyilkolták meg. Augusztus 2-án, és tulajdonképpen ezen a héten végig, rájuk, valamint a roma holokauszt valamennyi ismert és ismeretlen áldozatára emlékezünk. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk holnap este is. A viszont hallásra.
4: Művészet, kultúra, hagyomány.
5: Ez a Roma Szalon.
4: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: fiúnak egy tiszteleti...
1: Rádiódik. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Megkezdődtek a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga korrekcióját előkészítő konzultációk, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Jelezte, első lépésként megújítják az érettségi tételeit előkészítő bizottságot. Lannert Judit azt írta, az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan a közoktatás teljes tartalmi szabályozását is újra gondolják és megújítják. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat, hogy a Radírozzuk ki a különbségeket kampányuk keretében olyan családokat támogasson, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés, közölte a Szeretetszolgálat az MT-vel. Azt írták, a Magyar Református Szeretetszolgálat augusztus 10-ig várja az új vagy jó állapotú tárgyi adományokat országos gyűjtőpontjain. Elsősorban iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket fogadnak. A Duna magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt 11 szállodahajó várakozik, és a teherhajók többsége is áll. A Duna alacsony vízállása most nem csak Magyarországon, hanem a folyó teljes 2412 kilométeres hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. A biztonság érdekében ugyanis legalább 10 cm távolságot kell tartani a hajó alja és a meder között. Múlt hét kedden még 15 szállodahajó kényszerült várakozni a Duna magyarországi szakaszán. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpont Fejlesztő Központ harmadik szemeszterére, a kifejezetten a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak, közölte az Egyszülős Központ az MT-vel. A közlemény szerint a legutóbbi népszámlálási adatok alapján Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyermek nevelkedik, és közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. Az elszigetelődés megelőzésére és a családi terhek enyhítésére jött létre egy éve az Egyszülős Csillagpont. A legfeljebb 16 éves sérült gyermeket nevelő családok számára a központ teljesen térítésmentesen biztosít egyéni és csoportos gyógypedagógiai foglalkozásokat, mozgásfejlesztést, valamint kiegészítő terápiákat. A hétvégén ünnepi születésnapi programokkal, többek között látványetetésekkel, tematikus sétákkal, színpadi és családi programokkal, bábszínházzal várja a közönséget a 160 éves fővárosi állatkert. Több program délelőtt 10-től délután 6-ig folyamatosan várja az érdeklődőket. Két tematikus állattörténeti sétán, valamint két vezetett biodóm sétán is részt lehet venni.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik, korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádió Dikben. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják, és benne a szerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki Andrást. Tegnapi műsorunkban a roma holokauszt történetét idéztük fel. Az üldöztetéshez vezető folyamatot, az Auschwitz-Birkenaui roma és szinti családi tábor sorsát, valamint a magyarországi romák meghurcolását. Mai adásunkban folytatjuk ezt a témát, de ezúttal más szemszögből közelítünk hozzá. A történelmet gyakran rendeletek, évszámok, helyszínek és áldozati számok segítségével próbáljuk megérteni. Egyetlen ember vallomása azonban olykor többet képes elmondani egy korszakról, mint adatok és dokumentumok sokasága. A túlélő nem csak elszenvedője a történelemnek, hanem tanúja is. Szavaival nevet, arcot és személyes történetet ad azoknak, akiket az üldözők számmá és névtelen tömeggé akartak tenni. A roma és szinti túlélők hangját mégis hosszú évtizedeken át alig hallotta meg Európa. sokuk szenvedését a háború után sem ismerték el faji alapú üldöztetésként. Vallomásaikat kétségbe vonták, kárpótlási igényeiket elutasították, miközben a velük szembeni előítéletek a háború befejezése után is tovább éltek. A túlélőknek ezért nem csak emlékeikkel és veszteségeikkel kellett együtt élniük, hanem azzal a társadalmi hallgatással is, amely történetüket hosszú időre a közös emlékezet peremére szorította. Mai műsorunkban arról lesz szó, hogyan emelték fel hangjukat a roma és szinti túlélők. Milyen szerepet játszottak vallomásaik a náci bűnözők feltárásában, és miért kellett évtizedekig küzdeniük az elismerésért, az igazságtételért és a méltó megemlékezésért. Összeállításunk alapjául Carola Finks német történész írása szolgál. A szerző a roma és szinti közösségek történetének, valamint nemzeti szocialista üldöztetésének kutatója, és a Rom Archív az Áldozatok hangjai című gyűjteményének kurátora. Tanulmányában az auschwitzi perekben megszólaló roma és szinti túlélők vallomásain keresztül mutatja be nem csak a táborban elkövetett bűnöket, hanem azt a hosszú és fájdalmas utat is, amely a hallgatástól a tanúság tételig, a tagadástól az elismerésig vezetett. A következő beszélgetés tehát nem pusztán arról szól, mi történt Auschwitzban. Arról is szól, mi történt a túlélők szavaival a felszabadulás után. Kik hallgatták meg őket, kik fordultak el tőlük, és hogyan vált személyes emlékezetük végül a közös európai emlékezet részévé. Hallgassuk meg most Carola Finks írásának feldolgozását, Auschwitz és a szinti, illetve roma túlélők tanúságtétele címmel. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
0: Tudod, amikor az ember arról orvos, hogy valaki túléli a történelem legsötétebb, legfelfoghatatlanabb poklát, ösztönösen feltételez egyfajta hollywoodi narratívát.
5: Igen, abszolút.
0: Szóval azt hiszük, hogy a hazatérés az egyenlő a megváltással, nem? Képzeld el a helyzetet, hogy végigmentél a legrosszabban, amit ember ember ellen egyáltalán elkövethet. Túléltél egy haláltábort.
5: Igen.
0: És hazatérsz, és teljesen jogosan azt várod, hogy a világ, a társadalom, az állam majd melléd áll. Hogy azt mondják, hogy ez felfoghatatlan, ami történt, és igazságot szolgáltatunk.
5: Ami a logikus emberi reakció lenne.
0: Pontosan. De gondolj bele, mi történik akkor, ha a társadalom nemhogy nem kér bocsánatot, hanem egy komplett intézményrendszeren keresztül lényegében a szemedbe hazudja, hogy tulajdonképpen te megérdemelted a sorsod.
5: Hát ez az a pont, ahol az utólagos igazságszolgáltatásba vetett hitünk teljesen darabokra törik.
0: Így van.
5: És ez sajnos, ez nem egy elméleti vagy absztrakt felvetés, ez a kőkemény adminisztratív valóság volt egy egész közösség számára a második világháború után.
0: Szóval üdvözlünk a mai részletes történelmi elemzésünkben, egy olyan témát fogunk darabokra szedni ma, amiről évtizedekig szisztematikusan hallgatott a világ.
5: Bizony.
0: A forrásanyagunk a Romarchive digitális archívumából származik, egészen pontosan Carola Finks történész munkájára és kutatásaira támaszkodunk. És a fókuszban a szintók és romák auschwitzi sorsát, valamint a túlélők háború utáni vallomásait vizsgáljuk.
5: Nagyon fontos téma.
0: Igen. A küldetésünk ma, veled együtt, aki most hallgatsz minket, az, hogy megértsük annak a mechanizmusát, hogyan lehetett egy teljes kisebbséget elhallgattatni. És hogy milyen emberfeletti küzdelmet kellett vívniuk pusztán azért, hogy a világ legalább elhiggye, ami velük történt.
5: Tudod, a történelmi emléplezet az egy nagyon-nagyon szelektív dolog. Január 27-e, ugye Auschwitz 1945-ös felszabadításának évfordulója. Ma már természetes, hogy ez a nap a Nemzetközi Holokauszt Emléknap, amit Németország 1996-ban, az ENSZ pedig 2005-ben ismert el hivatalosan.
0: Igen, ezt mindenki tudja nagyjából.
5: Pontosan. De ha megnézzük a háború utáni évtizedeket, a megemlékezésekből, a tankönyvekből, sőt a politikai beszédekből, egy valami, vagyis inkább valakik szinte teljesen hiányoztak.
0: A roma és szintú áldozatok.
5: Így van. A társadalom egyszerűen kiradírozta őket a kollektív traumából.
0: És ez a kiradírozás nem csak egy passzív felejtés volt. Na most képzelj el, te, aki hallgatod ezt, képzelj el egy olyan helyzetet, mintha valaki rágyújtaná a házadat a családodra.
5: Húzós példa, de igen.
0: És te valahogy valami csodával, határos módon kimenekülsz a lángok közül. Erre oda megy hozzád a rendőrség meg a biztosító, és ahelyett, hogy üldözőbe vennék a gyújtogatókat, közlik veled, hogy hát elnézve a származását, maga valószínűleg amúgy is bűnöző hajlamú.
5: Ne is mondd.
0: Szóval ez a gyújtogatás igazából egy megelőző intézkedés volt a társadalom védelmében. Majd a gyújtogatókat szépen futni hagyják, te meg ott maradsz a hanvakban, kártérítés és igazság nélkül.
5: De bármilyen morbidan is hangzik ez a hasonlat, szó szerint pontosan ez történt 1945 után a formálódó Nyugat-Németországban.
0: Ez valami elképesztő.
5: Az állam kategorikusan megtagadta, hogy a szintók és romák üldöztetését faji alapúnak minősítse. Ennek a tagadásnak pedig egy nagyon jól felépített jogi anatómiája volt.
0: Szóval, oké, bontsuk ezt ki egy kicsit, mert ez egy nagyon sűrű rész. Hogy működött ez a gyakorlatban?
5: Hát úgy, hogy a háború utáni német bíróságok rengeteg olyan bírót és ügyészt foglalkoztattak továbbra is, akik már a harmadik birodalom alatt is ezen a pályán voltak.
0: Tehát a régi gárda maradt a helyén.
5: Igen, ez a kontinuitás megmagyarázza, hogy miért fogadták el olyan könnyedén az egykori náci tisztek érvelését, mert az elkövetők azzal védekeztek, hogy a deportálások azok nem faji alapúak voltak.
0: Hanem micsodák.
5: Hanem azért történtek, mert ezek az emberek idézőjelben aszociálisak, alacsonyabb rendűek vagy egyenesen kémek voltak. Azt állították, hogy a megsemmisítő táborokba küldés az csupán egy bűnmegelőzési rendőri intézkedés volt.
0: Várj! Tehát komplett családokat, csecsemőket és időseket deportálni haláltáborokba, majd erre utólag rásütni, hogy ez bűnmegelőzés volt.
5: Pontosan.
0: És a jogrendszer ezt a magyarázatot nem csak úgy lenyelte, hanem évtizedekre be is betonozta, nem?
5: Bebetonozta bizony, és ennek nagyon komoly következményei lettek a mindennapokban. Az áldozatok nem kaptak kártérítést, a diszkrimináció pedig az élet minden egyes területén zavartalanul folytatódott.
0: Úristen!
5: Képzeld el a túlélők pszichológiai állapotát. Szóval hazatérsz a gázkamrák árnyékából, és az a társadalom, amely konkrétan megpróbált elpusztítani, továbbra is másodrendű, gyanús állampolgárként kezel.
0: És igazából a puszta mindennapi túlélésért, a munkakeresésért, meg a beilleszkedésért küzdesz, szóval ezek az emberek kénytelenek voltak elfojtani a saját traumájukat.
5: Így van, felhúztak egy áthatóatalan csendfalat maguk köré.
0: És ezt a falat nem is a politika kezdte el lebontani először. Carola Finks kutatásai nagyon szépen rámutatnak, hogy ehhez a 70-es évek polgárjogi mozgalmai kellettek.
5: Igen, az új generáció.
0: Olyan szintó és roma aktivisták, akik már egyszerűen nem voltak hajlandók csendben maradni. De ami talán a leginkább megdöbbentő számomra a forrásból, hogy egy popkulturális esemény mekkora szerepet játszott ebben a társadalmi amnézia megtörésében.
5: Ez tényleg egy nagyon érdekes, lenyűgöző momentum.
0: Ugye 1979-ben Nyugat-Németországban is levetítették a Holocaust című amerikai televíziós miniszeriálost.
5: Ami hát akkora sok hatást váltott ki a német társadalomban, amit a mai gyors média fogyasztási szokásainkkal szinte felfoghatatlan megérteni. Száraz bírósági akták meg ilyen elszigetelt kis tudósítások helyett a többségi társadalom egyszer csak a saját nappaliában vizualizálva szembesült a megsemmisítő gépezet működésével.
0: Wow! Szóval arcon csapta őket a valóság.
5: Igen, és a társadalmi párbeszéd hirtelen megnyílt. És ez a légkörváltozás kellett ahhoz, hogy sok túlélő egyáltalán úgy érezze, hogy ő most talán már elmondhatja a saját történetét, anélkül, hogy azonnal megbélyegeznék.
0: Bár tegyük hozzá rögtön, hogy a hivatalos állami emlékezet továbbra is rettentő lassan reagált. Mármint a berlini szintó és roma holokauszt emlékművet, egy olyan központi szimbolikus teret, ami hivatalosan is elismeri a szenvedésüket, csak 2012-ben adták át.
5: 2012-ben, ez szinte nevetséges.
0: Majdnem 70 évvel a háború vége után. Ahhoz, hogy igazán megértsük, mekkora bűn volt ez az évtizedes intézményesített hallgatás, muszáj szembenéznünk azzal, amit ennyire el akartak titkolni.
5: Így van, bele kell mennünk a részletekbe.
0: A forrásunk nagyon mélyen belemegy abba, mi is történt a úgynevezett cigánytáborban, a Cigányer Lágerben, Auschwitz-Birkenauban. 1943. márciusától mintegy 23 ezer szintó és roma embert súfoltak ide össze egész Európából.
5: Férfiakat, nőket, gyerekeket.
0: Igen, egyetlen elkülönített, brutálisan túlzsúfolt tábor részbe.
5: És tudod, a túlélők közül sokáig alig páran mertek a nyilvánosság elé állni. De köztük volt Elisabeth Guttenberger, aki 1926-ban született Stuttgartban. Őt 1943 tavaszán deportálták Auschwitzba.
0: Uh-huh.
5: És 1962-ben, tehát még bőven a kemény társadalmi elhallgatás időszakában volt annyi bátorsága, hogy a VDR televíziónak egy interjút adjon. És az ő szavai annyira húsba vágóak, hogy mindenféle jogi és történelmi abstrakciót azonnal lehoznak a földre.
0: Mit mondott pontosan?
5: Azt mondta, idézem, nincs semmi, amihez Auschwitzot hasonlítani lehetne. Ha azt mondod, Auschwitz pokla, az nem túlzás, az a puszta valóság.
0: És a beszámolója, ha jól olvastam, nem a gázkamrákkal kezdődik, hanem valami sokkal lassabb mindennapi viszonyattal, az éhséggel.
5: Igen.
0: A higiéniai körülmények teljes hiánya miatt persze a betegségek is pusztítottak, de Guttenberger szerint az éhség volt az, ami minden emberit felemésztett odabent. És a gyerekek voltak a legkiszolgáltatottabbak. Képzeld el, ahogy éjjel-nappal visszhangzik a tábor a kenyérért síró gyerekek hangjától.
5: Hát ez borrasztó.
0: Sírtak, amíg csak volt erejük, majd lassan szó szerint éhen haltak. És eközben a tábor működtetői, az SS-őrök és a blokkvezetők, akik ugye később a bíróságokon, mint puszta rendfenntartók hivatkoztak magukra, passzióból kegyetlenkedtek velük.
5: Igen, és Guttenberger konkrét példákat is hoz erre az interjúban. Leírja, ahogy a kimerült, alultáplált nők munkabrigárdját egy SS blokkvezető a biciklién kíséri.
6: Kényelmesen tekerve.
5: Igen, és közben vastag botokkal veri agyon azokat a nőket, akik egyszerűen összeesnek a fáradtságtól.
6: Ez valami felfoghatatlan fizikai terror.
5: De ezt a terrort még tetézte a tábor orvosa, hírhet dr. József Mengele jelenléte. Mengele kifejezetten felelős volt a cigánytáborért is. Ugye a náci áltudományos fajbiológiai elméletek bizonyítására ő megszállottan keresett alanyokat.
6: Igen, az ikreket például.
5: Pontosan. A szintó és roma foglyok között különösen a fogyatékkal élőket és az ikreket pécézte ki magának. Guttenberger unokatestvérei is ikrek voltak. Őket is átvitték Mengele barakjába.
6: Istenem.
5: És ahogy ő fogalmazott, a saját rokonait tengeri malacként, élő kísérleti eszközként használták a legkegyetlenebb beavatkozásokhoz. És tudd meg, Guttenberger végül 30 családtagját veszítette el abban a táborban.
6: 30 ember egyetlen családból?
5: Az édesapja, az édesanyja és a 13 éves öccse mind éhen haltak. Azt mondta, a kis testvére addig hordta a köveket a munkatáborban, amíg már csak egy élő csontváz maradt belőle.
4: A következő percekben Schneeberger Ferenc In Memory of My People koncertót hallgathatjuk meg gitárra és zenekarra, illetve annak a harmadik tánc tételét. Schneeberger Ferenc mellett a Keller Quartet játszik.

0: És itt érkezünk el a tábor történetének ahhoz a pontjához, ami megmutatja a náci gépezet teljes, ilyen hidegvérű adminisztratív könyöröltvenségét. Mert mi is történt 1944 nyarán? Ugye a szovjet csapatok már közeledtek, a tábort részben elkezdték kiüríteni.
1: Így van.
0: Augusztus 2-áról 3-ára virradó éjszaka az SS egyszerűen úgy döntött, hogy a Ziegener Lager maradékát felszámolja. Mintegy 3000 szintót és rómát, az összes ott maradt férfit, nőt és gyereket egyetlen éjszaka alatt tereltek be a gázkamrákba és gyilkoltak meg.
1: A teljes tábor részleget megsemmisítették, csupán órák alatt.
0: Órák alatt, igen, és itt jön a dolog igazán érdekes része. Hogyan maradt életben Elisabeth Guttenberger, hogy ezt egyáltalán elmesélhesse nekünk?
1: Hát ez a legdurmább az egészben.
0: Mert augusztus 1-én, alig 24 órával a mészárlás előtt, valahogy felkerült egy listára, és átszállították őt Ravensbrückbe kényszermunkára.
1: Igen, konkrétan egy adminisztratív aktán egyetlen papírra ért dátumon múlt az élete. Ha a bürokratikus gépezet kicsit is lassabban őrül, és csak másnap akarják átszállítani, ma az ő hangja is csak pernye lenne.
0: Ez elképesztő. A pírmunka miatt élet túl a poklot.
2: És miután ezen az ipari mészárszéken te elvesztetted 30 rokonodat, a háború után eléd áll a nyugat-német jogrendszer, a nyakkendős bírákkal, és közli veled, hogy te igazából egy megelőző rendőrségi intézkedés alanya voltál.
1: Felfoghatatlan.
2: Hogy lehetett ilyen mentális teherrel, egy alapvetően teljesen ellenséges közegben, valaha is a tanúpadjára ülni?
1: Nagyon nehezen. És ez volt az a csendfal, amit Fritz Bauer, a hesseni főügyész próbált meg áttörni az 1960-as évek elején. Bauer alakja amúgy kulcsfontosságú ebben a történetben.
2: Igen, róla sokat hallani az Auschwitz perek kapcsán.
3: Nem csak a gyanúsítottakkal kellett megküzdenie, hanem a saját hazája teljes politikai és jogi elitjével is. Azzal az elittel, amely minden erejével szabotálni akarta a felelősségre vonást. De ő harcolta ki az 1963 és 65 között zajló frankfurti Auschwitz-pert.
0: Ami nem egy kis dolog volt, ahogy a forrásból látjuk.
3: Egyáltalán nem, ez egy gigantikus eljárás volt. 22 vádlott állt a bíróság előtt, és 360 tanút hallgattak meg a világ minden tájáról.
0: És a tanúk között Bauer kitartásának köszönhetően végül ott volt néhány romai és szintó túlélő is.
3: Igen.
0: És itt a forrásanyagunk nagyon részletesen bemutatja az egyikük, a szintó származású Max Friedrich történetét. Ez az a pont, ahol tényleg meg kell kapaszkodni a hallgatónak, mert Friedrich élettörténete önmagában megtestesíti az állam és az egyén viszonyának leglegtorzabb formáját.
3: Valóban szürreális a története.
0: Nézzük csak meg az ő kronológiáját, mert én, mikor ezt olvastam, konkrétan nem hittem a szememnek.
1: Szóval Max Friedrichet a háború kitörésekor rögtön besorozzák a Wehrmachtba, tehát a hivatalos német hadseregbe.
0: Várj, besorozzák?
1: Igen, leteszi a katonai esküt, felveszi az egyenruhát, és indul harcolni a saját hazáért.
0: De a hazája hirtelen úgy dönt, hogy ő mégsem jó oda. Fai okokból egyszerűen leszerelik.
1: Pontosan. Kivágják a seregből, hazaküldik, majd rövidesen kényszermunkára fogják, aztán az egész családjával együtt egyenesen Auschwitzba deportálják, abba a bizonyos cigánytáborba.
0: Vagyis a katonából, aki értük harcolt, pillanatok alatt egy halálra ítélt fogoly lesz. De az ő kálváriája itt nem áll meg, ahogy olvasom.
1: Nem, nagyon nem. Mivel ugye korábban komoly katonai kiképzést kapott a Wehrmachtban, az SS kiválogatja őt a többi fogoly közül, és átszállítják Ravensbrückbe.
0: És ott mi történik vele?
4: Megfosztják attól a lehetőségtől, hogy valaha is új életet vagy új családot alapítson.
0: Úristen!
4: Majd, mivel a háború vége felé járunk, és a harmadik birodalomnak már minden élő embere szüksége van, ezt a megkínzott, sterilizált Max Friedrichet fogják, egy büntető alakulatba sorozzák, és visszaküldik a frontra.
0: Ágyú töltelékként.
4: Mint élő golyófogót, pontosan.
0: Várj egy percet. Állítsuk ezt össze, mert ez egyszerűen befogadhatatlan. Bevonulsz, a saját hazád leszerel, letartóztat, kényszer munkára küld,
4: igen,
0: utána meg csonkít egy orvosi asztalon,
4: uh-huh,
0: és miközben ő a fronton a túlélésért küzd a német egyenruhában, a feleségét, Grétét és a legkisebb kislányát Auschwitzba bevezetik a gázkamrába és meggyilkolják.
4: Így van.
0: És miután mindezt végigcsinálják vele, letagadják az emberi mi voltát, megölik a családját, kilökik a frontra, egy puskával a kezében meghalni. Friedrich ezt valahogy a csodával határos módon túléli.
4: Túléli, igen, és eljön 1964. december 11-e. Ez az ember feláll a frankfurti bíróság tanúkpadjára. És mit várnánk egy normális társadalomtól ilyenkor?
2: Hát, hogy a bíró leteszi a tollat, feláll és bocsánatot kér az egész német állam nevében. Ehhez képest mi történt azon a bizonyos meghallgatáson?
4: A források szerint a meghallgatás az egyáltalán nem az empátiáról szólt. Sokkal inkább egy agresszív vallatásra hasonlított az egész.
2: Egy vallatásra. A túlélőt vallatták.
3: Újságokon lovagolva kezdték el támadni Max Friedrich hitelességét. A védelem mindent megtett, hogy összezavarja. Memóriazavarokra hivatkozva próbálták hiteltelenné tenni a vallomását. Lényegében úgy bántak vele ott a teremben, mintha ő lett volna a bűnöző, nem pedig a vádlottak.
2: De miért, mármint miért támadtak rá egy ilyen pokoli múlttal rendelkező áldozatra? Ez az igazságszolgáltatás teljes morális csődje.
3: Morálisan igen, abszolút csőd. De jogilag, és tegyük hozzá, társadalom lélektanilag nagyon is logikus volt, abból a torz szemszögből, ahonnan az akkori német elit nézte a világot.
2: Ezt hogy érted? Mi volt a céljuk ezzel?
3: A védelem stratégiája egy nagyon egyszerű mechanizmusra épült. Tudták, hogy ha Max Friedrich ott zavarba jön a tanúkpadján, ha mondjuk nem tudja pontosan felidézni egy 20 évvel ezelőtti ütésnél, hogy a náci őr most jobb vagy bal kézzel tartotta-e a botot, és drámaian azt mondhatta a bírónak. Látják, tisztelt bíróság, a tanú emlékezete megbízhatatlan. Következésképpen az egész vallomása az.
2: És ezzel ejtették a vádat.
3: Igen, de ezzel nem csupán az adott SS-tisztet védték a börtöntől, hanem ha az áldozatok vallomását szisztematikusan újra meg újra hiteltelenné teszik, azzal lényegében az egész társadalmat tehermentesítik a kollektív szembenézés alól. A jogrendszer valójában nem az igazságot kereste, hanem a status quót védte.
2: Tehát gondolj bele, te, aki hallgatsz minket. Ha te áldozatként beléptél abba a tárgyalóterembe, a jogrendszer lényegében egy ilyen lehetetlen kegyetlenségi cseklistát nyomott a kezedbe.
3: Aha, tökéletes megfogalmazás.
2: És ha a legapróbb amúgy teljesen természetes trauma okozta memóriazavar miatt, nem tudtad minden egyes rubrikáját tökéletesen kipipálni annak a listának, akkor a bíróság megvonta a vállát, és szépen futni hagyta az elkövetőt.
3: Éjj van!
2: És ebből egyenesen következik a kérdés. Milyen ítéletek születhettek egy ennyire kifacsart, ellenséges jogi környezetben?
3: Hát nagyon felemás és sokszor egyenesen vérlázító ítéletek. A frankfurti perben hiába volt ott Fritz Bauer emberfeletti elképesztő munkája, végül csak 3 vádlottat ítéltek el, kifejezetten szintók és romák meggyilkolásáért.
2: 3 embert. Egy több tízezres táborból.
3: Igen. A legtöbben, akik a halálos gépezetet nap mint nap működtették, megdöbbentően enyhe büntetést kaptak.
5: A következő percekben Schneeberger Ferenc In Memory of My People című koncertóját hallgathatjuk meg gitárra és zenekarra, illetve ennek az első tételét, melynek címe Hallgató. Schneeberger Ferenc és a Liszt Ferenc Kamara zenekar játszik nekünk.

0: És itt kell beszélnünk egy nagyon specifikus jogi kiskapuról, ami a háború utáni német bíróságok talán legkedveltebb eszköze volt.
1: Na, erre kíváncsi vagyok.
0: A korabeli joggyakorlat szerint ugyanis csak azt az embert ítélték jogilag gyilkosnak, vagyis csak azt kaphatott életfogtiglant,

0: az egész futószalagot.
1: És pontosan ez a lényeg? De a bíróságok azt mondták, hogy aki idézőjelben csak parancsot teljesített, aki mondjuk csak kísérte a foglyokat, vagy csak a züklonvétartályokat rendelte meg a telefonon, annak nem volt személyes gyilkolási szándéka.
0: De hát ő rendelte meg a gázt.
1: Tudom, de a jog szerint ők csak Hitler vagy Himmler eszközei voltak. Ezért őket a bíróság nem gyilkosnak, hanem pusztán bűnsegédnek minősítette. Mintha egy bankrablásnál mondjuk ők csak az autót vezették volna, amivel elmenekülnek a rablók.
0: Hát ez bicska nyitogató.
1: Ez a jogi konstrukció tette lehetővé, hogy a haláltáborok személyzetének nagyjából 90%-a teljesen nevetséges börtönévekkel, vagy sokszor teljesen büntetlenül térjen vissza a polgári életbe. Hogy egy nagyon konkrét példát is mondjak a forrásunkból.
0: Igen, mondjad.
1: 1961-ben Kölnben indult egy nyomozás. Ez kifejezetten a romák és szintok elleni megsemmisítő intézkedéseket vizsgálta, ez volt a fókusz. 46 konkrét személy volt a gyanúsítottak listáján, mind megnevezett, azonosított egykori SS tagok.
0: Uh-huh.
1: Szerinted hány embert ítéltek el ebből a 46-ból?
0: Hát az eddigiek alapján. Sokat biztos nem.
1: Nullát.
0: Nullát. Egyetlen egyet sem.
1: Így van, egyetlen egyet sem. Mindenkit felmentettek a végén, vagy simán megszüntették az eljárást, arra hivatkozva, hogy csak parancsot teljesítettek. Így, ugye, ahogy mondták, hiányzott a büntető jogi felelősségre vonáshoz szükséges egyéni szándék.
0: Ez elképesztő, tehát évtizedekig a német igazságszolgáltatás hivatalos álláspontja egyszerűen az volt, hogy egy iparosított, megsemmisítő táborban való puszta munkavégzés az önmagában nem bűncselekmény.
1: Csak ha bebizonyítják, hogy élvezted is.
0: Csak ha rád bizonyítják, hogy extra passzióból öltél. Hát ez tényleg az adminisztratív amnézia csúcsa. De Carola Finks kutatásai is kitérnek rá, hogy ez a gránit szilárdságú jogi fal idővel azért elkezdett leomlani, nem? Mi hozta el a végleges fordulópontot?
1: Igen, szerencsére elkezdett leomlani. Két nagyon fontos dátumot kell itt említenünk. Az első az egy komoly, de elszigetelt siker volt 1991-ben. Ez volt Ernst August König pere.
0: Ő kicsoda volt?
1: Ő volt a Zigeuner-Lager, tehát az auschwitzi cigánytábor egyik blokkvezetője. Konkrétan az az ember, aki közvetlenül felelt a foglyok mindennapos terrorizálásáért. Őt a bíróság végül több rendbeli gyilkosságért életfogtiglanra ítélte, ami a roma áldozatok szempontjából egy igazi történelmi áttörés volt.
0: Végre egy életfogtiglan.
1: Igen, de az igazi, rendszer szinti paradigmaváltás, ami magát ezt az egész betegjogi logikát zúzta porrá, az csak 2011-ben következett be, John Demjanjuk perével.
0: Bár 2011-ben?
1: Igen.
0: Hát ez konkrétan a mi életünkben történt. Mármint történelmi léptékkel mérve ez tegnap volt. Több mint 60 évvel a táborok felszabadítása után. Mit mondott ki a bíróság Demjanjuk esetében, ami ennyire más volt, mint addig?
1: Ugye Demjanjuk a Sobibori haláltáborban volt őr. A bíróság 2011-ben végre, sok évtizedes késéssel, kimondta azt az alapvetést, amit morálisan amúgy mindenki tudott már, de jogilag addig folyamatosan kerülték.
0: És mi volt ez?
1: Hogy egy megsemmisítő táborban egyszerűen nincs olyan, hogy valaki ártatlan fogaskerék. A bíróság kimondta, hogy a puszta tény, hogy valaki egy haláltáborban, amelynek ugye az egyetlen funkciója az ipari méretű gyilkosság volt, szolgálatot teljesített, már önmagában mindenféle egyéni gyilkosságok bizonyítása nélkül is kimeríti a bűnrészesség fogalmát.
0: Wow!
1: Mert ha te ott álltál a fegyverrel a kezedben az őrtoronyban, akkor te magad is a halálgyár aktív részévé váltál. És ez a döntés egy csapásra érvénytelenítette a korábbi évtizedek, én csak parancsot teljesítettem kifogásait.
0: Bámulatos, hogy idáig eljutott a jog.
1: Igen, csak hát az a nagy tragédia, hogy az elkövetők, és ami még szomorúbb, az áldozatok többsége ekkora már halott volt.
0: Hát igen, és ahogy ezt a mai részletes történelmi elemzésünket összegezzük, érdemes tényleg egy pillanatra megállnunk ennél a pontnál, mert mit is jártunk ma körbe? Láttunk egy szintó és roma közösséget, amely túlélte a felfoghatatlant, majd a háború után egy újabb, évtizedes szélmalom harcba kényszerült.
1: Pontosan.
0: Küzdöttek egy álommal, amely egyszerűen letagadta az indítékot. Küzdöttek a bíróságokkal, amelyek a szemükbe nevettek és bűnözőként kezelték a tanukat. És küzdöttek egy társadalmi amnéziával, ami egyszerűen nem akart tudomást venni róluk. És Elizabeth Guttenberger, Max Friedrich és a többi túlélő elképesztő emberfeletti bátorsága kellett ahhoz, hogy repedések keletkezzenek azon a bizonyos csendfalon.
1: Így van.
0: Mi most itt megosztottuk veled a tényeket, az

0: adatokat, meg az évszámokat. De tudod, az információ önmagában sosem elég. Az empátia és a másik ember narratívájának társadalmi elismerése az, ami a múlt puszta adataiból végül valódi élő történelmet csinál.
1: És azt hiszem, ez Carola Finks kutatásainak talán legeslegmélyebb tanulsága, hogy a történelem megírása az mindig egy küzdelem. Ezek a túlélők egy olyan korban szólaltak meg, amikor minden, de minden intézmény arra volt berendezkedve, hogy elhallgattassa őket.
0: Mert az volt a kényelmes.
1: A jogrendszer szándékosan, intézményesen forogott rossz irányba 60 éven keresztül. És az, hogy a történetük ma már egyáltalán az emlékezett kultúra része, az kizárólag az ő emberfeletti makacságuknak és igazságérzetüknek köszönhető.
0: Teljesen egyetértek. És mielőtt elköszönünk ma, van egy utolsó, elgondolkodtató gondolat, amit mindenképpen szeretnénk, ha elvinni a magaddal ebből az adásból. 2011-ig kellett várni arra, hogy a pusztatábori őrséget bűnrészességnek minősítsék a bíróságok. Több mint 6 évtized telt el a háború óta.
1: Elképesztő idő.
0: Gondolj bele! Vajon ez alatt a 60 év alatt hány ezer olyan Max Friedrich és Elisabeth Guttenberger halt meg úgy, hogy az állam letagadta őket, akiket soha senki nem hallgatott meg, és akiknek a története örökre elveszett a bürokratikus amnézia süllyesztőjében. Mert a történelem ugyanis nem csupán az, ami a valóságban megtörtént.
1: Nem, nagyon nem.
0: A történelem az, aminek a meghallgatására a társadalom egyáltalán hajlandó volt időt szánni, még mielőtt a tanúk sírba szálltak volna. A kérdés tehát ma már nem csak a múltnak szól, hanem nekünk, a mi jelenünknek is. Vajon a mi modern társadalmunk kinek a hangját némítja el éppen most, a mi időnkben, egy nagyon is hasonló adminisztratív vagy jogi csendfallal?
2: Ez a legfontosabb kérdés.
0: Kinek az igazságára fogjuk mi, mint társadalom, csak 60 év múlva azt mondani, hogy sajnáljuk? Ezzel a provokatív, de reméljük nagyon is hasznos gondolattal búcsúzunk most tőled. Köszönjük, hogy időt szántál ánk, és ma is velünk tartottál ebben a történelmi elemzésben. Vigyázzatok magatokra!
3: Összeállításunk alapjául Carola Finks német történész írása szolgált. A szerző a roma és szinti közösségek történetének, valamint nemzeti szocialista üldöztetésének kutatója, és a Roma Archív az áldozatok hangjai című gyűjteményének kurátora. Tanulmányában az auschwitzi perekben megszólaló roma és szinti túlélők vallomásain keresztül mutattuk be nem csak a táborban elkövetett bűnöket, hanem azt a hosszú és fájdalmas utat is, amely a hallgatástól a tanúságtételig, a tagadástól az elismerésig vezetett. Így az előző beszélgetésünk lényegében nem csak arról szólt, hogy mi történt Auschwitzban, hanem arról is, hogy mi történt a túlélők szavaival a felszabadulás után. Kik hallgatták meg őket, kik fordultak el tőlük, és hogyan vált személyes emlékezetük végül a közös európai emlékezet részévé. Önök a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallhatták, a mai szerkesztő műsorvezető pedig dr. Suki András volt. Tartsanak velünk holnap este is. A viszonthallásra.
4: Művészet, kultúra, hagyomány.
5: Ez a Roma Szalon.
4: A 100.3 Rádió Dikben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.
6: FS The King.

0: Ez a Rádiódik. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
1: A Nemzeti Adó és Vámhivatal nyári ellenőrzés sorozata első felében 1480 ellenőrzést végzett a turisztikailag frekventált területen a Balatonnál, ebből 316 esetben tárt fel szabálytalanságot, ami a tavalyihoz képest minimális emelkedést jelent, közölte az adóhatóság pénteken az MTI-vel. Július eleje óta a revizorok Somogy, Veszprém és Zala vármegyében vizsgálják a legforgalmasabb nyári szolgáltatókat. A NAV tájékoztatása szerint munkatársai nem csak vendéglátóhelyeket és üzleteket keres fel, hanem többféle turisztikai szolgáltatást is igénybe vettek, például SUP és quad bérlést, valamint taxiszolgáltatásokat. Megkezdődtek a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga korrekcióját előkészítő konzultációk, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán. Jelezte, első lépésként megújítják az érettségi tételeit előkészítő bizottságot. Lannert Judit azt írta, az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan a közoktatás teljes tartalmi szabályozását is újra gondolják és megújítják. Még idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Erről tárgyalt Szabadkán csütörtökön Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint a szerb közlekedési miniszter. A Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi infrastruktúrájának fizikai kiépítése már befejeződött, a tehervonatok közlekednek a pályán. Jelenleg azonban az ETCS második szintű vonat befolyásoló rendszer véglegesít. És zajlik, ami lehetővé teszi, hogy a személyvonatok óránként 160 km-es sebességgel közlekedjenek. Újabb meleg rekordok dőltek meg csütörtökön. Az új országos napi csúcsérték 41,8 Celsius fok, amelyet Kiskunfélegyházán mértek. Az új napi és egyben új abszolút fővárosi melegrekord 41,6 Celsius fok lett, amelyet Budapest-Újpest állomáson mértek. Kékestetőn még sosem mértek ilyen magas hőmérsékletet, mint csütörtökön délután, amikor 32,1 Celsius fokot mutatott a hőmérő. Szombaton másodfokúra csökken a hőségriasztás, ez jövő kedd éjfélig lesz érvényben. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat, hogy a Radírozzuk ki a különbségeket kampányuk keretében olyan családokat támogasson, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés, közölte a Szeretetszolgálat az MT-vel. Azt írták, a Magyar Református Szeretetszolgálat augusztus 10-éig várja az új vagy jó állapotú tárgyi adományokat országos gyűjtőpontjain. Elsősorban iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket fogadnak.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyere, fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják, és benne a szerkesztő műsorvezetőt, dr. Suki Andrást. Az elmúlt napokban több oldalról közelítettük meg a roma holokauszt történetét. Első műsorunkban az üldöztetés folyamatát, az Auschwitz-Birkenaui és szinti családi tábor sorsát és a magyarországi eseményeket idéztük fel. Tegnap a túlélők tanúságtétele, a hosszú hallgatás, valamint az elismerést és igazságtételt folytatott küzdelem került a középpontba. Ma harmadik egyben befejező részhez érkezik a sorozatunk. Ezúttal azt vizsgáljuk meg, hogy hogyan válhat a történelmi trauma művészetté, és hogyan segíthet egy festmény, rajz, fénykép vagy zenemű megőrizni mindazt, amit a dokumentumok és a hivatalos emlékezet sokáig nem tudott, vagy nem akart láthatóvá tenni. A történelem megismeréséhez adatokra, levéltári iratokra és tanúvallomásokra van szükségünk. Az emlékezéshez azonban képek, hangok és személyes történetek is kellenek. Olyan alkotások, amelyek nem csak közlik velünk, mi történt, hanem közelebb hozza hozzánk azoknak az embereknek a tapasztalatát is, akiket az üldözés megfosztott otthonuktól, családjuktól, szabadságuktól és emberi méltóságuktól. A roma holokauszt emlékezetének különös nehézsége, hogy a tragédiához kevés, széles körben ismert kép és jelkép kapcsolódik. Sok áldozat nevét nem jegyezték fel, számos családi fénykép elveszett, a túlélők történeteit pedig évtizedeken keresztül alig hallgatták meg. Ha azonban egy történelmi eseménynek nincsenek közismert képei, akkor könnyebben kiszorulhat a társadalom közös emlékezetéből is. Mai összeállításunk alapjául Junghaus Tíme a művészettörténész Auschwitz csak alszik című tanulmánya szolgál. A szerző azt vizsgálja, miként őrizte meg és teremtette újjá a roma holokauszt emlékezetét a kortárs művészet. Írásának címét Stojka Cejla roma túlélő és képzőművész figyelmeztető gondolata ihlette. Stojka Cejla gyerekként élte át Auschwitz, Ravensbrück és Bergen-Belsen borzalmait. Évtizedekkel később írásban, festményekben és rajzokban kezdett beszélni mindarról, amit sokáig magában hordozott. Alkotásaiban a táborok sötét világa mellett megjelenik a család, a természet, a szabadság és az élet szépsége is. Művészete ezért nem csak a szenvedés dokumentuma, hanem a túlélés és az emberi önazonosság visszaszerzésének bizonyítéka. A következő beszélgetés arról szól, miként válhat a művészet az emlékezés egyik formájává. Hogyan teremthet kapcsolatot múlt és jelen, túlélők és későbbi nemzedékek, roma és nem roma emberek között. És arról is, mit jelenthet számunkra ma a figyelmeztetés. Hogy Auschwitz nem tűnt el nyomtalanul a történelemben. Auschwitz csak alszik. Hallgassuk meg összeállításunkat. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: Képzeld el, hogy a történelmet nem a vaskos, porlepte történelemkönyvekből kell megtanulnod, hanem mondjuk egy kortárs galéria vakítóan fehér falairól.
5: Az azért eléggé más élmény lenne.
4: Hát nagyon. És mindezt egyszerűen azért, mert a hivatalos iratokat, meg úgy egyáltalán az emlékezetet valakik szándékosan lesöpörték az asztalról.
5: Lenyűgöző, de közben meg eléggé félelmetes felállás, ugye?
4: Abszolút. És a mai elemzésünkben, vagyis ebben a mélyfúrásban pontosan ezt a hatalmas szakadékot fogjuk vizsgálni. Két nagyon különleges forrás szedünk ma ízére.
5: Így van, Junghaus Tíme Auschwitz csak alszik című esszéjét, és a Szégyeltük magunkat című Cejla Stojka kiállítás anyagát.
4: Szóval azt a folyamatot próbáljuk megérteni, hogy mi is történik egy társadalom kollektív emlékezetével, amikor a hivatalos állami intézmények totális kudarcot vallanak.
5: Igen, és a történelem legsötétebb traumáit, ami a mi esetünkben most a roma holokauszt, szinte kizárólag a kortárs művészet képes megőrizni és feldolgozni.
4: Mielőtt viszont rátérnénk magukra a műalkotásokra, meg erre az egész pszichológiai háttérre.
5: Igen, egy dolgot mindenképpen tisztáznunk kell a forrásainkkal kapcsolatban, csak hogy értsd a kontextust.
4: Pártatlanság. Igaz.
5: Pontosan. Szóval ezek a szövegek rendkívül sűrű, politikailag nagyon terhelt kérdéseket tárgyalnak. Kendőzetlenül elemeznek bal és jobboldali vonatkozású intézkedéseket, intézményesített rasszizmust,
4: meg hát kortárs paramilitáris neonáci csoportok erőszakos akcióit is.
5: Így van. És a mi célunk ezzel az elemzéssel szigorúan csak az, hogy feltárjuk, hogyan gondolkodnak a szerzők ezekről a folyamatokról.
4: Nem foglalunk állást.
5: Egyáltalán nem. Nem azonosulunk egyetlen politikai nézettel sem, kizárólag a szerzők eredeti forrásanyagban szereplő érveit közvetítjük a maguk nyers valóságában.
4: És tudod, pont ez a nyers valóság az, ami azonnal behúzza az embert. Szóval, hogy megértsük azt a hatalmas űrt, amit a kortárs művészet próbál betölteni, muszáj megvizsgálnunk a hivatalos emlékezet hiányát.
5: A kiinduló pontot.
4: Igen. A forrásaink teljesen tudományos tényként kezelik, hogy a holokausznak több mint 1,5 millió roma áldozata volt, és legalább 250 ezer embert szisztematikusan meggyilkoltak.
5: Tények, igen.
4: Ennek ellenére a szöveg egy kifejezetten morbid számháborúról ír. Név szerint említi például Karsaj László történészt, illetve bizonyos zsidó szervezeteket is, akik a szerzők szerint sokszor lekicsinyilik a romák szenvedéseit.
5: Ami elég megdöbbentő olvasat.
4: Nagyon, de álljunk meg itt egy pillanatra. Miért állna érdekében bárkinek, főleg más áldozati csoportoknak vagy komoly történészeknek, hogy bagatellizálják ezt? Mi a mechanizmus e mögött?
5: Hát ez a legfájdalmasabb része az egész történelmi emlékezet politikának. A szerzők logikája szerint a holokauszt narratívája egy szigorúan őrzött tér.
4: Aha, egy exkluzív klub?
5: Nagyjából igen. Amikor bizonyos történészek vitatják, hogy a romák is a fasizmus célpontjai lettek volna, és mondjuk inkább járulékos vesztességnek, vagy köztörvényes bűnözők elleni fellépésnek állítják be a dolgot,
4: azzal egy hierarchiát építenek.
5: Pontosan. Egy áldozati hierarchiát hoznak létre. Mert ha a romák szenvedését egyenrangúként ismernék el, akkor el kellene ismerni a történelmi jogukat is. A kárpótlásra, a társadalmi bocsánatkérésre, meg úgy egyáltalán, a láthatóságra.
4: Ez logikus. De ez a fajta relativizálás megáldja az annak a jelenségnek is, amit a forrása gyors felejtésnek, vagyis speed forgettingnek nevez, ugye?
5: Így van, a speed forgetting.
4: Maga a kifejezés is azt sugallja, hogy ez nem az a természetes folyamat, amikor az idő múlásával, hát tudod, lassan megkopnak az emlékek.
5: Egyáltalán nem. Ez egy aktív, társadalompolitikai döntés. Az eszély egy nagyon konkrét példát hoz erre a hazai kontextusból.
4: A tatár-szentgyörgyi emlékművre gondolsz.
5: Igen. Alek Sikovszki német művész készített egy emlékművet a tatár-szentgyörgyi önkormányzat számára. A helyi vezetés azonban kerekperec elutasította.
4: És a hivatalos indoklás? Mert az a legdurvább.
5: Az volt, és most szó szerint idézem a forrást, hogy az emberek minél hamarabb felejteni akarnak.
4: Minél hamarabb felejteni akarnak.
5: Igen. A felejtés itt egy védelmi mechanizmus a többségi társadalom részéről, hogy ne kelljen szembenézni a felelősséggel. A baj csak az, hogy ez teljesen elvágja a múltat a jelentől.
4: Olyan ez, mintha a szőnyeg alá söpörnéd az üvegszilánkokat, aztán meg csodálkoznád, hogy mindenki folytól elvágja a lábát a nappaliban.
5: Nagyon jó hasonlat. Pontosan erről van szó. Megakadályozza, hogy felismerjük, hogy a mai rasszista incidensek nem csak úgy a semmiből pattannak ki. Ezek egy hosszú, intézményesített genealógia részei.
4: Szóval, ha nincsenek tankönyvi fejezetek, emlékművek, és nincsenek olyan közismert holokausztikonok, tudod, azok az archív fotók, amik beleégtek a kollektív tudatunkba, akkor a történelem gyakorlatilag láthatatlanná válik.
5: Eltűnik a radarról.
4: És ahogy a forrás rávilágít, pont itt lép be a kortárs művészet. Vegyük például Nemes Csaba Cím nélkül című munkáját. Ez három tüntető tábla, ami zseniálisan köti össze ezt a szétszakadt múltat és jelent.
5: Igen, mert Nemes manipulálja, vagy inkább helyreállítja az időérzékelésünket.
4: Képzeld el ezt a három táblát. Az első egy 1933-as cigányigazolvány, egy hivatalos okmány Horváth Erzsébet fotójával. A második egy 50-es évekbeli családi fotó, valamilyen kényszerű lakásprogram idejéből. Feszült, furcsa kép.
5: A harmadik pedig?
4: A harmadik a felgyújtott tatár-szentgyörgyi sárgaház romjait ábrázolja a 2008-2009-es sorozatgyilkosságok idejéből, ahol ugye apát és fiát lőtték agyon.
5: És ahogy egymás mellé teszi őket, megmutatja, hogy a 2008-as gyilkosság nem egy véletlen hiba volt a rendszerben, hanem egy 33 óta íródó forgatókönyv eredménye.
4: Zseniális. De azért szedjük ezt még jobban ízeire, mert vajon tényleg csak a politika meg a többségi társadalom a hibás? A forrás szerint maguk a hagyományos roma közösségek is tabuként kezelték a holokauszt kutatását, nem?
5: De, abszolút. És ezen a ponton az esszély egy nagyon éles konyart vesz. Mert a csend nem egyoldalú volt.
4: De miért bénítóan hatott ez a saját közösségen belül is? Miért tabusítja valaki a saját traumáját?
5: Ennek két erős oka van a szöveg szerint. Az egyik pusztán a fizikai túlélés stratégiája. Sokan tudatosan nem akartak semmilyen állami listán vagy archívumban szerepelni a háború után.
4: Ja, logikus, hiszen pont a listázás vezetett a táborokba.
5: Így van. A másik ok viszont sokkal mélyebb, pszichológiai, és ez vezet át minket a második forrásunkhoz, Célja Stojka történetéhez.
4: Célja Stojka, az ő esete a legmellebbvágóbb. Ő egy osztrák-roma író, aktivista és túlélő. Auschwitz, Ravensbrück, Bergen-Belsen mindet megjárta.
5: 10 éves kislányként tegyük hozzá.
4: Igen, borzasztó. És ő volt az első roma nő, aki a művészeten keresztül vallott a holokausztról. De ami döbbenetes, hogy csak az 50-es éveiben kezdett el festeni, és 1988-ban írt önéletrajzot.
5: 40 évig cipelte ezt a csendben.
4: 40 évig. A Berlini Európai Roma Művészeti és Kulturális Intézet, az ERIAK kiállítása pedig egy nagyon konkrét dátumon, augusztus 2-án nyílt meg a műveiből.
5: Ez a Roma Holokauszt nemzetközi emléknapja. 1944-ben ezen az éjszakán a roma ellenállás ellenére 2897 roma áldozatot gyilkoltak meg Auschwitzban. Stojka mindezt látta.

0: és ebből a traumából született meg az a 200 darabos grafikai sorozata. A kiállítás főműve, a Szégyeltük magunkat, egy fekete-fehér tusrajz.
1: Ami nagyon éles kontrasztban van a későbbi színes olajfestményeivel.
0: Igen, amik amúgy a roma rugalmasságot, természetet ábrázolják. De ez a tusrajz, ez lami egészen más. Mesztelen, bordáikig lesóványodott nők takarják el a nemi szerveiket az SS tisztek előtt. És itt van egy dolog, ami igazán érdekessé válik.
1: A címadásra gondolsz?
0: Igen. Szégyeltük magunkat. Gondolj bele. Átélsz egy elképzelhetetlen borzalmat, és a tettesek helyett te érzed a szégyent. Ez pszichológiailag teljesen letaglózó. Miért ők szégyelték magukat?
1: Mert a táborok logikája pont ezen a törésen alapszik. A szöveg elmagyarázza, hogy a valódi bűnösök szégyene egyszerűen átszállt az áldozatokra. A kiszolgáltatottság belsővé vált, és ez a szégyen tartotta vissza őt és a közösséget a beszédtől évtizedekig.
0: Tehát a művészeti dekoloniális eszköz. A forrás legalábbis így fogalmaz.
1: Pontosan. A dekolonialitás itt azt jelenti, hogy a tábor fogalmát, legyen az történelmi cigánytábor, koncentrációs tábor, vagy mai menekült tábor, visszakeveteli, visszaveszi az irányítást a saját narratívája felett.
0: És ez azért is kritikus fontosságú, mert a források szerint ezt a fajta vizuális fegyvert, a megbélyegző képeket ma is fegyveresítik a romák ellen Közép-Európában, nem?
1: De bizony, neonáci és paramilitáris csoportok webes hirdetésekben, plakátokon tudatos, vizuális propagandát folytatnak a kisebbség degradálására.
0: A szöveg bedob három komoly elméletet, hogy ezt megmagyarázza. Kezdve Giulia Kristeva elméletével a megvetettségről, amit ő az abject szavával ír le.
1: Igen, amit ahhoz a zsigeri érzéshez hasonlít, amikor meglátsz egy bőrödő, romlott tejfölt. Undor, ami fizikai szinten hat.
0: Erre rímel Franz Fanon koncepciója is, a néz egy néger pillanata, amikor egy egész embert egyetlen sztereotípiává zsugorítanak.
1: És a harmadik W.J. Mitchell bálványimádás elmélete, ez arról szól, hogy az áldozatot egyszerre társadalmilag láthatatlanná, de vizuálisan hiperláthatóvá. Mint egy bálványt, amit imádsz, de közben gyűlölsz.
0: Viszont itt jön Catherine McKinnon feminista jogász elmélete, és itt kicsit megakadtam. Ő azt mondja, hogy ezek a képek nem pusztán erőszakot ábrázolnak, hanem maguk a képek az erőszak aktusai.
1: Maga a kép a fegyver.
0: Szóval mit is jelent ez az egész? Olyan ez, mint egy torz tükör a Vidám Parkban, amit szándékosan tolnak az arcodba. De ne haragudj, egy mém a neten hogyan lehet egyenértékű a fizikai erőszakkal? Nem túlzás ez picit?
1: Értem, miért gondolod ezt, de képzelj el egy bosszú pornó szituációt, vagy egy vírust. Nem kell fizikai ütés ahhoz, hogy a kár megtörténjen. Amikor a társadalom ezeket a degradáló képeket fogyasztja, az maga a strukturális támadás. A kép a kód, ami lefuttatja a károkozást.
0: Aha, világos. Szóval a szélsőséges propaganda a torz tükör, a roma kortárs művészet pedig jön, ripityára töri ezt a torz tükröt, és elkezdi festeni a saját portréját.
1: Nagyon jó analógia, igen. A művészet az antivírus. Ezt mutatja be a forrás Luna de Rosa olasz roma művész performanszán is.
0: A félleértések terei. Ez az a láthatatlan archívum a kiállítás megnyitón, ugye?
1: Így van. Olaszországban a roma téma hatalmas tabú, a rendőri erőszak viszont mindennapos. De Rosa egy paprikákból álló függönyt készített, amin kis üvegek lógnak.
0: Amik a művész szerint megvédik a közösséget a felgyülemlett traumáktól, mintha palackba zárná a kollektív frusztrációt.
1: És Walter Mignolo elmélete alapján a roma művészet nem csak esztétika, hanem ismeretelméleti projekt is. Leleplezi a kimondatlan fehérséget, leszámol azzal a hazugsággal, hogy a nyugat-európai gondolkodásmód az egyetlen univerzális igazság.
0: Oké, de vajon elég-e egy festmény vagy egy performance a társadalmi békéhez? Mert ahogy olvasom, a hagyományos, hivatalos megközelítések közben brutális kudarcot vallanak.
1: Nagyon súlyos kritikát fogalmaz meg itt az esszé, igen. A hivatalos szervek a múlt szenvedéseinek elismerése helyett a roma jövőre fókuszálnak. integrációs projektek, stb.
0: Konfliktus csapda, ahogy a szöveg írja.
1: Pontosan.
0: És várjunk csak. Tehát az esszé azt állítja, hogy az NGO-k, a civil szervezetek, amiknek papíron az lenne a dolguk, hogy segítsenek, valójában fenntartják az intézményesített rasszizmust.
1: Kócé Angélát is Kozma Blankát idézve, a szerző konkrétan cigányiparnak nevezi ezt a jelenséget.
0: Ez egy hatalmas paradoxon, ami teljesen ellentmond annak, amit a civil szféráról gondolunk. Azzal tartják fent, hogy lekötik a roma értelmiséget. Hogy működik ez a gyakorlatban?
1: Hát úgy, hogy adnak nekik rengeteg kísérleti projektet, tréninget, kutatást, az értelmiség dolgozik látástól vakulásig, de közben távol tartják őket a valódi gazdasági, társadalmi és politikai hatalomtól. Nincs igazi beleszólásuk a rendszerbe.
0: Hú, ez tényleg egy csapda. Akkor mi működik egyáltalán, ha ez sem?
1: Az alulról jövő hagyományos közösségi kezdeményezések. Erre hozza példának az esszé a Díván intézményét.
0: Ami egy hagyományos roma társadalmi jogi vitafórum, igaz? És ez inspirálta a 2011-es Velencei Biennálé roma pavilonját is?
1: Így van. De van egy még erősebb példa. A Roma Vének, vagyis a Románi Elders mozgalma a 2012-es berlini biennálén.
0: Az a sztori fantasztikus. Szóval Berlinben elkezdték építeni a meggyilkolt szintik és romák emlékművét 1992-ben, aztán 2008-ban egyszerűen lezárták az egészet viták miatt, és hagyták elrohadni.
1: Igen, mintha mi sem történt volna, és ekkor léptek be a Roma Vének.
0: Olyan veterán aktivisták, túlélők, akik fogták magukat, lobbiztak, tüntettek a helyszínen, és nyíltan párhuzamot vontak a történelmi holokauszt meg a jelenkori erőszak között.
1: És elérték a céljukat. Be kellett fejezni az emlékművet. Ez megmutatta, hogy a felülről vezérelt kezdeményezések gyakran érzéketlenek, mert nem a közösségből fakadnak.
0: Tehát az igazi megbékélés nem jótékonyság, hanem a bölcsesség visszaforgatása a társadalomba, meg persze a felelősségre vonás.
1: Pontosan. És ez a kulcsa mindennek, amiről eddig beszéltünk.
0: Akkor picit foglaljuk is össze, hogy miért is fontos ez a tudás neked, a hallgatónknak. A kortárs művészet ebben a kontextusban, ő egyáltalán nem csak valami fenkölt esztétikai élmény.
1: Hanem kőkemény eszköz.
0: Így van. Amikor a politikai döntéshozók gyorsan felejteni akarnak, és a civil szféra is csődöt mond a maga bürokráciájával, a művészet válik az emlékezet végső menedékévé. Stojka tusrajszájai vagy nemes tüntető táblái igazából archívumok, bírósági bizonyítékok és a túlélés eszközei.
1: És ebből a gondolatmenetből adódik egy nagyon erős, záró felismerés, amit érdemes továbbvinni.
0: Mire gondolsz?
1: Nézd meg a két végletet, amiről beszéltünk. Tatárszentgyörgyön elutasítják az emlékművet, mert az emberek úgymond felejteni akartak. Közben Célja Stojka egész életműve egy figyelmeztetés, ahogy a cím is mondja, Auschwitz csak alszik.
0: Ez így egymás mellé téve azért eléggé gyomrost ad.
1: Igen, mert ez felvet egy hátborzongató kérdést. Ha a történelem megismétlődésének az egyetlen valódi ellenszere az emlékezet, de a trauma miatt az áldozatok szégyelnek beszélni, a bűntudat miatt pedig a társadalom kétségbe esetten próbál felejteni.
0: Akkor tulajdonképpen saját magunkat vakítjuk meg.
1: Vajon nem a saját pszichológiai kényelmünk hajszolásával ágyazunk meg a jövőbeli tragédiáknak? Azzal, hogy nem merünk belenézni abba a bizonyos tükörbe?
0: Ez egy nagyon kemény, de iszonyatosan fontos kérdés. Ha a kényelmet választjuk az igazság helyett, tényleg megismétlődhet minden. Ezt a gondolatot vigyétek magatokkal. Remélem, hogy ebben a mai elemzésben rengeteg új nézőpontot. Igazi aha élményt kaptál, és hogy most már egy kicsit te is máshogy nézel majd ezekre a kortárs alkotásokra. Vigyázzatok magatokra, és köszönjük, hogy velünk tartottatok.
2: Kedves hallgatóink, mai beszélgetésünk azt mutatta meg, hogy a művészet nem egyszerűen illusztrálja a történelmet. Képes megőrizni azt, amit a hivatalos dokumentumok nem rögzítettek, és megszólaltatni azokat, akiknek a hangját a társadalom hosszú időn keresztül nem akarta meghallani. Egy festmény természetesen nem helyettesíti a történeti kutatást, ahogyan egy zenemű sem mondhatja el pontosan, hány embert hurcoltak el, melyik nap indult egy transport, vagy kik hozták meg az üldöző rendelkezéseket. A művészet azonban olyasmit is közvetíthet, amit az adatok önmagukban nem. a félelmet, a veszteséget, a szégyent, az emlékezés nehézségét és az élethez való visszatérés reményét. Cejla Sztojka alkotásai különösen erőteljes példái ennek. Sötét, gyakran fekete-fehér képein újra megjelennek a táborok, a kerítések és az üldöztetés emlékei. Színes műveiben ugyanakkor ott van a természet, a napraforgó, a család és a szabadság is. A két világ nem oltja ki egymást. Együtt mondják el, hogy a túlélő identitása nem merül ki abban, amit elkövettek ellene. A roma élet és kultúra nem csupán vesztesség, hanem folytonosság, alkotó erő és megújulás is. Junghaus Tíme a tanulmánya arra is figyelmeztet, hogy az emlékezet sohasem pusztán a múltról szól. Az, hogy mely történeteket őrizzük meg, mely képeket engedjük be közös kulturális emlékezetünkbe, és kiknek biztosítunk lehetőséget saját történetük elmondására, a jelen társadalmáról is sokat elárul. A roma holokauszt hosszú ideig azért maradhatott a közös emlékezet peremén, mert az áldozatok és túlélők hangja nem kapott elegendő nyilvánosságot. A művészet munkája ezt a hallgatást töri meg. Nem csak emlékművet állítanak a múltnak, hanem kérdést intéznek a jelenhez is. Felismerjük-e időben az előítéletet, a megbélyegzést és az emberi méltóság fokozatos elvételét? Három műsoron keresztül próbáltuk felidézni a roma holokauszt történetét. Beszéltünk az üldöztetésről, a tömeggyilkosságokról, meghallgattuk a túlélők tanúságtételét, végül pedig megvizsgáltuk, hogyan őrizheti tovább emlékezetüket a művészet. E három nézőpont együtt teszi világossá, hogy az emlékezés nem lehet egyetlen nap vagy megemlékezés feladata. Folyamatos figyelmet és felelősséget kíván. Augusztus 2-án a roma holokauszt ismert és ismeretlen áldozataira emlékezünk. De emlékezünk azokra is, akik túlélték az üldöztetést, tanúságot tettek, alkotni kezdtek, és történetüket a következő nemzedékre bízták. Műsorunk végén Schneeberger Ferenc In Memory of My People, vagyis Népem emlékére című kompozíciójának részletével hajtunk fejet előttük. Ez a zene egyszerre hordozza a gyászt, az emlékezést és az élet továbbadásának erejét. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, emlékezzünk, és ne engedjük, hogy az áldozatok története ismét láthatatlanná váljon. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Sukki András volt. Önök a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című műsorunkat hallhatták. Tartsanak velünk a jövő héten is!

0: hiszem. 100.3
1: Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
2: Még idén ősszel megindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon, amennyiben a magyarországi szakaszon zajló utolsó biztonsági vizsgálatok sikeresen lezárulnak. Erről tárgyalt Szabadkán csütörtökön Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint a szerb közlekedési miniszter. A Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi infrastruktúrájának fizikai kiépítése már befejeződött, a tehervonatok közlekednek a pályán. Jelenleg azonban az ETCS második szintű vonat befolyásoló rendszer véglegesít. És zajlik, ami lehetővé teszi, hogy a személyvonatok óránként 160 km-es sebességgel közlekedjenek. Újabb meleg rekordok dőltek meg csütörtökön. Az új országos napi csúcsérték 41,8 Celsius fok, amelyet Kiskunfélegyházán mértek. Az új napi és egyben új abszolút fővárosi meleg rekord 41,6 Celsius fok lett, amelyet Budapest-Újpest állomáson mértek. Kékestetőn még sosem mértek ilyen magas hőmérsékletet, mint csütörtökön délután, amikor 32,1 Celsius fokot mutatott a hőmérő. Szombaton másodfokúra csökken a hőségriasztás, ez jövő kedd éjfélig lesz érvényben. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpont Fejlesztő Központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő, egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak, közölte az Egyszülős Központ az MT-vel. A közlemény szerint a legutóbbi népszámlálási adatok alapján Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyermek nevelkedik, és közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. Az elszigetelődés megelőzésére és a családi terhek enyhítésére jött létre egy éve az Egyszülős Csillagpont. A legfeljebb 16 éves sérült gyermeket nevelő családok számára a központ teljesen térítésmentesen biztosít egyéni és csoportos gyógypedagógiai foglalkozásokat, mozgásfejlesztést, valamint kiegészítő terápiákat. A hétvégén ünnepi születésnapi programokkal, többek között látványetetésekkel, tematikus sétákkal, színpadi és családi programokkal, Báb Színházzal várja a közönséget a 160 éves fővárosi állatkert. Több program délelőtt 10-től délután 6-ig folyamatosan várja az érdeklődőket. Két tematikus állattörténeti sétán, valamint két vezetett biodóm sétán is részt lehet venni. 14. Leó pápa november 6-a és 17-e között Uruguayban, Argentínában és Peruban tesz apostoli látogatást, jelentette be Matteo Bruni Szent Széki szóvivő. A tavaly májusban megválasztott egyházfőnek ez lesz a 6. nemzetközi útja, és a 12 napos apostoli látogatás az eddigi leghosszabbnak számít. A 3 dél-amerikai országot érintő utazás utolsó állomása Peru, mely a pápa második hazájának számít. Több mint 20 évig szolgált Peruban, és perui állampolgárságot is szerzett.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik.
4: Ez a Trájó.
1: A 100.3 Rádiódik egyházi műsora.
5: 100.3 Rádió Dik romákról, nem csak romáknak, én Sztolyk Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, azaz Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Lakatos László, cigány nevén Nyakkendős Laci lesz a vendégem, köszöntelek téged itt a stúdióban.
6: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, a Dik Rádió hallgatóit. Én Lakatos László vagyok, alias Nyakkendős Laci, és nagy szeretettel fogadtam el ezt a meghívást ide a Dik Rádióba. Előző héten éppen vendég voltam a Dik TV-ben is, és nagyon jól éreztem magam, és azt gondolom, hogy hatékony volt a riport, és hát egy